0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esméler András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, vagy hatással tudnak lenni a kulturális életre. Spitzer Gyöngy Soma, vagy Soma Mamagé, és akinek, hogy tetszik, meg már jó régóta hatással van a kulturális életünkre, örülök neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, András. Köszönöm.
0: Olyan rég mondtam ki ezt a nevet, annak idején még a Megasztár idején találkoztunk néhányszor, és valahogy elsodort.
1: Akkor te még nagyon kisfiú voltál.
0: Kisfiú volt, és elsodort az élet, képzeld el egymástól, és nagyon örülök, hogy most végre újra itt az éterben összesodort, mert egy nagyon fontos könyvvel kapcsolatban érkeztél, ami a fő témánk, aztán persze majd sok mindenről beszélünk, ami veled kapcsolatos. Na de hát a derű. Az milyen fontos. Legutoljára a Müller Péter beszélt erről ebben a műsorban, hogy a derű az nagyon fontos, mert anélkül nincs is nagyon értelme az életnek.
1: Nagyon sokféleképpen lehet értelmezni a derűt. Van egy kineziológus, pszichológus, akit úgy hívnak, hogy Dr. D.R. Hawkins, és ő az Erő kontra erő című könyvében egy nagyon izgalmas dolgot tár föl, hogyha bárki beüti a keresőbe így, hogy tudat térképe, akkor kijön egy olyan táblázat, ahol ő kitesztelte a legalapvetőbb érzéseknek a rezgését, mert ugye minden rezgés ma már ez bizonyított, és az érzéseknek is van egy energiaszintje, egy rezgése. A legalja, a legalacsonyabb az a szégyen, fölötte a bűntudat. Már a félelem is egy százas rezgés, a 20-30 a szégyen bűntudat. És a derű az egy nagyon magas rezgés. Nem, hogy jóval magasabb, 200 fölött van a pozitív rezgés, tehát az első pozitív érzés az a bátorság. Aha. És a derű az majdnem ilyen 500-as, tehát az azt jelenti, hogy akkor te már tulajdonképpen elfogadtad azt, ami körülötted van, ami nem tudsz változtatni, már nem állsz ellen, nincs benned ellenállás, hanem egy elképesztő bölcs elfogadása annak, ami megváltoztathatatlan, és egy alapvető pozitivizmus, amiben megtalálod azt, ami téged emel, hiszen a létezés minden másodpercében még ebben a viszonylag kevesebb információval rendelkező kis szűk szobában is annyi infó van, hogyha kinyitod az érzékszerveidet, hogy szinte feldolgozhatatlanul sok a színek, a hangok, a textúrák, a stb. Valahogy egy olyan szűrőt berakni, ami által én tudom magamat arra kondicionálni, hogy emeljem, és a szépet, a jót, a derűt adót lássam meg, szóval ezt meg lehet tanulni. És képzeld, hogy én még olyan, hát nagyon csibe voltam, 40 évesen voltam, amikor egy nap arra ébredtem konkrétan, hogy így azt éreztem így belül magammal, hogy de jó lenne úgy megöregedni, tehát, hogy tényleg majd, amikor nem most még kis fiatal 60 évesen, hanem majd amikor 80-90, Isten adja 100, ki tudja, mert ma már 100 az nem olyan sok pillanatok, amely 120-150 éveket igen. fogunk élni. Szóval, hogy akkor is életszerető és emberszerető tudjak lenni. És akkor ezt így valahogy mélyen én eldöntöttem még a 30-as éveim végén, hogy igen, én szeretnék olyan öreg lány lenni, akiből sugárzik az, hogy szereti az életet, és szereti az embereket, mert ha körbenézel az idősek között, nagyon sokan megkeserednek, igen. és bezárulkoznak. De ha kellőképpen tudatossággal állsz, mert nyilván majdnem minden a hitrendszereink függvénye, hogy hogyan gondolkodunk, az fogja leképezni aztán javarészt a magunk elé rakni az egészet. Szóval, hogy ez pedig egy több éves folyamat, tehát én ezen dolgozom. A dolgozom az azt jelenti, hogy én minden áldott hatodik hétben elmegyek egy olyan kineziológushoz, aki egyben családállító, kranioszakrál terapeuta is, van egy úgynevezett reconnective healing nevű nagyon izgalmas módszer, és ezzel kezel engem, és mindig dolgozunk azon, ami feljön. De hát ezt én nem most kezdtem, hanem évtizedekkel igen. ezelőtt, tehát egy állandó belső munkában vagyok, és minden áldott nap vannak gyakorlatok, amiket én át is adok ebben a Derű mágiája című könyvben, ami most jelent meg, még friss, ropogós.
0: Szívből ajánljuk.
1: két hetese jött ki a nyomdából, tehát annyira friss, és az eredeti, vagy a munkacíme, amin hónapokon át dolgoztam, az volt, hogy hogyan lehet egy derűs idős, csak aztán a kiadóm lebeszélt, azt mondta, az idős szó az nem menő. Meglátják az emberek, hogy jaj, idős, jaj.
0: Meg aztán kortalan vagy ezért most.
1: Igen, kortalan vagyok, meg aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen azzal kiszűröm azokat, akik még akár fiatalok, mint te, 40-es éveikben járó, vagy akár na, még
0: lassan
1: fiatal.
0: 50 leszek én is, 47 vagy 60.
1: Na, 40-es éveiben, akkor jól vagyok. Mondom, igen, 40-es éveiben járó fiatalember, de akár lehet egy 30-as is, vagy egy 20-as, aki azt mondja, hogy szeretnék tudatosan élni, mert hogy végül is aztán rájöttem, hogy a könyv bárkinek szól, akit izgat az, hogy mit tehetek a fizikai síkon, az érzelmi, és a szellemi szinten magamért, hogy emeljem saját magamat, és ezt a magasabb rezgést, ezt a derűt, ezt meg tudjam
0: szóval ez egy
1: alapozni.
0: Elképesztő fontos téma, és azért is örülök, hogy jöttél, hogy erről tudunk hosszabban, meg most mélyebben is beszélgetni, mert hát és erre vagyok kíváncsi, hogy jártadban, kertedben mit tapasztalsz? Nyitottak az emberek? 2026-ban az ember azt hinné, hogy már ki akart, megvilágosodott, meg elment és önfejlesztett, de közben nem azt veszem észre, hogy valahogy figyelmesebbek lennénk egymással, uh-huh. vagy akár önmagunkkal kapcsolatban sem.
1: Egy óriási ébredési folyamatban vagyunk benne, tehát az emberiség jelenleg még a kamaszkorból a fiatal felnőtt korba lép tudati szinten. És itt most gondolok arra, most maradjunk Magyarországnál, ugye nem olyan régen karnyújtásnyira volt egy diktatórikus társadalom, tehát a szocializmus, én abban voltam fiatal, én 66-ban születtem, tehát idén leszek 60 tüzes lóéve, és az előtte való időkben is azért a vallás nagyon-nagyon kívülről, felülről, megmondó módon, mint egy gyermekként kezelve, hát irányította az embereket. Irányítva voltunk. A pszichológia úgy mondja erre, hogy szuperegós, tehát kívülről, felülről, ami nagyobb, hatalmasabb erő irányít téged. Ez egy gyermek létállapot, és valójában most indult el az a fajta individualizáció, a saját egyediségünkre, egy énűségünkre való ráébredés, amiben elkezdünk hát magunkra találni, hogy én ki vagyok, én ki lennék, hogyha elfelejteném, hogy mit vár el tőlem, akár a társadalom, az anyám, a kollégám, bárki, hogy én az önvalómban mi vagyok, hogyha nem csak az elvárásokat, de akár a sebeimet, sérüléseimet, korlátozó hitrendszereimet, tévedéseimet, árnyékaimat elkezdem is szépen lebontani, mert ez is egy folyamat magamról, és hát ennek következtében még azt gondolom, hogy az emberek körülbelül 80-85%-a alszik. Tehát, hogy úgy hívom, hogy alvó gyermekember létállapotban van, de azért ne felejtsük el, hogy évszázadok irányítottsága, ahol az volt a szlogán, hogy ne gondolkodj, ne kételkedj, majd mi megmondjuk, hogy csináld és hogy helyes. Tehát ez egy gyermeki létállapot. Tehát ebből eljutni oda, hogy az én vezérem, ahogy József Attila mondta, bensőmből vezérel, hogy én tényleg meghalljam azt a kis hangot, azt az isteni önvalót, azt a sugallatot belül, és tényleg kapcsolódjak önmagammal mélyen. Szóval azért ezt meg kell tanulni, ehhez fel kell nőni.
0: És fel is vagyunk mentve akkor ilyen szempontból, hogy soha nincs késő. Tehát nem baj
1: soha
0: az, hogyha most ébredünk.
1: Nem baj, ha most ébredünk. Most van egy globális ébredési folyamat. Okay. Minden kultúra, szellemi irányzat ezt mondja, hogy egy korszakváltásban vagyunk, ezt lehet érezni, ezt a korszakváltást, ennek sokféle nevet adtak, ugye hát biztos emlékszel, hogy 2012-ben minden arról szólt, hogy az ötödik napkorszak lejár, megmondták a maják, jön a világ vége. Nem csak a maják beszéltek erről, az antropozófia is, a teozófia, tehát az összes szellemi irányzat hívták úgy, hogy sárkorszak, vaskorszak, mindegyik arról szólt, hogy az emberiség eljutott az anyagba süppettség legaljára, tehát soha nem volt az emberiség ennyire elszellemtelenedve, és ennyire bele zuhanva az anyagba, elanyagiasodva, és ebből van egy emelkedés, és hogy ez mennyire jellemző, ugye Ma a világon a harmadik legtöbbet eladott könyv spirituális, pszichológiai, önismereti témájú. Tehát ez ezelőtt mondjuk 20 évvel nem volt szó. Tehát most hihetetlen mennyiségű önfejlesztő könyv, módszer, elvonulás, se szeri, se száma nem lehet már számon tartani.
0: És milyen jó, hogy ebben hozol egy felüdülést az új könyveddel.
1: És ebben egy kicsi áttekintést is hozok, mert hogy én végigvezettem az olvasót azon a szellemi iskolán, ami az én világlátásomat kialakította, és akkor itt egy nagyon fontos elemet kiemelek, hogy valójában a hermetikus alapok, Hermes Trismegistus neve az ugye elég közismert, mert hogy ezek a mondások, hogy amint lent, úgy fent, amint kint, úgy lent, ezek már eléggé elterjedtek. Tehát nagyon sok hermetikus bölcsesség, igazság ma már közhely, hál' Istennek, és ő még Krisztus előtt lefektette azokat a tanokat, amiből aztán minden szellemi iskola táplálkozott, a rózsakeresztesek, a teozófia, az antropozófia, az alkimisták, az új alkimia, a New Age, a Titok című könyv csak épp elfelejtette a hivatkozást. Szóval mindegyik szellemi iskola ebből táplálkozik, és én ezt átadom, hogy akkor szembesüljünk azzal, hogy ez már egy több mint 2000 éve lefektetett tudás, amit most már a tudomány, a kvantumfizika, az új fizika is kezd igazolni, mert ugye a spiritualitás és a kvantumfizika elkezdett összeérni, tehát hogy egy nagyon izgalmas új korszak kapujában vagyunk. Én úgy hívom magunkat, hogy mi vagyunk a hit generáció, mert hogy hagyunk itt egy régi világot nagyon korlátozó hitrendszerekkel telve, és itt megjegyzem, hogy csak a kineziológia több mint 250 lehúzó, korlátozó és jellemző hitrendszert azonosított bennél, sokkal, de sokkal több van, de ezzel dolgozik, mert ugye a hitrendszer meghatározza, hogy hogyan gondolkodok, hogyan gondolkodom. Azt, hogy mit érzek, és hogy ezek bomlanak most le minden mással együtt, tehát nagyon nagy divat ugye a transzgenerációs hozadékok, traumák feldolgozása is, az is a mi nyakunkba szakadt, tehát az előző generációk ezzel nem foglalkoztak, hanem most, hogy elindult az ébredés. Egy új korszak, én úgy szoktam mondani, hogy mivel mi egy lovas nemzet vagyunk, hogy kinyílt a karám ajtaja. Tehát eddig mi egy karámba voltunk bezárva. Nagyon...
0: De jó az nekünk, hogy minden, bocsánat, szabad ne fel, hogy minden egyszerre ömlik a nyakunkba?
1: Kőkemény. Ez kőkemény. Ez nagyon-nagyon kemény. Nagyon nehéz. Az idegrendszert nagyon próbára tevő. Viszont amikor már annyira nagy a kínnyomás, tehát annyira sok a szorongó, túlpörgött, akár ADHD, és mert most már annyiféle címke van rá, hogy már követni sem tudod, hogy mennyi minden van ember, akkor rá kell, hogy jöjjön ki, akkor kellenek most már technikák, hogy itt most már nem fogok tudni egységben maradni és nyugis lenni, hogyha csak sodródom, mint egy kis kavics a folyóban, hanem meg kell állnom nap, mint nap, és ki kell alakítanom azokat a fogódzókat, amik a saját tengelyemet megerősítik, hogy ne izegjek, mozogjak, hanem úgy megtaláljam a saját stabilitásomat. Ugye erről is millió egy könyv van, hogy hogyan tudod a digitális zajt kiszűrni, hogy hogyan tudsz elcsendesülni. Kezd divat lenni a meditáció, rengeteg úton, technikával, módszerrel közelítik meg. Én is egy csomót megmutatok, légzés technikákat, gyakorlatokat adok át. Egyébként megyek tovább én is fejlődni benne, mert most megyek Butejkó tanfolyamra, ilyen mélyebbre, ahol
0: tehát folyamatosan fejlesztem
1: magam, és tanulok.
0: Én azért örülök neked, egyébként az összes könyvednek, mert majd erre is válaszolj, kérlek, hogy szeretsz egyáltalán írni, vagy az írás az nem esedik-e az idővel egyre inkább, vagy már fáraszt is?
1: Is.
0: Hogy vagy vele?
1: És nagyon-nagyon készülök arra, hogy valamikor, amikor tudok majd lassulni, egyelőre csak tervben van, tehát hogy elképesztő, eldöntöttem tavaly, hogy na, ebben az évben lassulok, mert január 2-án nagymama lettem, és hogy
0: szívből
1: jaj, de jó, köszönöm, hát életem legfantasztikusabb, több mint kalandja. Egyrészt ott voltam a lányom szülésén, tehát én voltam az első, aki láttam szó szerint kijönni az unokámat a lányomból, végig a vajudás alatt, hihetetlen beavatás, és utána egy hónapig velük laktam, és közben írtam a könyvem, tehát közben is, mert nekem február elején kellett leadnom, és január 2-án született Merse, és akkor így úgy volt voltam vele, hogy Istenem, kellett nekem ezt bevállalni, de hát annyira azt éreztem, hogy én a 60. szülinapomra ki akarok ezzel jönni. És hogy nem sikerült lassulni, sőt, a sors iróniája, hogy annyira akartam lassulni, ugye ez is ebben a poláris világban valamit nagyon akarok, akkor biztos, hogy az ellenkezője jön, hogy még ilyen soha nem volt, hogy február végére nekem úgy képzeld, de az egész évem tele. Tehát már nincs szabad hétvégém, ebben vannak utazások, családi nyaralások, tehát hogy nem végig meló, de az is mindenbe van osztva. És ilyen még sosem volt, hogy nekem már februárban a jövő évi naptáram telik, ahhoz képest, hogy lassulni akarok. Bár hozzáfűzöm, a heti másfél nap unokázásból nem engedek. Tehát azért ennyi lassulás van benne. És tervezem azt, hogyha tényleg majd eljön az az idő, hogy lassulok, akkor én nem ilyen spirituális, pszichológiai, önismereti típusú könyveket szeretnék írni, hanem egyrészt majd az unokámnak mesekönyvet, mondókáskönyvet és szép irodalom. Tehát ahhoz sokkal jobban be kell lassulni.
0: No, hát akkor miért lesznek meglepetések? Most
1: én tele vagyok tervekkel, tehát azt érzem egyébként, hogyha három lenne belőlem, mindnek tudnék feladatot adni.
0: Na, de azért mindnek jó, hogy ilyen hát nem könnyű témákat is ugye megfogsz. Nem a derűre gondolok.
1: Drágám, itt van külön fejezet a halálhoz, mert én azt gondolom, hogy a legfontosabb témák egyike, mert hogy minden vonalról úgy tartják a igazán nagy szakértők, hogy a legnagyobb félelme az emberiségnek a halálfélelem. Ez nagyon rég ki lett mondva, és ez ott van a mélyben, és derűsnek lenni úgy, hogy folyamatosan szőnyeg alá seperjek egy óriási kollektívben ott levő félelmet nem lehet, tehát külön fejezet van már ebben a könyvemben is a tudatos meghalásnak. Én szeretnék majd tudatosan felkészülni rá, sőt, már most megígérem neked, hogy majd amikor idős leszek, hát ez még nem most van, de én hogyan halljunk meg tudatosan kurzusokat is szeretnék csinálni. Aha, végre egy kurzus, ahol mindenki a célcsoportom. Mindenki ez a jogos, célcsoportom. Jogos. Ugye? Mert hogy egy tudatos embernek méltatlan, hogy tabuvá tegye a kilépést. Méltatlan. És most már nagyon sok éve gyűjtöm a haláltémájú könyveket, komoly sorozatom van a perzsa, az egyiptomi, ugye a tibeti, az nagyon ismert, de rengeteg kultúrának a halál felfogásából, illetve hát nagyon szép beavatásokat is kaptam az életben, mert az apusom nálunk halt meg, mi kísértük át a másik oldalra. Az apámmal is megcsinálhattam egy 48 órás holttestével a andokbeli sámánok halálszertartását. Tehát ebben a könyvben ahhoz, hogy derűsek legyünk, el kell fogadnunk azt, hogy igen, ez is az élet része, és hogy egyébként meg azt gondolom, hogy tehát nem az ismeretlen a félelmetes, de ha belemegy a saját születésed megismerésébe, és erre nagyon-nagyon klassz technikák vannak, erről is írok a könyvben. Mert ahogy megszületsz, az meghatározza azt, ahogy meghalsz. Erről már a Tóra, a Talmud, az ősi szakrális könyvek is írnak. Születés és halál ugyanaz a mintázat. Véget ér valami, és megszületik valami új. Amikor megszületsz, véget ér az anyamében töltött állapotát, az meghal, oda már vissza nem még többet, az biztos, és megszületsz valami egészen másra. Az út is hasonló, hát ugye a klinikai halálból visszatértek is, mind arról számolnak be, hogy egy szűk folyosó mennek, és aztán hirtelen hatalmas fény. Ha a természetes úton ugyan, igen, születsz, értem, is ugyanúgy a szülőcsatornából kijöve, ugye először találkozik a fénnyel a baba, és a saját születésünk megismerésének nagyon sokféle útja van, ezeket úgy hívják, hogy rebirthing, vagy újjászületés technikák, amiket lehet vízben, én csináltam vízben, meditációban, fizikai testgyakorlatokkal, de ezek mind ilyen módosult tudatállapotban levő nagyon mély megélések, ahol tényleg, ha te megéled azt, hogy igen, meghal egy állapot, én végigmegyek ezen a szülőcsatornán, és egy másik világba lépek bele, és gyakorlod a kontroll nélküli állapotokat, gondolok itt konkrétan transz légzésre, tehát transz állapotokba kerülsz, akkor lehet kondicionálni magunkat arra, hogy ne féljünk a irányíthatatlan, kiszolgáltatott és ismeretlentől, mert egyébként ezt már átéltük.
2: Ez Slágerkult.

0: ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Spitzer Gyöngyi Somának pedig még inkább örülök, hogy megtisztelt és mesél nekünk. Hát olyan témákról, amit szerintem mástól nem is fogadnánk el, csak tőle. És ez a jó, ezt akartam az előbb is mondani.
2: Ez hogy... túlzás, András.
1: De tőled könnyebben ne, befogadjuk.
2: Ez túlzás.
1: Mert te olyan vagy, mintha a családtagunk lennél. Már annyit láttunk az elmúlt évtizedekben, hogy beépültél a bizalommal.
2: Én nézd, de az biztos, hogy én nem mondok mást, mint amit hiszek és gondolok, és annyi, ez életem egyik luxusának tartom, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötök.
1: Hát és ne feledd el, hogy van egy nagyon nagy erő még a tudáson kívül a kezedben, a zene, amivel segítesz, az mindig egy plusz erő.
2: Képzeld, visszatértem a jazzhez.
1: Hát hál' Istennek.
2: Olyan elementáris, hogy
1: én
2: az valami.
1: Én hallgatom a mai napig a dalaidat. A Bossa című dal a kedvencem.
2: Ezeket
1: mind ismerem.
2: Most értem meg. Képzeld, most volt nemrégen a Budapest Jazz Clubban egy koncertünk, és tegnap kaptam egy visszajelzést egy hölgytől, hogy hát ez egy dolog, hogy ő nagyon élvezte, az édesanyjával jött el, meg jól érezték magukat, de hogy valami elképesztő nyugalom töltött el őket, és másnap reggel így írta, hogy anyummal megállapítottuk, hogy ilyen jót még soha nem aludtunk, anyum mondta, hogy ő egyszer se kelt föl. És ezen így elgondolkodtam, hogy ezek nagy dolgok, hogy valami mély belső békét tudtam adni, és szerintem ez tudod mi lehet? Az ősbizalom. Uh-huh. Hogy olyan szabadsággal és olyan igen, ősbizalommal élem meg az életemet, és adom át, tehát az, amikor énekelsz, és közben háromszor történt meg az, hogy konstatáltam, hogy énekelek, de ez nem én csinálom, hanem történik általam, velem visz valami, és én csak ráülök, és hozzáfűzöm, hogy én régen fiatalon én tripla M voltam, mohó, mulatos, mazsola. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon bírtam hozzá piálni. És most már évek óta én egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, én mohó, mulatos, mazsoliból mértéktartó, meditáló mazsoli lettem, hát ilyen a Klimax, sok mindent kiégetett, és hogy ez mennyivel jobb és erősebb tiszta tudattal, az elképesztő. És meghallgatom, mert tegnap Zalaegerszegen volt előadásom, és a kocsiban pont a BJC-s koncertet, meg előtt az 5-ös 10-ben is volt koncert, végig hallgattam kétszer oda-vissza, és nagyon kritikusan hallgatom magam, egyébként nagyon hallom az alul intonált hangokat, erre nagyon van fülem, és így azt mondtam, hogy azt a bébi, most értél be? És hogy olyan hosszú utat kellett megtennem, amíg nem énekelhettem, nem azért, mert én nem akartam, hanem mert a sorsomban nem ez volt benne. Uh-huh. És én nagyon nehezen fogadtam el, amikor több asztrológus, a személyre szóló képlet, az azt jelenti, hogy a pontos, bepontosított születési óra perc, mert egyébként semmit nem számít az egész, ha nincs bepontosított születési óra perc, mondta, hogy gyógyító tanító szolgálat. Persze, a zenén keresztül, nem direktben. Mondom, ezt nem is akartam elfogadni. És amikor már második is mondta, akkor is legyintettem, hogy ezek egy iskolát tanulnak, engem ez nem érdekel. És aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem, van olyan, az egy dolog, hogy te mit akarsz, de van olyan, hogy az élet akar tőled uh-huh. valamit. Van egy sorsod, és akkor bele kellett álljak, hogy ez a sorsom, hogy bár én idézőjelben csak művésznő akartam lenni, de hogy kaptam egy ilyen lélekgyógyító erőt, becsatornázottságot és szolgálatot, és ezt el kellett fogadnom, és ez mostanra szolgáltam már annyit, hogy visszatérhettem uh-huh. a zenéléshez, úgyhogy a 60. szülinapomra egy nagyon izgalmas műsorral készülök, mert hogy május 29-én leszek 60, és aznap is ünneplem, mert hogy hiszem azt, amit a régi időkből tartanak sokan, hogy a születésnap egy olyan mágikus belépési pont, amikor ha te a szívedből kívánsz valamit, tehát nem egóból,
1: igen.
2: hanem tényleg úgy a lelkedből, akkor az teljesül. És a koncert első, vagy nem is koncert, bocsánat, az ünneplés első része, azt úgy neveztem el, hogy Soma Summarum, az azt jelenti, hogy az egész életemet summázom, nagyon pörgős, nagyon aktív, nem, valójában végigveszem az első OA, egyébként az unokám OA-ját fogom bejátszani, mert azt felvettem, aha. az első OA-tól mind a mai napig úgy, hogy nagyon tudatosan 4-5 perc duma, utána jön egy odaillő zeneszám, ami uh-huh. nagyon azt hozza, amit bent tartalmában addig arról beszéltem. Kiváló zenészekkel, és hát így lesz egy 1 óra 40 percen, nagyon izgi, nagyon pörgős. Onnan tudom, hogy izgi, mert a gyerekeim nagyon kritikusak, és a lányomnak elolvastam, és végig élvezte, azt mondta, anya, ebből könyvet kell írni, ez olyan érdekes. És egyébként, bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom, de olyan jó, odapasszós lesz, szóval nem fogok belefinomkodni, mert azért nekem az eleje az húzós volt, kemény volt, nehéz, sok szenvedéssel teli, és nem akarom szépítgetni, hanem így már kicsit felülről nézve, hogy hogyan tudtam azokat a traumákat, fájdalmakat, sérüléseket transformálni, mert én hiszem azt, hogy minden nehézség, ha megértem arra, hogy megértsem, hogy értem való, akkor az átalakul erővé, karizmává, átadni való tudássá. Szóval nagyon szerintem izgalmas lesz, sok zenével tarkítva, majd az első rész végén kirakjuk az összes széket oldalra, és elindul egy közös varázslás, kapcsolódás, egymás szemébe nézés, nyilván aki nem akar részt venni, az vagy oldalra leül, vagy kimegy a büfébe, de hogy azt már egy másik csapattal csinálom, az Új Nők Zenés Szeánsz a csapatommal, Szirtes Edina Mókus, Kovács Sára Dizna, Mákó Kató, az már a női zenekarom, és hát velük ilyen zenés szeánszokat szoktunk csinálni, amiben közös mantra éneklés, gyógyítás, ilyen nagyon lightos bodywork, tehát kapcsolódások, érintések vannak, és hát az én kívánságom, hogy mit kérek a születésnapomra, az az, hogy ez az ország, ami tulajdonképpen Szent István óta ketté van szakadva.
1: Igen.
2: Ezúton ajánlom a Böcsök Mária nevű történésznőnek a Kettészakadt Magyarország című könyvét, hangos könyvét, ha bárki beüti a keresőbe így, hogy Kettészakadt Magyarország kijön ennek a nagy tudású idős történész asszonynak a könyve, aki végigvezeti, hogy mindig ketté voltunk szakadva, hogy most, hogy én már 60 vagyok, de most született meg az unokám, és aztán lehet lesz másik unokám, hogy az én unokáim ne egy egymás lehúzó, egymásnak feszülő országban éljenek, hanem maradjanak ebben a tényleg elképesztő adottságokkal teli, gyönyörű országban, ahol mi egy szakrális nyelvet kaptunk, egy isteni kódnyelven beszélünk. Tehát ez a magyar nyelv, ez egy csoda. És hát az is, hogy mi vagyunk egész Európában a legmélyebben a magmához, ugye, azért van itt ennyi hővízünk, tehát a csodákkal teli ország, és hogy valahogy kezdjünk el emelkedni, kezdjük el megérteni egymást, kezdjük el elfogadni egymást, és ebből a széthasítottságból kezdjen el emelkedni közeledni az ország. Egymáshoz. És az a terv, hogy amit ott megélünk, az a 400 embert várok, még lehet jönni.
1: Elmondtuk a
2: lehet a jönni. Ha bárki fölmegy a weboldalamra, bemondhatom, somamamagesa.hu, akkor ott vagy rámegy arra, hogy május 29, vagy egyáltalán somamamagesa.hu, ott látja az események között, hogy 60. születésnapi est, vagy somamamagesa.hu/életjáték, mert így neveztem el az estet, akkor látni fog mindent, hogy ez hol lesz. Egyébként a Ligetben egy nagyon szép nagy termet béreltem, Versailles terem, és amit ott mi létrehozunk érzést, tehát amit ott együtt varázsolunk, hogy mi idegenek egymás szemébe tudunk nézni, hogy tudunk menni ilyen nagyon finom elemelt zenére a térben, hogy merünk kapcsolódni, nem mint a idegenek, akik állandóan rettegnek a másiktól, ki mit gondol, mert el kell, hogy jussunk oda, hogy mindenki olyan, amilyen lenni tud, amilyennek lenni kell, és mindenki egyedi, egy ilyen új lenyomat van. Tehát évezredek ringanak a derekunkban, iszonyú sok mindennek kellett történni, hogy te pont ez az egyedi, egyszeri András legyél, én ez az egyedi, egyszeri Gyöngy, és hogyha elengednénk azt az illúziót, hogy bárkinek is másmilyennek kéne lennie, mint amilyen, akkor valami elképesztő áttörés lehetne, és akár jól is érezhetnénk magunkat. És ez lesz a kérésem, hogy amit ott létrehozunk érzés, mert én tudom, hogy ezt létre tudom hozni, mert én ezt nagyon sok táboromban, meg fesztiválokon megcsináltam, tehát itt is megcsinálom, ebben van gyakorlatok.
1: Tehát a két rész között.
2: Nem, ez a második rész. Ugye ez maga a második rész. Okay. Ez a két rész között büfé van. Ez maga a második rész, És ezt kifeszíteni az országra, ezt akarom energetikailag így ráhúzni az országra, mert úgy tartják, hogy a tüzes lóéve az, az elképesztő csodákra és robbanásra és radikális változásra képes, és ezt fogom kérni a születésnapomon, mert bármilyen nagyképűnek tűnik nekem, konkrétan mindenem megvan. Így, hogy már unokám is van, tényleg azt tudom mondani, hogy mindenem. Majd még egy lányunoka talán, no.
1: Oké. Azon gondolkodtam, hogy most hallgatlak, hogy ha mindezt a tudást át tudtad volna vinni az őrült 3M-es korszakodba anno, akkor az minőségébb lenne, vagy jó volt az is, hogy megtörtént?
2: Hát épp az előbb mondtam azt, hogy én már elengedtem azt az illúziót, hogy másképpen kellett volna csinálnom. Okay. Nyilván, hogy rengeteg hülyeséget csináltam. Én látom, hogy egy sérült kislány voltam. Egy zabolátlan vadkanca, tehát nagyon sok minden nem dolgoztam föl. Tehát nekem nem volt könnyű gyerekkorom, és az az apaseb, amivel én elindultam, tehát az abból úgy összekapni magam, hát nagy szeretett koldus voltam. Nyilván ez kellett a csodálatos férjem, meg az, amit ő adott, az az elképesztő türelem, amíg várta, hogy az ő vadkanca felesége szépen szelidül, de hát közben rengeteg önmunka is ott volt. Nem bánok semmit. Csak azt, hogy a gyerekeimnek nem írtam az aranyköpéseit, úgyhogy az unokámnak fogom.
1: Na de ő mennyi idős?
2: Négy hónapos.
1: Azért, hát
2: na
1: jó,
2: ja, majd.
1: Oké,
2: hát majd, készülök
1: azért,
2: mondom,
1: rá. Elvesztettem a fonalat? Vagy
2: nem,
1: oké,
2: készülök rá. Oké, tehát, azt bánom, hogy csak a naplóimat értem, annyira grafomám, hogy visszakanyarodjak az íráshoz, hogy 13 éves korom óta minden mai napig írok naplót. Az azt jelenti, hogy innen a földtől hát körülbelül eddig érnének a kis füzetek.
1: De miért fontos az neked?
2: Most már az akkor annak idején pont a sérült kislány gyógyítottam vele. Ösztönösen ráéreztem,
1: mert a terápia, az írás.
2: Hogy dolgok, amiket senkinek nem mondtam el, de a barátnőknek sem, mert volt bennem valamilyen büszkeség, hogy ne sajnáljanak. És ezeket mind kidolgoztam magamból azzal, hogy írtam, tehát gyógyításnak szántam, úgy is neveztem el, hogy titkoló, és azt gondoltam, hogy soha senkinek nem fogom megmutatni. Mind a mai napig kérdés számomra, hogy a gyerekeimre hagyjam, ismerjétek meg anyátok mozgalom, vagy elégessem, de abban biztos vagyok, hogy megint visszahozzak egy témát, ami már volt, hogy a halálra való legjobb felkészülés, ha szégyentelenné válunk. Tehát ha eljutunk oda, hogy semmit nem szégyellek, amit tettem, teszek, gondoltam, gondolok, éreztem, érzek, akkor az azt jelenti, hogy amikor majd Káron viszi át a Ladikán a lelkemet a túlvilágra, abban a 40 napban, amikor én hiszem azt, hogy szembesülnünk kell azzal, amit elkövettünk, és hogy a pokol nem más, mint mindaz a fájdalom, rossz érzés, amit másnak okoztam. Szóval, hogy ezt jobb itt feldolgozni, mert itt még van lehetősége arra, hogy kimondd azt, hogy sajnálom azoknak, akiket megbántottál.
1: Na jó, hát szerintem annyi útravalót adtál most, aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és az most annak lesz, mint gondolkodni, de a Derű mágiája című könyvet szívből ajánljuk. Olvassák el, mert a derűnél nincs fontosabb. Úgyhogy megint egy olyan témát hoztál, ami a legnagyobb kapaszkodó.
2: Igen, és most olyan világ van, hogy érdemes tenni azért, hogy stabil, önmagát megtartani tudó, élet, ember szerető, derűs emberek legyünk, úgyhogy kívánom, hogy így legyen, és remélem, bízom benne, hogy adok vele, és nagy szeretettel várok mindenkit május 29-én.
1: A Ligetben. Igen. És Soma, mamagisa.hu, ott minden pontos, minden fontos információ ott van. A könyv már bent van a boltokban?
2: Persze.
1: Oké, a derű mágiáját keressék, kedves hallgatóink. Én is ebben hiszek egyébként, szerintem, aki szereti az életet, az alapvetően derűs.
2: Igen.
1: Úgyhogy nagyon egy nyelvet beszélünk. Nagyon élveztem azt, hogy itt voltál, és gyere gyakrabban, mert sok mérföldkövet teszel le, hogy van miről.
2: Köszönöm,
1: beszélni.
2: András.
1: Mindig vigyázz magadra, és a hallgatóknak mondom, hogy azt a sok-sok energiát, amit Soma beletesz az összes imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, amit. Úgyhogy sok csillogó szempár neked mindenhol, akkor tiéd is csillogni fog, nagy
2: köszönöm.
1: Baj. Nem lesz, kövessék, szeressék, és Somától most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Soma Mama Gésának!

0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter szerint az ország közösségé formálása kiemelt feladat. Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere. Express éjszakai vonatjárat indul Horvátországba. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Magyarország képes újra talpra állni és újra közös hazája lenni minden magyar embernek, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett ünnepségen. Úgy fogalmazott, az országház most ismét az embereké, és az új parlament minden magyar embert képvisel. Kiemelte, a politikai változást nem pártközpontok, hanem emberek munkája, kitartása és közösségi ereje hozta létre. Beszédében hangsúlyozta, a következő évek egyik legfontosabb feladata, hogy az ország újra megtanuljon közösségként tekinteni önmagára. Úgy fogalmazott, Magyarország ereje nem a megosztottságban, hanem az egymás iránti felelősségben és szolidaritásban rejlik. A Fidesz frakció vezetője szerint komoly kétséget ébresztett Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása. Gulyás Gergely, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához, úgy fogalmazott, az új kormánynak egyértelmű többsége van céljai megvalósításához, de a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd volt. Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere Kocsik Tekla. Döntését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek, aki tudomásul vette a lemondást, ugyanakkor jelezte, továbbra is számít munkájára a képviselőtestületben. Kocsik Tekla közösségi oldalán azt írta, hosszú mérlegelés után jutott erre az elhatározásra, mert egy vezetőnek azt is fel kell ismernie, mikor kell méltósággal határt húznia. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vita alakult ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve körül. Ő több óvoda bezárását kezdeményezte, ami heves tiltakozást váltott ki a szülők részéről, így a döntést elhalasztották. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felület gazdálkodást, számolt be Budapest főtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most a városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt is kidolgoztak, amivel hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Június 26-ától ismét elindul a Retro Istria Express éjszakai járat, amellyel a nyári autópályás torlódásokat elkerülve lehet eljutni az Adriára. A MÁV közlése szerint a vonat augusztus 30-áig naponta közlekedik a budapesti keleti pályaudvar és a szlovén, valamint a horvát tengerpart között. A járat Székesfehérvár, Veszprém, Ajka és Zalaegerszeg érintésével a hajnali órákban érkezik Ljubljanába és halad tovább a tengerpart felé. Közvetlenül elérhető Koper, Opátia és Rijeka, egy átszállással pedig Pula és Triest is megközelíthető. Zivatarokkal és erős széllel lehűlés érkezik. Erősen felhős lesz ma az ég, sokfelé kell záporra, zivatarra készülni, főleg a délutáni órákban. A déli keleti ország részben intenzív, heves zivatarok is előfordulhatnak, és megélénkül a szél. Ma még 20-25 fok várható, kedden viszont megérkezik a lehűlés. Már mindenhol 20 fok alatt marad majd a csúcshőmérséklet. A záporok szerdán szűnnek meg.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 12-én, kedden este 19 órától Muzsikusok Kávéháza a Városliget szívében, ott a Magyar Zeneházában, élő cigányzene a Trilla étteremben. Legyen szó vonós cigányzenekarok vérpezsdítő dallamairól, vagy bárzongoristák megindító melódiáiról, a magyar városok étterveit, kocsmáit, kávéházait mindig is átjárta a muzsika. A Magyar Zeneháza kávézójában útjára indult Muzsikusok Kávéháza sorozat a vendéglátó zenészek világába kalózolja el a közönséget. A kávéházi estek során megelevenedik Krúdi Gyula korának vendéglői hangulata. Jávor Pál, Páger Antal, a bandával mulató hírességek, vagy épp dekadens gentrik kora. A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet egyik legfontosabb hungarikumunkra, a manapság sajnos egyre inkább háttérbe szoruló kávéházi cigányzenére. Ezúttal az élő cigányzenét Varga Jenő és zenekara szolgáltatja. Jenő már kisgyerekkorában, mindössze 4 évesen kezdett el hegedülni. Zenei érzékét minden bizonnyal édesapjától és nagyapjától örökölte, hiszen mindketten muzsikusok voltak a családban. Az otthoni tanulévek után a NAP utcai zeneiskolában folytatta tanulmányait, majd tehetsége révén a Tóth Aladár zeneiskolába került, ahol olyan kiváló mesterek irányítása alatt fejlődött, mint Dénes László. Mindössze 14 éves volt, amikor felvételt nyert a rangos bécsi konzervatóriumba, amely új táblatokat nyitott meg előtte, és egyben megalapozta nemzetközi karrierjét is. 16 évesen kezdett el magyar nótát és kávéházi cigányzenét játszani. Pályafutása a Szeged vendéglőben indult, majd játszott többek között a Margit kert étteremben és a méltán legendás 100 éves étteremben vendégeket is 7-ről 7-re elbűvölte. És most a budapestieket is elfogja, méghozzá Magyar Zeneházába látogatókat, ott a Városliget szívében, május 12-én, kedden este 19 órától. Tartsanak vele!
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Ismét megnyitották a népszerű Csitári kutat Székesfehérváron. Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derült ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Az új kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Európa több vezető politikusa gratulált Magyar Péter miniszterelnök kiválasztására.

0: témához. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, szívünk Budapesten dobog, hozzátéve, hogy a megújulás reménye erős jelzés a mostani kihívásokkal teli időszakban. Kiemelte, hogy fontos közös munka áll Magyarország és Európa előtt. António Costa, az Európai Tanács elnöke az új kormány megalakulását Magyarország történetének új fejezeteként értékelte, és jelezte, készen áll az együttműködésre. Üzenetében Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a szabadság, a béke és a demokrácia jelentőségét emelte ki. Lezárult a vizsgálat a székesfehérvári Csitári kútnál, és a szakemberek mindent rendben találtak. A teljes belső állapotfelmérés során megállapították, hogy a kút műszakilag megfelelő állapotban van. Sem szerkezeti elemeknél, sem a csűrésnél nem merült fel probléma. A vizsgálat részeként fertőtlenítést és tisztító szivattyúzást is végeztek, majd a Fehérvíz ZRT laboratóriumi elemzésre vízmintát vett. Az eredmények szerint a víz kémiai és biológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, így fogyasztásra alkalmas. Ennek nyomán a Csitári kutat ismét megnyitották a lakosság előtt. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derült ki egy nagy hazai ingatlanos cég felméréséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. Januárban a vevők 32, februárban és márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthon Start program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Félmaratonnal, családi programokkal és nagy koncertekkel ünnepelték vasárnap Budapesten az Európa napot. A Szabadság téren rendezett esemény Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulójára emlékezett. Reggel 9 órakor rajtolt el az Európa napi félmaraton, amelyen a résztvevők 21,1 kilométeres távot teljesítettek a Közös útunk Európa mottó jegyében. Napközben gyermekkoncertek, színházi előadások, kreatív foglalkozások és uniós tematikájú játékok várták a családokat. Délután a könnyű zenei programok vették át a főszerepet, színpadra lépett a budai popduó, a Felefánt, az estét pedig a Hiperkarma ingyenes koncertje zárta. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már délelőtt is előfordulhatnak záporok. Délután pedig újabb zivatarok kialakulása várható, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A hőmérséklet délután 20-23 fok körül alakul. Szerdától lesz ismét naposabb az idő.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Hülye dalom, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt

0: Ferobréker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferobréker.hu.
1: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
2: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: Familypark.at.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Holnap tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Ismét megnyitották a népszerű Csitári kutat Székesfehérváron. Futóversennyel ünnepelték tegnap Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, derült ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslatból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Az új kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Európa több vezető politikusa gratulált Magyar Péter miniszterelnöki választásához. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán úgy fogalmazott, szívünk Budapesten dobog, hozzátéve, hogy a megújulás reménye erős jelzés a mostani kihívásokkal teli időszakban. Kiemelte, hogy fontos közös munka áll Magyarország és Európa előtt. António Costa, az Európai Tanács elnöke az új kormány megalakulását Magyarország történetének új fejezeteként értékelte, és jelezte, készen áll az együttműködésre. Üzenetében Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a szabadság, a béke és a demokrácia jelentőségét emelte ki. Lezárult a vizsgálat a székesfehérvári Csitári kútnál, és a szakemberek mindent rendben találtak. A teljes belső állapotfelmérés során megállapították, hogy a kút műszakilag megfelelő állapotban van. Sem szerkezeti elemeknél, sem a csőrésznél nem merült fel probléma. A vizsgálat részeként fertőtlenítést és tisztító szivattyúzást is végeztek, majd a Fejér Víz ZRT laboratóriumi elemzésre vízmintát vett. Az eredmények szerint a víz kémiai és biológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, így fogyasztásra alkalmas. Ennek nyomán a Csitári kutat ismét megnyitották a lakosság előtt. A budapesti lakásvásárlók már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal az idei évben, derült ki egy nagy hazai ingatlanos cég felméréséből. A budapesti piacot tavaly még a befektetők diktálták, ma már az első lakásvásárlók. Januárban a vevők 32, februárban és márciusban 28, áprilisban pedig már csak 23%-a vásárolt befektetési céllal. Az átrendeződés elindítója egyértelműen az Otthonstart program volt. A budapesti vevők 38%-a élete első ingatlanát szerezte meg most áprilisban, ami a tavalyi év azonos időszakához képest több mint kétszeres arány. Félmaratonnal, családi programokkal és nagy koncertekkel ünnepelték vasárnap Budapesten az Európa napot. A Szabadság téren rendezett esemény Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulójára emlékezett. Reggel 9 órakor rajtolt el az Európa napi félmaraton, amelyen a résztvevők 21,1 kilométeres távot teljesítettek a Közös utunk Európa mottó jegyében. Napközben gyermekkoncertek, színházi előadások, kreatív foglalkozások és uniós tematikájú játékok várták a családokat. Délután a könnyű zenei programok vették át a főszerepet, színpadra lépett a budai popduó, a Felefánt, az estét pedig a Hiperkarma ingyenes koncertje zárta. Erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már délelőtt is előfordulhatnak záporok. Délután pedig újabb zivatarok kialakulása várható. Helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A hőmérséklet délután 20-23 fok körül alakul. Szerdától lesz ismét naposabb az idő.
8: Köszi szépen, Bori! Nézzük a közlekedési infókat. Az M0-es autóút keleti szektorában Maglódnál az M3-as felé baleset történt. A 48-as kilométernél zárva a külső sáv, nagyjából 2 kilométeres a torlódás. Közben tovább erősödött a forgalom az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-ason Bagnál, Mogyoródnál, valamint a fővárosi bevezető szakaszon, az M4-es autóúton Monornál, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Itt Budapesten a Ferihegyi repülő tére vezető úton a Felsőcsatári út közelében baleset nehezíti a közlekedést. Csak egy sávon váltakozva haladhat át a forgalom, így főleg befelé most torlódásra kell készülni. Lassan járható a budai alsórakpart a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti pedig a Margit hídtól a Lánchídig. Zsúfolt a Rákóczi út befelé, az M1-es M7-es közös bevezetője a Virágpiactól és tovább a Budaörsi út. Sokan autóznak a Budakeszi és a Hűvösvölgyi úton, valamint a Hungária körúton a Kerepesi útnál és a Tököli útnál mindkét irányban, a Könyves-Kálmán körúton az Üllői út közelében, a Soroksári út néhány szakaszán a Haller utcától, valamint az Üllői úton befelé a Kőér utcánál és az Ecseri útnál, a Váci úton pedig a Megyeri útnál, ugyancsak a városközpont felé.
9: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most folytatódik a Sláger reggel.
8: 7 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk a stúdióban, Pordán Petra.
12: Somogyi Zoltán
8: is. És a Horváth Tomi. Nem bíztuk a véletlenre. Majd énekel is nekünk egyébként élőben.
13: De kellemetlen saját magamat mondani. És Horváth Tomi.

0: Sláger reggel.
1: 4-8 múlt 1 perccel. Jó reggelt kívánunk.
2: Rengeteg üzenetet kapsz, csak mondom, Tomi. Kriszti azt írja például, hogy szép jó reggelt mindenkinek. Nagyon jó volt pénteken veletek élőben találkozni, mármint Zolival és velem, meg Cilával és Zsófival, és annak meg végképp nagyon örülök, hogy Tomi ma itt van veletek a hétfő reggelem, így még jobban indul, legyen szép a napotok. Aztán jó reggel, tegnap néztük meg mi is a Michael filmet, hát körülbelül végig pityeregtem, de ahogy Tomi is mondta, a Human Nature-nél végem volt. Főleg utána, amikor ránézett a testőrre, és tudta, hogy na, itt az idő.
3: Igen.
2: Aztán imádom, tényleg egy igazi jókedvés energiabomba a Tomi, ezt a Facebookon de írja Viki. Szép jó reggelt, plusz egy kis lendület reggelre Tomitól, de jó, hogy itt van, Kriszti írja. Ennek a horvát Tominak nagyon-nagyon örülünk ma reggel. Na.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Miért vigyorog ez a fiam?
1: Miért vigyorog mindig? Mi akar van vigyorogni?
3: Egyszer azt mondta nekem az egyik orvos, hogy még gyerek voltam, hogy nagyon szép a fogam, és hogy mutogassam sokat, és szerintem azóta vigyorog.
2: Jó, akkor
3: azért, akkor viszont nagyon jól lesnek ezek az üzenetek. Én annak nagyon örülök, hogy nyilván hasonlót hoz. Most ide jöttem hozzátok reggel, én tök jól érzem magam, nagyon jó.
1: Mindig hát ezt örömmel halljuk.
3: Hát ezt örömmel, legalább te jól érzed magad. Legalább te jól érzed magad. Igen, te látod, és jól érzed magad egyébként is.
2: Igen, maradjon is ez így, igen, még tartsunk ki egy kicsit. Tudod, 10-ig tart az adás, és 9 után még énekelned is kell, csak mondjuk.
3: Ja, de is mond, de nem baj. Na, ettől egy kicsit félek, de ettől mindegy is majd megoldjuk, úgyhogy egyébként tényleg nagyon jó a hangulat, és a filmre csak egy mondat, és aztán tényleg befejeztem.
2: Nem, beszélhetünk
3: én
2: még
3: nagyon várom a folytatását, és nagyon szeretném, hogy ezt majd akkor kivesézzék, vagy akkor térjünk, tehát igazából az ő életét jelentősen befolyásolták a vádak. Akkor az, hogy ugye ne felejtsük el, hogy az első alkalom, akkor ő peren kívül mindenki hirtelen meg tudott egyezni Michael-lel, és aztán megunta ezt, és azt mondta, nem, akkor vigyük bíróságra.
2: Igen.
3: Nézzétek meg, hogy, és én megvédem saját magam, tehát, hogy akinek vaj van a füle mögött, és annyi pénze van, mint égen a csillag. Szerintetek az az ember, és tudja, hogy peren kívül ezekkel minden családdal meg lehetett egyezni. Volt az a szám, amit már nem is fájt annyira kis Józsikának az este. Tehát, hogy milyen érdekes ez. Na, de hogy gondoljatok abba bele, hogy akkor miért áll ki az ember, miért mondja azt, hogy elég volt, megvédem magam, nem csinálom ezt tovább, tönkre megyek ebben. És gondoljatok bele, abban az időben megvédeni, alig tudtad magadat, nem volt Facebook, ahol visszaválaszolok, vagy posztolok, vagy elmondom az én álláspontom. Nem, a Oprah Winfrey, vagy a József, a jó Isten tudja, hogy kivel kell beszélnem, ahhoz, hogy megmutassam, hogy van egy másik szempont, egy másik álláspont, és gyerekek, én soha nem csináltam ilyet senkivel. És csak a jó szándék vezérel. De mennyire ilyenek vagyunk, nem? Gyarlok, hogy a jó szándékot, és mi hogy mondják, hogy a jó szándék is milyen kövekkel van ki, látod még ki...
2: Várja, hogy
1: a
2: van?
1: A pokolba veszett út is jó szándékkal van kikövezve.
2: Igen.
3: Na tessék, milyen ügyesek vagytok?
1: Ezekre foglalkozni.
2: Tesztelsz minket,
1: tudjuk,
2: jól van?
1: Mikor lesz a következő film?
2: No, nem,
1: mondták már, mikor?
2: El.
1: Ezt most csak belebegtet, hogy
2: nem,
1: majd jön a folytatás.
2: Végén, ott a végén, tehát hogy azért nem értettem, hogy lebegtetünk,
3: szerintem 3 év, kb. 2-3 év.
2: Várjám, szerinted még nem forgatták le?
3: Nem, szerintem
1: biztos nem, hát arról tudnánk.
3: Szerintem nem forgatták le. Szerintem
2: én azt hittem, hogy egybe leforgatták, csak hogy vártak egy kicsit, és aztán majd utána jön a következő.
3: Nem.
2: Most kezdik el.
3: Hát figyelj, azért az rengeteg, az egy teljesen más időszak, más éra. Ott egy csomó minden jön még, amit egyébként Jafarnak is még meg kell tanulnia.
2: Tomi, mi az a relikviád, amire a legbüszkébb vagy, ami Michael Jacksonhoz köthető?
3: Mondhatok márkát is, vagy márka nélkül mondjam, azt szabad mondani?
1: Ahogy szeretnéd.
2: Figyelj, igazából termék megjelenítésünk van.
3: Jó, mondjuk akkor egy olyan világmárka, aminek LV a rövidítése, és akkor ezzel elmondtam. Igen. Louis Vuitton. Na, de lényeg, hogy volt egy 2018-as kollekció, lehet, hogy rosszul mondom, 18-19-es kollekció a Virgil Abloh-nak, a kedvenc tervezőm, imádom mindenét, amit ő kitalált, és neki nagyon nagy kedvence volt Michael Jackson. Mm-hmm. Imádta Michael. És azt mondta, hogy az egyik ilyen kollekció az csak Michael Ihlette ruhák lesznek. Megjelent a dokumentumfilm, úgy döntött a Vuitton, hogy azt mondja, hogy gyerekek, nem adjuk ki ezeket a ruhákat. Tehát ment a levesbe.
1: Tehát az egész már készen volt?
3: Már bemutató is megvolt.
2: Hoppá.
3: A bemutató hivatalos fashion show megvolt Michael-re. Na, ezeket a ruhákat offolt a Vuitton, és aztán azt mondta pár év múlva, hogy akkor kiadunk belőle párat. Uh-huh. Nagyon kevesen.
1: Amikor kicsit elült a botrány.
3: Amikor már elült a botrány,
2: és megerősítettek azok a dokumentumok, amik
3: cáfolták.
1: Nem égették el a ruhákat, azért ez mekkora mázli, hogy nem semmisítették meg?
3: Nem, ezek bekerültek egy ilyen archív, rengeteg ilyen ruha van, amik tervek maradnak, és ezek nem jelennek meg. Ennek volt Párizsban most egy ilyen kiállítás is például Virgilnek. Szászonak is egy a vége, van ez a kabát. Ez az admirál kabát, a 95-ös History Tour volt azt hiszem az inspiráció, de szerintem a 87 Bad is. Viszont a Virgil azt mondta, hogy ez teljesen a History Tour. Lényeg a lényeg, hogy ez a kabát mikor megjelent, ebből nagyon kevés limitált darab szám jelent meg, és én akkor azt mondtam, hogy na itt van az idő, hogy elköltsem az cég összes pénzét, hitelt vegyek fel a házra a jelzálogot, és azt mondom, hogy
0: még hány koncert ez? Várjuk, nézzük csak meg!
3: Így van, a következő évit is.
1: Elköltitek a fizetéseteket?
3: Így van, a feleségem pénzét is elköltettem. Sőt, a gyerekét is.
0: Hogy nem lesz örökség a gyerek.
3: Nem, és egyetemre hát sem ennyi. Megy. Viszont nekem lesz szép kabátom. És képzeljétek el, sikerült megszereznünk. Úgyhogy az országban, Magyarországon nekem volt egyedül ilyen kabátom, és azóta sincs másnak, ez így van.
2: És nem akarták tőled megvenni?
3: Már meg akarták venni, és dupla annyiért akarták megvenni, amennyire megvettem. Nem akarom elmondani, mennyit, de mondjuk úgy, hogy egy jó autót már tudnál belőle venni.
1: Ellelopják. Tudod, ilyenkor jön az, hogy nem adja, akkor oda küldjük a Thomas Crown-t, hogy
3: olyan helyen van, hogy én sem tudok hozzáférni.
2: De várjad, volt már, hogy felvetted, vagy csak nézegeted és simogatod, mint a szép képeknél, tudod?
3: Nem.
1: Fölveszi és úgy simogatja.
3: Nem álltam, csak magammal simogattam olyan nélkül.
1: Nem is kell kabát, jó? Vigyázz, 12-es karikával vagyok.
3: Nőjük, csak a felső testemről beszélek. Szóval, Isten. Szászlónak is egy a vége. A lényeg, hogy volt kétszer rajtam ez a kabát, egyszer az egyik parkos koncertemen vettem fel, és az egyik videoklipben is ez van rajta.
1: Nem félt, hogy valaki lehamúzza, érted, és akkor kiégeti?
3: Megöltem volna.
2: Azt megöltem volna, hogy ő már nem élne.
1: Ha felgyújtott a rádió stúdiót előtte, vagy utána?
3: Fogtam volna magam, és aztán egy jó bombával lebombáztam volna. Na jó, elég volt. Szóval, hogy a lényeg, hogy igen, felvettem, és nagyon vigyázok rá.
2: De melyik klipben volt rajtad?
3: Megszakad című dalom.
2: Na, akkor meg kell nézni.
1: Andika, nézd már, valami folt van rajta. Mit csináljunk vele? Hát, hogy egy kis tisztítószer. Meg köröm kefét.
3: Nem. Mindig visszaviszem az üzletbe, és képzeld, ők tisztítják ezt a kabátot. Nem is engedik, hogy más csinálják.
1: És az önmagában annyiba kerül, mint egy autó, a tisztítása.
3: Nem, a tisztítás ingyenes.
1: Az ingyen van. Képzeltek, de jó fejek.
3: Tényleg jó. Hát én is örülök neki. Mondjuk parkolóhelyet, nem olyan találok ott.
1: Mi van már a mai világban ingyen? Mondjuk egyszer napszemüveget vittem be egy ilyen boltba, mondtam, hogy itt vettem, és ingyen kicserítik a csavart, meg a szárát, meg a nem tudom, mi mondtak, hogy hát ezt itt vettem.
2: Na,
1: és
2: menő.
1: Akkor, ja, képzeld.
2: Hát látod, mi kicsibe így csináljuk, te nagyba úgy, mi kicsibe így.
3: Nem. Nálam is tököiben egyszer van, hogy ilyen megtörténik.
2: De figyelj, Tomi, van olyan, amire még vágysz.
3: Tehát,
2: hogy olyan relikvia, amire még nagyon vágysz, és tudod, hogy mondjuk azt esetleg meg lehet venni.
3: Képzeljétek el, hogy volt egy kiállítás, most május 10-én ért véget, Michael Jackson kiállítás. Ha jól tudom, ennek a ruha, itt a ruhák, amiket láttok, egy amerikai magyar srácról beszélünk, de azt hiszem amerikai cégeken keresztül gyűjt. Tehát ő neki ezzel foglalkozik. Licitekre jár és vesz Michael ruhákat, és neki nagyon sok mindene van. Egy kiállításnyi cucca van. És egyszer beszélgettünk róla, hogy lehet, hogy van egy szemüveg, amitől megválna. Aha. Ez lehet, hogy már nem aktuális, és lehet, hogy egyébként rálép majd a sarkamra, hogyha ezt most elmondom, de gondolkozott rajta egyszer, még régen beszéltünk róla, hogy egy szemüveget lehet, hogy megvennék tőle. De azt gondolom, hogy oda már a jelzálog kölcsön is kevés.
1: Hogy működhet? Tehát van egy csomó cuccom, én vagyok egy Amerikában élő magyar srác, van nem tudom 200 dolgom, ami Michael Jacksonhoz kötődik is, igaz? Hát ezt a szemüveget most már úgy meguntam nézegetni, erre van Tominak.
3: Nem, én egy nagyon nyomulós csávó vagyok, borzasztó. Ja, mikor egyszer csak mondtam, hogy napszemüveged van, tőle. Hát igen, Tamás van. Úristen! És elkezdtem neki 40 percig beszélni, hogy én nekem az életemet megváltoztatná, hogy sőt, szőke lennék, 187 centi és kék szemet növesztenék érte.
1: Bocsát, mint Szamáros Regben. Ott vagyunk már! Szegény, na, eladod már a szemüveget? Nem. És most? Eladod?
3: Nem, szerintem azóta, hogy letiltott, és nem tudom fejlni sehol. Nem tudom, azt viszont tudom, hogy le a kalappal előtte elképesztő, hiszen meg is osztotta az egyik ilyen pizsamát, azt hiszem TikTok csatornájás van az úriembernek, és képzeld, Michael egyik pizsamáját ilyen kockákra vágta picire, egy ilyen kártyába berakta, és a legfanabb rajongók között így kiosztogatta, meg eladta én 2-3 dollárok, kérem, olyan volt, de hogy ő tényleg szerette volna az igazi, ő nem akkora nagy Michael fan, ő inkább üzletember.
2: Ismer, ügyes.
3: Tud mindent Michael Jacksonról, de ő kihasználja az olyanokat, mint mi vagyunk.
1: Múltkor kérlek szépen egy 747-es Boeinget akartam így venni. Képzeld, fölvágták kockákra, darabokra, és meg volt, hogy az ajtóból vesz egy részt, vagy pedig a valamelyik oldalfa. Igen, kulcstartókat csináltak
3: de
1: belőle.
3: De ez nem egy lezuhant Boeing gép, ugye?
1: Nem, és belegravírozták, hogy 747, és lehet ilyeneket venni, ilyen erteget.
2: Ki kéne nekem is találnom valami őrültséget.
3: Ha már gyűjtésről beszélünk, 630 kézzel festett japán Dragon Ball figurán van, képzeljétek el.
2: Komolyan.
3: És ott kint van állítva nappaliba, vitrén, de hát egyébként
2: a kezem... Figyelj, nálatok ott nagyon értékes do dolgok vannak ott a házban, csak mondom.
1: De várjál, ez úgy kézzel festett, mint amikor a Kinderben megjelent a pingvin, igen. És akkor mondták, hogy kézzel festett
3: Kinderben. Képzeld el, hogy ezeknek a figuráknak a dobozára rajta van egy ilyen kis portrékép arról az ázsiai művészről, aki ezt, arról a japán művészről, aki festett ezt a figurát.
1: Láttam azt a gyárat Kínában, ahol futószalagon készülnek, és ahol ezeket a AI-jal megrajzolják, ezeket a festő, ő a festőművész. Hicsi nincsi macsikoki.
3: Nem, dehogy is.
2: Ilyen nagy Dragon Ball rajongó úr, vagy.
1: Hát, ezzel hogy át lehet venni embereket?
3: Most leveszem a lapot.
1: Vetkőzik a horvátom.
3: Figyelj, nézd csak.
2: Mit van, mutasd.
3: Babám, itt van Songoku.
2: A tényleg.
3: Megint a
2: tetoválás.
3: Itt van Broly, itt van Bu, itt pedig Gohan. És még nincs vége a történetnek, szóval én szét Dragon Balloztam a jobb kezemet.
2: A menő.
3: Mindenhova Dragon Ball figurákat fogok
2: tehát Dragon Ball van, vagy Michael Jackson?
1: Azon gondolkodom, beszélek a pécsi ismerőségemmel, hogy a pécsi kesztyűtől lövök valami Spetko kesztyűt, fölteszem az internetre, mintha Michael Jacksoné lett volna, megvárom, amíg a horvát Tomi bejelentkezik, és csillagokért eladom neki.
2: De nagyon jó ötlet.
1: Sose vertek még át ilyenekkel egyébként? Nem, tehát, hogy vagy nem tudsz róla?
3: Nem.
1: Hogy lehet tudni az eredetiségét ilyen
2: tárgyakat?
3: Erre van egy nagyon-nagyon jó példám, hogy nekem van egy nagyon jó ügyvédbarátom is, aki ezeket nagyon-nagyon kenivágja. Egyrészt, másrészt van eredetiségvizsgáló, akinek elküldöd a kis cuccodat, elküldöd, hogy miért gondolod te eredetinek, aztán ő, ha szükséges személyesen is megnézi, az már egy valak pénzedbe kerül.
1: Igen.
3: De ha nagyon fontos gyűjtői darabról van szó, akkor el tudsz menni, és be tudod vizsgáltatni. Van olyan figura, amit külföldön kell ezt megnézettetned, hogy na, ez tényleg olyan. És képzeld elő utána, tehát azt szertifikálja, hogy na, akkor ez valódi.
1: Annyira nem bízom az emberekben, hogy ilyenkor azt hinném, tudod, hogy elküldök egy tárgyat, és nem ugyanazt küldi vissza, hanem egy kamut, és az eredetit lenyúlja, és azt ő eladja jó pénzre, nekem meg visszaküldi a gagyi hamisítványt, ami úgy néz ki, mintha igazi lenne.
3: Az beülsz a kocsiba, vagy fölülsz a repülőgépre, benne van a táskádban, mész vele, nem viszed el, nem küldöd el. Hát nincs az Isten, igen, hogy én egy figurámat elküldjem, ami olyan. De hát azért ne felejtsétek el, ezek nem olyan figurák, ezeket meg lehet vásárolni, igen. Tehát ezek azért piaci áron már egész jó áron kapható figurák. Ritka az olyan darab, ami nagyon értékes lenne, de azért van olyan is.
2: 0-30-30-30-95-8, ide jöhetnek kérdések.
1: Megjelentkezés lassan a hablagyba.
2: Így van, a Sláger FM Facebook és Insta oldalán is írhatnak, kiraktuk a képeinket, a hablagyba.
1: Voltál már itt a Petánál, úgyhogy tudod mi jön, készülj lelkileg, mert a Cilla fog énekelni.
2: Ó, nagyon jó lesz. Flip the script is in the house, yeah, flip the script.

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
9: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk viselkedését Magyar Péter. Egy Balaton-Mária fürdői fagylaltozó nyerte a Balaton-fagyia versenyt. Holnap tartják a bringás reggelit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek szombati kivonulását a kormányfő a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a szózatról és a himnuszról. Magyar Péter arra reagált, hogy a Mi Hazánk elhagyta a termet az országgyűlés alakuló ülésén, amikor a Sükösdi Danubia tambura zenekar előadta a cigány himnuszt. A Mi Hazánk lépését a 100 tagú cigány zenekar is elítélte. A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője visszautasította az állítást. Torockai László arra hívta fel a figyelmet, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint az uniós himnusz az örömóda előtt tervezték a kivonulást, de a Tisza párt a napirendet szerintük váratlanul módosította. Ma szavazhatnak a fővárosi törvényszék bírái arról, kit támogatnak az ország legnagyobb bíróságának elnöki posztjára. A tisztségre két pályázat érkezett, Tatár Kis Péter jelenlegi elnöké és Matusik Tamásé, az Országos Bírói Tanács volt vezetőjé. A bírák először meghallgatják a jelöltek szakmai programját, majd titkos szavazáson mondanak véleményt. A támogatáshoz 50% plusz egy szavazat szükséges. Az eredmény azonban csak véleményező jellegű, a végső döntést az Országos Bírósági Hivatal elnöke hozza meg. A megbízatás határozott időre, 6 évre szól. A Balaton Mária fürdői Florida fagylaltozó nyerte a 13. Balatonfagyia versenyt. A balatonfüredi kék szalagportban rendezett megmérettetésen a Balaton Noir Fantázia nevű fagylalt bizonyult a legjobbnak. A győztes édesség készítője Somodi János elmondta, az alapötletet a sörfőzés adta, így a fagylalt fő alapanyaga a csokoládé maláta lett. Az ízvilágot szilvaszósz, rum és maláta ropogós teszi teljessé. A versenyen 30 fagylalttal 18 induló vett részt. A zsűri a kreativitást, az alapanyag használatot és az ízek harmóniáját is értékelte. Külön díjat kapott a balatonfüredi Kis Bergman cukrászda, a Gyenesdiási Bringatanya Somogyi fagylalt műhely és a Balaton akaratjai Sziszi fagylaltozó. A Magyar Kerékpáros Klub idén is elindítja a Bringáz munkába kampányt, amelynek részeként országszerte várják holnap bringás reggelivel és uzsonnával azokat, akik kerékpárral közlekednek. A kezdeményezéshez Budapest több kerületes atlakozott. Reggel többek között a Testnevelési Egyetemen, a Népligeti buszpályaudvaron, Zugló önkormányzatánál vagy a BKK központjában is kapnak reggelit a bringások, a főpolgármesteri hivatalban pedig uzsonnával készülnek. A fővároson kívül például Szentendrén, Fóton, Székesfehérváron, Gárdonyban és Szolnokon is adnak kávét, teát és pár falatot a bicikliseknek.
14: Köszi szépen, Bori! Nézzük gyorsan, milyen időre számíthatunk. Mint ahogy látjuk, erősen megnövekedett, illetve növekszik a fátyori és gomoly felhőzet, és bizony záporok is előfordulhatnak. Már akár most a reggeli órában, de ha most megússzuk délután már kevésbé valószínű ugyanez, szóval nem árt, hogyha valamilyen vízhatlan cipőt választunk inkább mára, ami az se baj, hogyha picit piszkos lesz, és legyen kéznél esernyő vagy esőkabát. Délután egyébként így is, nagyjából 21 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
14: Az M0-ás autóút keleti szektorában Maglódnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 48-as kilométernél zárva a külső sáv és több mint 2 kilométeres ennek nyomán a torlódás. A 13. kerületben is baleset történt az Újpalotai úton a Kámfor utcánál, számítsanak sávzárásra. Újpesten pedig tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, sávzárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig úgy szintén. Közben, hogy mi újság a vasúton, ezt is megtudhatjuk, hiszen a Mávinform ügyeletese Jancsurek Bence a vonalban. Jó reggelt!
16: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartan a vonat közlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Véget ért a karbantartás Rákos rendezőnél, az esztergomi és a Veresegyházi vonaljáratai ismét a nyugati pályaudvarra érkeznek, és onnan is indulnak. Budapesten a megszokottak szerint tart a déli körvasút fejlesztése, a dunántúli vonatok többsége Kelenföldre érkezik, és onnan is indul. Fontos, hogy Kelenföld és Kőbánya-Kispest között csak a G43-as vonatok közlekednek. Jó utat!
17: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben, 7:40-kor.
1: Hát igen, szóval sok minden történt 4 év alatt. Például a Bolondok házában van költségvetés. Tudod, hogy készült? 3 bolondtól megkérdezték, hogy Hacovat! 90! Hacovat! Péntek! Hacovat! 36! Hogy jött ki? 90-ből kivontuk a pénteket.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Horváth Tomi, kapaszkodj, mert Cilla mindjárt hablatyolni fog, illetve úgy tesz, mintha énekelne.
2: És okay. Itt van velünk Tibi Tebi Tangó. Jó reggelt!
3: Már megint a bitang.
2: Már megint a
1: bitang. Jó reggelt.
2: Figyelj, annyira jó, és olyan mázlista vagy, hogy itt van velünk egy valódi énekes, aki hát, ha tud neked segíteni, hogy Csabi vajon mit hablatyolhat.
1: Miért a Csabi, miért nem valódi énekes? Miért akarod megfosztani?
2: Ne arra, hogy én nem tudtam. Hát a Tomi az.
4: Azt hiszem, igen, de nem biztos, hogy segítség leszek. Lehet, hogy tök más dolgokat fogok rá énekelni.
2: Segíts, jó?
4: Jó, mindenképpen.
2: Figyelj, figyelj.
4: Ratatata, ratatata, tata, rata, ratatata, ratatata, ratatata.
1: Hát Tomikám, a te tiszteletedre. Miért ez így? Ez előtted való tiszteg is akart lenni.
2: Ups, ja nem. Tibi, ha látnád a Tomi arcát, fogalma nincs.
4: Nincs, de...
3: Ha ti látnátok az enyémet.
4: Figyelj!
2: Tessék, segíts! Na,
4: talán, mit szólnál hozzá, hogyha azt mondta, várjál, azt mondtátok, hogy ezzel nekem kedvez a...
2: Igen.
4: Hát, Cilla.
2: Igen.
4: Figyeljetek, ha kitalálom, hogy mondjuk azt mondom nektek, ha nekem, akkor mondjuk Michael Jackson.
1: Hát, most miért mondod?
2: Igen.
4: Csak úgy gondolom.
2: Tibi, az van, hogy a dal címét is kéne tudni. Az előadót a Tomi már megfejtette neked.
3: Tehát akkor Jackson.
1: Marha. Hát valószínűleg, de csak akkor tudunk rá igen mondani, hogyha kompletten kapjuk meg
2: igen,
1: a megfejtést.
2: Igen, ez így van. Dudold?
4: Duduljam neki én?
2: Igen.
4: Akkor figyelj valahogy úgy, hogy... A B? Közben
1: markolás.
2: Igen, igen!
1: Mi? Hogy mondtad?
2: Mondtam, Ted, igen!
1: Ja, igen! Jó!
2: Tomi, csináld már, még olyan jó vagy benne.
1: Ezekére foglalkoztat.
2: Nagyon jó voltál, Tibi, gratulálunk. Te elva, Tomi volt jó, de egyébként te meg ügyesen megfejtetted, és ráéreztél, úgyhogy tiétek a két fő részére szóló belépő május 30-ára az Oroszlán Király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából. Tomi, ebből is előad egy darabot.
4: Can you hear the love tonight? De most már elcsinálj, mármint, hogy az enyém is a tiéd, tehát mi ketten megyünk.
2: Nem, a Tibi.
4: Ja, értem.
1: Igen, a kettőtök, csak te jótékonyan lemondasz róla, a kedves.
2: És még egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval is a tiéd. Gratulálunk, Tibi!
3: Nagyon szépen köszönjük!
2: Szép napot nektek!
1: Hello!
3: Szia!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Itt minden az élmények körül forog. Roton!

0: Van. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
1: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
2: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: A reklám után...
9: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Magyar Péter szerint az ország közösségé formálása kiemelt feladat. Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere. Express éjszakai vonatjárat indul Horvátországba. Jó reggelt kívánok, Szentő Fóri vagyok. Magyarország képes újra talpra állni és újra közös hazája lenni minden magyar embernek, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett ünnepségen. Úgy fogalmazott, az országház most ismét az embereké, és az új parlament minden magyar embert képvisel. Kiemelte, a politikai változást nem pártközpontok, hanem emberek munkája, kitartása és közösségi ereje hozta létre. Beszédében hangsúlyozta, a következő évek egyik legfontosabb feladata, hogy az ország újra megtanuljon közösségként tekinteni önmagára. Úgy fogalmazott, Magyarország ereje nem a megosztottságban, hanem az egymás iránti felelősségben és szolidaritásban rejlik. A Fidesz frakció vezetője szerint komoly kétséget ébresztett Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása. Gulyás Gergely, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához, úgy fogalmazott, az új kormánynak egyértelmű többsége van céljai megvalósításához, de a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. Rétvári Bence, a KDNP parlamenti frakció vezetője szerint Magyar Péter miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről szólt, hanem egy bosszú beszéd volt. Lemondott a Hegyvidék alpolgármestere Kocsik Tekla. Döntését írásban nyújtotta be Kovács Gergely polgármesternek, aki tudomásul vette a lemondást, ugyanakkor jelezte, továbbra is számít munkájára a képviselőtestületben. Kocsik Tekla közösségi oldalán azt írta, hosszú mérlegelés után jutott erre az elhatározásra, mert egy vezetőnek azt is fel kell ismernie, mikor kell méltósággal határt húznia. Az alpolgármester távozása hónapokkal azután történt, hogy jelentős vita alakult ki a hegyvidéki óvodai rendszer átalakításának terve körül. Ő több óvoda bezárását kezdeményezte, ami heves tiltakozást váltott ki a szülők részéről, így a döntést elhalasztották. A hagyományos elveket a feje tetejére állította a klímaváltozás, Budapest is elszenvedője a helyzetnek. A 2022-es aszályhelyzetet követően át kellett gondolni a hazai zöld felületgazdálkodást, számolt be Budapest főtájépítésze Bardóczi Sándor, aki szerint az elmúlt években olyan fogalmakat vezettek be, mint a szivacsváros és a vágatlan május, amit most a városvezetők és kormányzati szereplők is zászlajukra tűztek. A főkert és a főváros közös műhelyében új faültetési protokollt is kidolgoztak, amivel

0: hatékonyabban megtartható a víz és javítható a talajszerkezet. Június 26-ától ismét elindul a Retro Istria Express éjszakai járat, amellyel a nyári autópályás torlódásokat elkerülve lehet eljutni az Adriára. A MÁV közlése szerint a vonat augusztus 30-áig naponta közlekedik a budapesti keleti pályaudvar és a szlovén, valamint a horvát tengerpart között. A járat Székesfehérvár, Veszprém, Ajka és Zalaegerszeg érintésével a hajnali órákban érkezik Ljubljanába és halad tovább a tengerpart felé. Közvetlenül elérhető Koper, Opátia és Rijeka, egy átszállással pedig Pula és Triest is megközelíthető. Zivatarokkal és erős széllel lehűlés érkezik. Erősen felhős lesz ma az ég, sokfelé kell záporra, zivatarra készülni, főleg a délutáni órákban. A déli keleti ország részben intenzív, heves zivatarok is előfordulhatnak, és megélénkül a szél. Ma még 20-25 fok várható, kedden viszont megérkezik a lehűlés. Már mindenhol 20 fok alatt marad majd a csúcshőmérséklet. A záporok szerdán szűnnek meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Az M0-as autóút keleti szakaszán, Maglódnál az M3-as felé vezető oldalon baleset tartja fel a forgalmat. A 48-as kilométernél még mindig zárva a külső sáv, több kilométeres torlódás alakult ki. Az Újpalotai úton a 13. kerületben szintén baleset lassítja a haladást a Kámfor utcánál, itt is számítsanak továbbra is sávzárásra. Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton tart a felújítás. Sávzárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A 3. kerületi Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalomkorlátozás lépett érvénybe, egészen holnapig burkolatjavítás miatt. Az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában kell zárásra számítani, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás zárás is nehezíti a közlekedést, építik ugyanis a gázvezetéket. Valamint félpályás zárásra kell számítani ma a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt, és zárva a mai naptól a 11. kerületben a Török-Bálinti út, a Felsőhatár utca és a Spanyol-Réti út között, ugyancsak felújítás miatt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra múlt 5 perccel. Itt Pordán Petra, mondod, hogy magát kell jön.
5: Hol látom én? És Somogyi Zoltán.
2: Üdv mindenkinek. Arról beszélünk nem sokára, hogy vajon felnőtt korban köttetnek-e barátságok. Igen, nem?
5: Igen.
6: Igen.
2: Igen. A három igenes szavazás. Minden most jönnek önök 0 30 30 30 95 8-ot, és írhatnak. Hajrá!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz már 3 perc múlva. Mondják, hogy a felnőtt kori elmagányosodás az bizony korunk egyik legsúlyosabb problémájává vált menet közben. Ugye mi is többször felemlegettük már így az elmúlt hetekben is, hogy milyen sokan vannak például honfitársaink közt is, akiknek egyáltalán nincsen barátja.
2: És olyan most, fura ez.
1: Igen, most képzeljétek, hogy bizonyos számítások szerint az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag meg 4-szereződött azoknak a felnőtteknek a száma, igen, akiknek nem nagyon vannak barátaik. Azt mondják a hozzáértők, hogy sokszor ott véti az ember a legnagyobb hibát, hogy nagyon válogatóssá válik, mert a gyerekkorunkban ugye bárkivel összebandázunk, hát emlékszem, hogy a strandon 5 perc alatt volt 68 barátom, felnőttként viszont válogatóssá válunk például azért, mert ma már nagyon nagy a szórás, mondjuk az anyagi helyzetben, tehát mondjuk itt a horvát Tomi, érted, luxizik meg minden.
3: Mi?
1: Tehát, akárkivel nem haverkodik össze.
3: Építeni jöttem az így, nem rombolni.
2: Nem luxizik, ő megdolgozott azért, amit elkölt. Az luxizik, igen, aki igen. Nem dolgozik meg.
1: Mert komolyra fordítva a szót, tehát hogy azt mondják, hogy van, aki például ennek mentén is. Igen. Vagy ez nem is feltétlenül tudatos választás, hanem mit tudom én, neked mondjuk jó módban élsz, van egy elvárásod, hogy hová mennél el nyaralni, mit tudom én, mi a másik meg nem engedheti meg magának, és hogy emiatt akár baráti társaságok is szét tudnak csúszni.
3: Mi a titka ennek? Miért megy tönkre? Nagyon egyszerűen az irítség. Az alapvető irítség. Az irítség miből fagad? Az önbizalom hiányból és az önbecsülésből, hogy nincs semmi.
1: Annyiban vitatkozik nem feltétlenül, tehát hogy van olyan, hogy mit tudom én, a másik nem engedheti meg magát, nem irigykedik rá, csak azt mondja, hogy értem, hogy te most el akarsz menni, mit a Seychelles-szigetekre,
2: de nekem ez nem fér bele. Szakad meg.
1: Hát ha Tomi azt mondja, hogy kifizettem neked, akkor nyilván elmegy vele.
2: De srácok, azért, tehát nem szakad meg azért egy barátság, mert nem tudsz elmenni Seychelles-re, elmentek akkor együtt mozizni.
3: Ne, állj meg, sőt, jobbat mondok, te elmész Seychelles-re, de én nem tehetem meg, mert volt ilyen időszak az életemben. Én attól még nagyon örültem annak, aki el tudott venni.
2: Így van.
3: Tökéletes példát tudok mondani nektek, még jogosítványom sem volt, és egy kedves barátom akkor vett egy új 3-as BMW-t magának. Amúgy én nem szerettem a BMW-ket, de mindegy, ettől függetlenül nagyon szép egy autó szép volt. Autó. És mikor megvette, tudta, hogy én nekem akkor anyagi problémáim voltak még. Uh-huh. Egyáltalán az is nehéz volt, hogy fizetem be a csekkeket. És akkor emlékszem, hogy így félve hívott, hogy megvettem az új autóm, oda menjek meg, mondom, vagy inkább most, mondom, maradj már, hozd már ide, úristen! Lementem, körbeugráltam, mint az őrült, olyan voltam, mint egy vergődő hal, érted a parton, annyira örültem neki.
2: Igen.
3: És tudod, mi van? Az igaz barátság szerintem azt nem választhatja szét egy ilyen. Semmi. És na ez mondjuk, hát tudom, hogy van az az idő, amikor az emberbe bekapcsolódnak egy ilyen komplexusok. Én például veszítettem el olyan barátokat, amiért mondjuk híres lettem, és nem én akartam így, én kerestem őket, én szerettem volna velük tartani a kapcsolatot.
1: De mi egyszer... zavarban voltak?
3: Igen, vagy nem, mert egyszerűen azt érezték, hogy már nincs egy közös halmazunk. Hogy már nem tudunk
1: beszélgetni. A közös halmaz, ez egy jó megfogalmazás.
3: Hogy már nem tudunk beszélgetni, mert ő már csak Pest, meg a sztárok, meg azért. Közben egyáltalán nem, és ide most használtam volna egy másik szót, csak hát 12-es karika. Tehát nem, ez nem igaz. Én ugyanúgy engem érdekel, hogy velük mi van, és hogy mi történik velük. És képzeld el, hogy legtöbb esetben ilyenkor ő választja le magát rólad, mert azt mondja, hogy én ehhez kevés vagyok.
1: Pedig tök jó kompromisszumok is vannak. Tehát például az utazáshoz visszakanyarodva van olyan, hogy akkor azt mondom, hogy nem meg a Seychelles. Akkor menjünk el, mit tudom én, Ausztriába, vagy Franciába, vagy Szlovéniába, vagy
3: stb.
1: Találjuk egy olyan.
3: Persze.
1: Igen, persze. Vagy mit tudom én, nekem volt már olyan, hogy mondjuk cimborákkal úgy mentünk, hogy mondtam, hogy figyelj, én mindenképpen elmennék most az adott, nem tudom, országba, városba. Így is úgyis ki kell fizetnem a szállásért ugyanazt a pénzt. Tudod mit? Fizesd a saját jegyed, vagy az úti költséget, vagy a benzint, vagy tök mindegy. A szállást állom én, mert ha egyedül mennék, akkor is ugyanannyiba kell az egy ágyas szoba felára, mint hogy csak több ágyas. És akkor azt mondta, jó, így benne van. Tehát, hogy vannak erre. Leragadtunk most az anyagiaknál, de nem csak ezen múlik persze hanem ez a közös halmaz megfogalmazás, ez nagyon tetszett.
2: Szerintem
1: mondtad.
2: A közös halmaz az most már talán, majd reméljük, hogy így az emberek elkezdenek gyógyulni, és nem bántják egymást mondjuk például a politikai nézet miatt, de nagyon sokszor, sajnos amiatt is félrecsúsznak barátságok, hogy nem tudnak egymással kommunikálni, meg nem hallgatják meg egymást. Ez is lehet egy ok.
3: Szerintem nagyon fontos az, hogy mindig, én tanultam, ez nem saját kútfőből mondom, de van egy nagyon jó mondás, hogy legyen erősebb a szeretet, mint az egód. És ez szerintem nagyon fontos, mert hogyha valakit szeretünk, tiszta szívből szeretünk, akkor néha azt mondom, hogy ki lehet hagyni a küszöbön az egót.
2: És
1: az egónál bármi fontosabb. Tehát
3: hát, ez... Nyilván. Azt mondják, hogy létezik egy egészséges mesdje, de én azt gondolom, hogy egy barátság, ami őszinte barátságon alapul és őszinte szereteten alapul, ott nem lehet ilyen hiba. Szerintem minden egyes kapcsolatnak az alapja a kommunikáció. Ott kezdődik a legtöbb baj, hogyha én mondjuk megsértelek téged akarva-akaratlanul egy mondatommal. Te nem mondod el, mert nem szeretnél kellemetlen szituációba kerülni, ezért hazavész, és viszed magaddal ezt a kellemetlen érzetet. Otthon ez gyűlik, gyűröd, és mikor legközelebb találkozunk, már az effektus
1: tudod,
3: van.
1: Medve, meg a fűnyíródat. Petra alátámaszthatja, hogy nagyon sokszor szoktam ezt én is fájlalni, hogy nem kommunikálunk egymással mi emberek.
2: Már, hogy mi sem. Ja. Zoli meg én sem.
3: Akkor itt az ideje beszélgetni.
2: Tomi, van neked egy barátod, aki írt neked üzenetet, hogy olvasd be, úgyhogy tessék.
3: Figyeltek, nincs még egy ilyen ember a földön, értitek, mint Balázs Andrea.
2: Puszi Andi.
3: Azt írja nekem... Tele. Szépen. Nem mered bemondani a nevem. Sírtam neki annyit, hogy fogd meg a sörömet.
2: Hát, a ti barátságotok egy tök jó példa erre, hogy ez egy felnőtt barátság.
3: Egy műsorban ugye ismerkedtünk össze, egy műsor által, ahol duettben énekeltünk ugye együtt, és az a barátság azóta is tart. Tehát, hogy meg hát figyelj, hogy ne tartana, Balázs olyan jókat főz, hát ki akar vele rosszba lenni, tudod.
1: Itt azért ugye felfedtük, hogy mind a hárman hiszünk a felnőttkori barátságban, és szerintem pont az a titka, ami miatt a gyermekkori barátság adott esetben véget érhet, hogy ugye elsodor egymás mellől a szél, meg hogy más úton indultok el, viszont felnőttkorban én pont azért hiszek abban, hogy lehet barátságot kötni, mert ott már kialakult a te érett személyiséged, és az megvan, ha másik ember is kellően felnőtt, hogy összepasszol, vagy nem. Tehát ott már kevésbé van benne az a buktató, hogy mint mondjuk a gimis barátságoknál, te erre, én arra, tök más felesodor a szél.
3: Így van.
1: Mit gondolnak önök? 0630 30 30 95 8.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 8:22-kor jó reggelt kívánunk. Beáta azt írja, hogy azért nem tudunk felnőtt korban kapcsolódni, mert már nem vagyunk annyira nyitottak, a tapasztalataink, a korábbi kedvezőtlen tapasztalataink bekorlátoznak minket.
2: Anikó üzenete, sziasztok Tomi, de jókat mondasz a barátság témában, puszi nektek. Aztán Attila 64 üzenete, sziasztok, igen, lehet felnőtt korban is barátságot kötni, mert már érettebben és higgadtabban gondolkodunk. Aztán egy üzenet, szintén, sziasztok, sajnos a gyerekkori barátnőmet elvesztettem, igen, lehet idősebben is barátnőt szerezni. Pont általatok találtam meg Ágit és Vikit, attól fogva találkozunk, írogatunk és tudunk is egymásról.
3: Jó, Viki, de jó.
1: Viki igen. Pedig azt írja, szép jó reggelt, vannak gyerekkori barátaim, vannak kamasz lázadókori barátaim. Csak elugrott az SMS fal meg, mert folyamatosan jönnek az üzenetek, és vannak 30-on túli barátaim, mindenkivel ugyanúgy tartom a kapcsolatot, még ha nem is beszélünk minden nap.
2: Srácok, akkor fogalmazzuk meg, szerintetek mi a legfontosabb ahhoz, hogy felnőtt korban valaki barátságot tudjon kötni?
3: Hát, hogy először ne szexelni akarjanak. Tehát, hogy ez nagyon fontos szerintem. Hogy először is fektessük le határokat. Tehát igen, szerintem ez okay. Az egyik legfontosabb. Viccet félretéve, én egyetlen egy dologra alapoznék mindig. Az őszintességre. Ha ez ezt tudják jó. Értékelni, szerintem nagyon fontos, hogy ne hazudjunk egymásnak. Igen. De ahhoz az kell, hogy magunknak se hazudjunk.
1: Így az van. Őszintesség nekem is veszőparipám, még a nyitottságot tenném hozzá, ami szintén az élet minden területén azt hiszem, hogy jót tesz.
3: Igen, meg legyünk elfogadóak a másikkal. Akármennyire is nehéz, és nem ugyanaz.
1: Ne akarunk szexelni, igen.
3: Igen. Hát azért azt mondjuk illik elfogadni.
2: Hát igen, abban nehezen lesznek barátságok, csak mondom, hogy az egyik fél egy kicsit többet szeretem.
3: Bár azért van arra példa, hogy figyelj, ez most nem volt jó, legyünk inkább barátok.
2: Igen, ez igaz.
1: Na jó, várjuk még az üzenet. További hozzászólás, 06 30 30 30 95 8.
4: Hello, we're Coldplay.
0: Ez a Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
5: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák. És a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is, bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások, B Fiesta szállítmányozási és logisztikai Kft. Az önpartnere.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatárs. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
10: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at!
11: Autóüveg Pilkington!
12: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Délelőtt kezdődnek a miniszterjelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Újra kellett éleszteni egy lovat a Kincsen Parkban. Kürtős Kalács születésnap lesz a Városligetben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Délelőtt megkezdődnek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Az országgyűlés szombati alakulóülésén fogadta el az új bizottsági struktúrát, amelyben az előző ciklushoz képest 4-jel több, összesen 20 testület működik majd. Ma 13 bizottság hallgatja meg a tárcavezető jelölteket, köztük Orbán Anita külügyminiszter jelöltet 3, Pusfai Gábor belügyminiszter jelöltet és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelöltet 2-2 bizottság várja. A parlament szombaton Magyar Pétert, a Tisza párt elnökét választotta miniszterelnökké. Az új minisztereket az államfő nevezi ki, esküjüket pedig várhatóan holnap tehetik le az országgyűlés előtt. Újra kellett éleszteni egy lovat a Kincsen Parkban. A vasárnapi versenynapon a 3 éves kancák számára kiírt futamon a célba érve a First Lady nevű ló eszméletlenül esett össze, miután hőgutát kapott és összeomlott a keringése. Az állatorvosok azonnal megkezdték a ló újraélesztését, a beavatkozás közel fél órán át tartott. Szívmasszázzal, infúziókkal, valamint nagy zsák jégkockákkal és jéghideg vízzel stabilizálták az állat állapotát, írja a Kék Villogó. A ló végül a saját lábán hagyta el a versenypályát. Lezárult a vizsgálat a székesfehérvári Csitári kútnál, és a szakemberek mindent rendben találtak. A teljes belső állapotfelmérés során megállapították, hogy a kút műszakilag megfelelő állapotban van. Sem szerkezeti elemeknél, sem a csőrésznél nem merült fel probléma. A vizsgálat részeként fertőtlenítést és tisztító szivattyúzást is végeztek, majd a Fejér Víz ZRT laboratóriumi elemzésre vízmintát vett. Az eredmények szerint a víz kémiai és biológiai szempontból is megfelel az előírásoknak, így fogyasztásra alkalmas. Ennek nyomán a Csitári kutat ismét megnyitották a lakosság előtt. Idén elmaradnak a kürtős kalácsfesztiválok, helyettük több kisebb kürtős kalács tematikájú rendezvénnyel várják az érdeklődőket az Édes Mackó kürtős kalács cukrászdában. A szervezők jelezték, hogy 12 év után szeretnének nagyobb figyelmet fordítani a termékfejlesztésre és a meglévő üzletekre. A tervek között szerepel egy cukormentes kürtős kalács kidolgozása is. A kürtős kalács rajongói azonban nem maradnak program nélkül. Május 16-a és 18-a között rendezik meg az Édes Mackó 8. születésnapi partiját a Városligetben. A cirkusz mellett tartott eseményen hagyományos, gluténmentes és vegán kürtős kalácsokkal, valamint különleges desszertválogatásokkal várják majd a látogatókat. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
15: Köszönjük, Bori. Horváth Tomi már itt időtlen idők óta arra kész, hogy elmondja, hogy milyen időnk lesz. Tiszta lázban is.
16: Igen, délkelet felől érkezni fog egy esős, bárha kinézek, itt még süt a nap, tehát
17: ne, nem így fogom megmondani. Hol látsz
16: a napsütés? Nem tudom.
17: Nincs már napsütés, szürkeség van, csillagom, és erre számíthatunk.
15: De reggel óta ezt ismétek, hogy délkelet felől, ez valami filmből maradt meg?
17: Lehet.
15: Az idétlen időkig nem volt, vagy?
16: Jaj, de szeretem azt a filmet. Istenem, gyerekek.
17: Isteni. Bármikor megy a tévében, nem tudom elkapcsolni, még a hülye reklámokat is megnéztem, amiatt.
16: Figyelj, én az összes Adam Sandler filmben vagyok.
17: Igen,
16: Adam Sandler, kötelező.
17: Igen.
16: Most mondjuk az időjárást?
17: Igen,
16: mondja csak,
17: gondoltam
16: figyelek
17: rá esetleg. 17 fok van, most délutára 21 fokot ígérhetünk, és végre ma lesz csapadék, kell a májusi eső, úgyhogy örüljünk neki.
16: Aranyat
18: az
16: ér.
18: Időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
15: Baleset történt Kőbányán, a Maglódi úton, a Sibrik Miklós út közelében, így a 28-as, a 28-as A és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között jelenleg pótlóbuszok közlekednek, illetve a 95-ös és 195-ös buszokkal is lehet persze utazni. Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton, sávzárás mellett a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, valamint lezárták a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát, a Lőrinc utcát és a Mádilajos utcát az István útnál, és időszakos korlátozásra kell számítani a Szent István téren és a Károlyi István utcában. A harmadik kerületben az Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalomkorlátozás van burkolatjavítás miatt, az 5. kerületi Vigyázó Ferenc utcában zárás a mai naptól, illetve a Nádor utcában a Zinyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás zárás gázvezetéképítés miatt, aztán a Kamaraerdei úton napközben félpályás zárás burkolatjavítás miatt, és még annyit a városon kívülről, hogy az M0-ás keleti szektorában Maglódnál, ahol az M3-as felé korábban baleset történt, a 48-as kilométernél még mindig zárva a külső sáv, úgyhogy továbbra is több kilométeres a torlódás.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. Sláger.

0: Jó reggelt kívánunk a slágerekben. Most, hogy ránk köszöntött egy hétfő reggel a szeptemberi időjárás, gondoltuk, jól fog esni az Earth, Wind & Fire, ide passzoló slágere.
1: És én rövid gatyába jöttem. Bocsánat.
0: Igen. Hát úgy kell, én meg fehér cipőbe, ja.
2: Zolcsi azt írja, jaj, de nagyszerű muzsika, September a mi dalunk. Szeptemberben igen. Volt az esküvünk, és ez volt az első felvezető zene is. Oh. Hmm.
0: Azt is írja, hogy a felnőtt barátság akkor alakul ki, amikor a kislányom bölcsis barátainak a szüleivel egyre szorosabb barátibb lett a viszony, azóta együtt nyaraltunk már többször, rendszeresen összejárunk, jókat nevetünk, jól érezzük magunkat egy társaságban, és jó barátok lettünk. Igen, ez például a tesóméknál szóval. Látom, hogy ott is nyilván az ovis szülőknek a közössége. Aztán egyébként volt olyan, amelyik nyilván időszakos, tehát hogy arra pár évre kovácsolódik össze, amíg a gyerekek egyre járnak, és aztán ez tipikus az, hogyha a gyerekek ugye szétröppennek, már az egyik ide megy, majd egyetemre, a másik meg már oda megy, akkor ott a szülőknél is előfordul az, hogy hát megszakad ez a kapcsolat, de látok arra példát, hogy lehet ez is maradandó.
2: És itt van velünk Merci is, aki azt írta nekünk SMS-ben, hogy annyira széles spektrumon mozog a személyiségem, hogy nehéz ez alkalmazkodni. Merci-ként!
0: Jó reggelt! Szia.
2: Mi van veled?
3: Jó reggelt!
2: Ez mit jelent pontosan?
3: Hát kb. 2 éve lettem diagnosztizálva ADHD-val, aztán úgy szépen lassan elkezdte fejét felütni, hogy ez nem csak úgy van, hanem van benne egy kis autizmus is, úgyhogy nagyon szuper, és így tényleg a legturvább fekete humortól, az ilyen pillangós szivárványig, a gótikán át a...
2: Minden vagy.
1: Szerintem mi jóval lennénk.
2: Igen.
0: Én kicsit másképp érzem ezt a spektrumot, és én a párkapcsolatilag vagyok ezért meglőve vagy bajban, mert nagyon sok minden érdekel, szoktam mondani, és hogy olyas valaki talán, aki ezt egy szemében elviseli, nagyon nehéz. A barátaim mellett ugye le vannak osztva a lapok, hogy van, aki az utazós haverom, van, aki a nem tudom, az autós cimbora, vele megyünk az ilyen kiállításokra, és így tovább. Tehát, hogy minden területnek megvan a maga cimborája, de hogy valaki, aki egyben ezt az egészet lefedni, hát...
2: Merci, kérem, és hogy szerzel barátokat?
3: Van, nekem a párom elfogad mindent, és ő az univerzális, viszont barátaim meg nincsenek.
2: És gyerekkorból sincsenek, akik még megmaradtak így felnőtt korodra?
3: Nem, sajnos. Néha voltak hosszabb, rövidebb ideig, a legutolsó 6 évig tartott, most van néhány ilyen tesztbarát, hogy majd meglátjuk, mi lesz belőle.
2: De nem értenek meg téged, vagy nem értenek téged a működésedet?
3: Valahol én is félek kapcsolódni, hogy meddig fog majd tartani, meg hogy fog működni a kommunikáció, meg hát, hogy hát, ha van valami olyan pont, ami neki nem tetszik belőle.
2: Pedig tök jó fejnek tűz, tehát így beszélgetünk, egy életvidelme, egy nagyon jó fej csajsz.
0: Vágyódnál rá nyilván, hogy legyenek barátok, de hogy van, mondj egy érdeklődési kört, ami téged lefoglal, ami mondjuk sok idődet viszi el.
3: Nem tudom.
0: Van-e kutyád, macskád?
3: Találkozatás például.
2: Na, ez menő. Ez a tök jó.
0: Könyvtárba kell járni, és ott lehet, hogy valaki olyan ül mellé, aki szintén ebben nyomul.
1: Egyébként ez tényleg jó ötlet.
3: Igen, csak ott van az, hogy de nem az, szeretek ásványokat is gyűjteni, vagy
2: kivenni
3: az unapart, akkor micsit dobálni.
0: Ez is jó. Ez mondjuk olyan magányos dolog, de hogy az ásványgyűjtés, hát vannak ilyen ásványbőrzik, vagy ásványsók, ott simán szóba elegyedhetsz olyanokkal, akiknek megvan ugyanez az érdeklődési köre.
1: Sőt, elmész a könyvtárba, megismerkedsz egy családfakutatóval, aki imádja az ásványi
2: elmentek
1: cuccokat.
2: Együtt, igen.
1: És elmentek a Dunapart, és dobáljátok egymást körülbelül.
2: Ez tök jó.
1: Ez is tök ásványokkal.
0: Hogy kacsázik a Duna vizén?
2: Te egy nagyon szuper színes egyéniség vagy, úgyhogy reméljük, hogy barátokra is találsz, de az, hogy a párod már megvan, és ez tök szuper.
1: Az a legfontosabb.
3: Igen.
1: Higgyétek el, én is a legjobb barátomat vettem feleségül, és elmondom a te párodnak is, és az én feleségemnek is járna egy külön díj, hogy elvisel minket, mert most, hogy ezt mondtad, lehet, hogy nekem is el kéne mennem megvizsgálni.
2: Szia, merci, puszi.
0: Forrest Gumpunk írja, sajnos a gyerekkori barátnőmet elvesztettem már, de igen, lehet idősebben is barátnőt találni. Pont. Mi az?
2: Ezt már felolvastam.
1: Ja, hát, de nem baj, mert a Forrest Gumpból nem erre is csatoltam volna egy rossz humort, úgyhogy ezt abba is hagytam.
0: Én akkor itt másban voltam.
1: De semmi de legalább megvan. Van még egyszer,
0: az még valakinek üzenete,
1: 0-6-30. Emlékszel arra a Forrest Gumpos üzenetre?
0: Volt egy olyan, tényleg.
2: Te rovadj már be.
0: És Zolcsiét elmondod? 0-30-30-30-95-8, ezt viszont nem lehet elég sokszor ismét. Azt hiszem, Laura Branigan jön.

0: a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, még Péter üzenete gyorsan itt a felnőttkori barátságokhoz. Szerintem a fő különbség csupán annyi, hogy a gyerekkori barátság villámcsapásként érkezik, a felnőttkori az lassan észrevétlenül épül, és ezért talán kevésbé feltűnő.
2: Miért igaza van egyébként?
3: Igen. Ez jó.
2: Figyelj, Tomi, te komolyan mondom, mindig meglepsz minket. Tehát most hallgattuk a Halott pénz slágerét, múltkor egyébként Dávidben volt, és beszélgettünk róla, és Tomi mondja, mi? Úristen, de jó a szöveg. Libavőrös lettem. Tehát, hogy az, hogy te szereted azt, amikor mondjuk egy kortárs előadó ugyanolyan jó dalt tud csinálni, hogy te.
3: Sőt,
2: és hogy elismered.
3: Hogyne.
2: És folyamatosan ezt mondta a Tomi, hogy mennyire jó ez a dal, mennyire jó a szöveg.
3: Kirázott a hideg a végén, hát hogyne ismernénk el, hát egymást inspiráljuk, legalábbis engem tudnak inspirálni a többiek. Hát én soha nem voltam irigy, talán ezért működik még a mai napig az a dolog, hogy inkább inspirálódok tőlük, és azt mondom, wow, lehet ilyen jó dalt írni.
1: Szoktál járni mások koncertjeire?
3: Igen, amikor tehetem, megyek, fontosnak tartom, egyrészt baromi sokat lehet tanulni például az új generációtól is, és én azt hiszem, hogy nyitottnak kell lennünk ilyen szempontból is, és nem szabad úgy hozzáállnom, hogy nem tudom, én nem úgy érzem ezt, hogy ez egy verseny. Inkább azt gondolom, hogy mindenki kimagaslik, és mindenki megmászik egy hegyet, és felér a hegycsúcsra, és mindenki volt már szerintem ebben a kis országunkban, akikről tudjuk, hogy itt vannak velünk, mindenkinek volt már szerintem egy nagy pillanata.
1: A tiéd az most jön mindjárt.
3: Ez nagyon nagy lesz,
1: hiszen dalpremiére folytatjuk.
2: Ez igen! Ez lesz a nagy
3: pillanatot, Tomi!
1: Magunkat is bekínáljam, tudod? Szóval hamarosan dalpremiér, Horváth Tomi élőben énekel majd. A stúdiót előkészítettük.
3: Köszönjük.
1: Ha gondolod, menj kicsit gyakorolni.
3: Megyek, mert nem tudom még a szöveget.
1: Jó, nem sokára ezzel folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
2: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
2: Most a hallgatók hangja

0: Superior, ahol az élmény újjáéled, a varhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu és a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után...
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A Nobel-díjas Karikó Katalin is részt vesz az új kormány munkájában. 7 forgalmas gyalogátkelő helyet korszerűsítenek a fővárosban. Távfelügyeletben áll le a fűtés Budapesten a fűtési szezon végén. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelölt mai bizottsági meghallgatásán bejelentette, hogy felkérte Karikó Katalint, vegyen részt a miniszter mellett felálló tanácsadó testület munkájában. A Nobel-díjas kutató pedig elfogadta a felkérést. A jelölt hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány számára az egészségügy központi ügy, amelyet átláthatóbbá, betegközpontúbbá és transzparensebbé kívánnak tenni. Hegedű Zsolt arról is beszélt, hogy a magyar egészségügyi problémák évtizedek alatt halmozódtak fel, miközben az állami ráfordítás uniós összevetésben továbbra is alacsony. Kiemelte a hosszú várólistákat, az infrastruktúra romló állapotát és a humán erőforrás hiányát. A miniszter jelölt szerint a jövőben nagyobb szerepet kapnak majd a betegek visszajelzései, ezért független betegjogi rendszert alakítanának ki, amelyben akár névtelenül is értékelhető lesz az ellátás minősége. 7 forgalmas fővárosi gyalogátkelő helyet korszerűsít májustól a Budapest közút és a BKK, a fővárosi közgyűlés döntése alapján. A beruházásokat mintegy 115 millió forintból valósítják meg, összhangban a fővárosi közlekedés biztonsági stratégiával. Az első ütemben 3 át

0: Kelőhely újul meg Káposztásmegyeren a Homoktövis utcában és a Megyeri úton, egy pedig a 12. kerületben a Márvány utcában. A forgalmas csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat. A mozgásukban korlátozott közlekedőket süllyesztett szegélyek, a látássérülteket taktilis burkolat jelzései segítik majd. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban és Pesterzsébeten folytatódnak, valamint megújul a Margit körúton, a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalogátkelőhely is. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak, a Főtáv pedig megkezdi a felkészülést a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre. A társaság közlése szerint a tartósan enyhe időjárás miatt a távhő felhasználás már jelentősen visszaesett. A korszerű hőmérséklet függő szabályozás pedig automatikusan leállítja a fűtést a melegebb napokon. Április közepétől a társasházak által kért ütemezés szerint kapcsolják ki a fűtést. Az érintett épületek 90%-ánál mindez helyszíni beavatkozás nélkül távfelügyelettel történik. A fűtés leállítás után a szakemberek megkezdik a hőtermelő berendezések ellenőrzését, az előírt karbantartásokat és a szükséges hibajavításokat. A budapesti közművek idén csaknem 1,5 milliárd forintot fordít karbantartásra, fejlesztésekre és beruházásokra pedig mintegy 7 milliárd forint jut. Modernizációs programja keretében megnyitotta megújult székesfehérvári áruházát a Decathlon. A 20 éves üzlet az első vidéki helyszín a vállalat magyarországi arculatváltási programjában. A 3000 négyzetméteres áruház új belső kialakítást és korszerűbb elrendezést kapott, igazodva a megváltozott vásárlói szokásokhoz. A cég közlése szerint a fejlesztések folytatódnak, a következő felújítás Győrben várható, emellett évvégére új magyarországi áruház nyitását is tervezik. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, és ez később is így marad, napsütésre ma nem számíthatunk. Záporok, zivatarok ellenben egyre több helyen érkeznek. Délután heves zivatarok is előfordulhatnak, emiatt figyelmeztetést is kiadtak. Hűvös azonban nem lesz, délután 20-25 fok körül alakul a hőmérséklet. A hidegfront mögötti lehűlés holnapra ér ide, így már csak 15-18 fokot mérhetünk majd, és további záporokra is készülni kell.
1: Az M0-as autót keleti szektorában Maglódnál az M3-as felé baleset nehezíti még mindig a közlekedést. A 48-as kilométernél továbbra is zárva a külső sáv, így több kilométeres a torlódás. Kőbányán is helyszínelnek a Maglódi úton a Sibrik-Miklós út közelében. Itt a két irány forgalma egy sávon váltakozva haladhat át. A 28-as, a 28-as A és a 37-es villamos helyett az új közszemető és a Kada utca Maglódi út között továbbra is botlóbuszok járnak, illetve a 95-ös és 195-ös buszokkal is lehet persze utazni. Továbbra is torlódást tapasztalható a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Andrássy úton pedig az Erzsébet térnél. Az M1-es M7-es közös bevezetője nagyjából a Virágpiactól zsúfolt, illetve a folytatásban a Budaörsi út is persze, aztán sokan autóznak az Egér úton a Balatoni úttól, a Budakesz és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a Szél Kálmán tér környékén, a budai alsó rakparton a Petőfitől észak felé és a Margit hídnál déli irányban, illetve a Nagykörút néhány szakasza az Üllői út befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári út a Városközpont felé, továbbá a Közraktár utca, a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé még mindig zsúfolt, mint ahogy a Hungária körút is a Kerepesi út és a Tököli út közelében.
2: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: De még hogy folytatódik, 9 óra 7 perc. Jó reggelt kíván Pordán Petra.
5: Horváth Tomi.
6: És Zoli, Zoli,
5: Zoli, meg kell tanulni.
1: De a Tomi fog énekelni, jobban jár ezzel így mindenki.
5: Én azt hittem, hogy szerepet cseréltek.
1: Majd a tűzziadó lesz.
7: Ez. Hello, Suska Paldi here.
4: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Milyen jó kis dal, The One and Only, ugye? Maga se tette a lécet.
2: Nem azon nevetek, hogy a Tomi másodpercenként, hogy esik az eső. Nem esik az eső. Most mit csinálják? Rövid nadrágban jöttem, mi lesz így?
3: De nézzek, mutasd meg.
1: Én mondtam reggel.
3: Márném, látod? És kevés sajt a szög, mert a farmer folyamatosan ki. Na jó.
2: Ez így jöttél rövid nadrágban? Ne dörzsöljél?
3: Nem, de igen. De egyébként meg azt mondtam, hogy olyan tavasszal jöttem, tudod, hogy jött, süt a nap, ezért fel kell a
2: hol
3: nap.
2: Hol sütött a nap hajdalban?
1: Sütött a nap, gyönyörű volt. Arany sárgába burkolozott az egész város.
3: Egy röpke percig.
2: Azt hittem, tudom, hogy bárhogyban süt a nap.
3: Ott mindig süt.
2: Ott mondjuk igen.
3: Kiláttam egyszer az erkére, sose felejtem el. Már nagyon-nagyon nagy szárasság volt. 39 fok, de tényleg már küzdöttünk, pusztultunk a panelban. Tényleg sírtunk, hogy jöjjön az eső. Látjuk, hogy jön a vihar, látjuk. Gyere ide, Újvárosba! Erre elmegy balra. Gyere majd be! Hú, de vártam, úgyhogy én szeretem az esőt.
2: Igen, látom, azóta az a nyomok
1: fiatal.
2: Na, beszéljünk inkább az új dalodról, jó?
3: Jó, rendben. Szerintem nem
1: jó dal a buszra.
2: Elfáradtunk így 9
3: után. Szó sincs róla. Igazából elmesélem röviden, tömören, 43 percben, hogy miről szól ez a dal.
2: Jó,
3: igazából hozzáteszem, most próbálok váltani, de egyébként egy nagyon komoly időszak volt, ami inspirált ezt a dalt. Ugye Andika eltörte a lábát kint külföldön, igen. A hazajövetelünk is borzasztóan nehéz volt. Tényleg komplikált volt minden, és egy nagyon stresszes 4 nap volt az, mire én hazahoztam őt. És az hagyján, utána jött a úgymond ez a poszttraumás stressz, ami én jól mondom, hogy ezt
1: most
3: a biztos, hogy nem. Viszont képzeljétek el, hogy utána én nagyon sok hetet nem tudtam jól aludni. Már aha. Amikor otthon volt, akkor felkeltem éjszaka, a lábát vizsgálgattam, elkezdtem ugyan mozgatni a lábujját szegénynek, pedig már volt férigító.
2: Meg adott volna egy jót érzed magad.
1: Fogadjunk, megnézted, megtapogatod az övét, aztán sajátod, igen, hogy ugyanúgy van-e, ugyanott.
3: Igen, aztán nem tényleg az volt, hogy nagyon bennem maradt ez, tehát nagyon féltettem őt, mert ugye nem kaptunk sem vérhigítót, igen. Sem fájdalomcsillapítót, és ugye a trombózis esély ilyenkor nagyon magasan áll. Főleg, hogyha 10.000 méter magasban repülsz. Na de, lényeg a lényeg, hogy végigjárt a fejemben, képzeljétek, egy vonós. És ez folyamatosan ott volt a fejemben, és baromi nehéz volt, hogy egyfolytában jár egy dallam a fejemben, közben meg 100 felé vagyok. És aztán az egyik este, mikor már láttam, hogy Andi jól van, alszik, oké, akkor kimentem a konyhába, otthon összeraktam gyors egy ilyen stúdiószerűséget, ne csúfoljuk annak, és egy éjszak alatt reggel 5:50-ig csináltam a zenei alapot, befejeztem.
1: De akkor földudolod, ami a fejedben
3: igen,
1: van?
3: Igen, ez történt a repülőn. Miközben Andi aludt a másikba, és 20 percenként a lábujját mozgattam, feldudoltam ezt a dallamot, amit a
1: telefonod, és közben ott van a repülőgép, hogy...
3: Ez mindent hallasz.
2: Ki tudta szűrni?
3: Nem, volt annyi hangját, hogy csífor bikin. Akarom mondani, a francokat? Tehát, hogy before chicken, tudod, hogy akkor is erre azonnal mindenki fel kell.
1: Igen.
3: És a beef mindig elfogy.
1: Meg az, listen, the captain's being...
2: És a százszor szép cím, mert ez egy nagyon szép cím.
3: Hát igen, azért ez egy mély dal. Ez még a kapcsolatunk korai szakaszát mutatja be, és mivel sok a vonós, a hegedű benne, mikor megszületett, így becsuktam azt, és azt a mindenit, én egy Bridgertont látok magam előtt. És képzeljétek, hogy a klippet ezért egy ilyen ebben az időszakban játszódó valamit akartunk kitalálni, és nagyon jól sikerült. Én nagyon szeretem, gyönyörű lett a klip. Én imádom a dalomat, tudom, nem túl elegáns ez, de amikor büszke vagy a gyerekedre.
2: De persze, hát
3: én erre a dalra nagyon büszke vagyok, olyannyira, hogy még a dalszöveget sem tudom, de
1: na pont ezt akartam kérdezni, hogy mondod, hogy a vonós járt a fejedben, hogy igen. Mindig így indul, hogy a zenével, vagy van, amikor a szöveg indítja aztán be.
3: Volt olyan, az emlékszem még Júliusra című dalom, ahol azonnal a szöveg
2: jött.
3: Ami az én emlékszem még Július, emlékszem mindenki mondod, és akkor mondom, adj egy gitárt. És gyorsan elkezdtem játszani. Valamikor a szöveg jön. Nálam ez fura. Tehát én is ilyen széles, hogy
2: mondta. Fura srác vagy,
3: igen. Hogy mondta, hogy széles spektrumon mozogsz,
2: igen.
3: Szöveg, zene, vagy valamikor csak a dallam jön.
2: És Tomi, vállalod azt, hogy a hallgatóinkat megkérjük, hogy véleményezzék a dalt, hogy
3: nyugodtan.
2: Szembesítsünk vele?
3: Ne. Csak a jókat olvassátok fel, a rosszat pedig nem.
2: Figyelj, eddig csak jókat kaptál, úgyhogy most
3: viccetki, nem. Dehogy is, nyugodtan, akinek jó. Nem tetszik, az hallgasson egy másik
2: dalomat. Fáradj át a másik stúdióba, Lici. Mi pedig tényleg azt kérjük, hogy írják meg SMS-ben a 06303030958-ra majd, hogy sikerült a dal a Tominak, mert nagyon izgul a fiú. Egyébként tényleg aranyos voltam mondta, hogy még azért nem tudja a szöveget teljesen, mert most írta meg, és még nem tanulta meg.
1: Nyugodtan puskázhatott volna,
2: igen,
1: helyett Tomi... már nem tudom, hányszor átrólt a szomszédba, hogy...
2: Puskázhatsz nyugodtan. Igen.
1: Ja, jöhet. Zene, és akkor élőben Horváth Tamás, százszor szép itt a Sláger reggelben.

0: Na gyere szépen vissza!
1: Na gyere vissza, te fiú!
0: Figyelj, azt várom, hogy liheg, nem liheg, ez élő volt teljesen, tök jól ment.
2: Köszépen.
1: Tud élőben énekelni előlet.
0: Ez jó volt, figyelj, ez jó.
2: Egész jó, jelentkezek idén a Megasztár.
0: Miért is zacsz, Tomi?
2: Azért, mert ott nem megy a klíma.
1: Klíma is megy a refi, tudod?
2: Meg azért 10 kilót hisz, miatt a feleségben
1: tud
2: a lábát.
1: De
2: hát ez ilyen
1: éreszerelem. Az a helyzet, hogy ez a dal az jó lett. Nagyon fülbemászó.
3: No, mert köszönöm
1: azt
3: szépen.
1: Írja valaki, sziasztok, fülbemászó, kedves kis dallam lett pont ugyanez. Friss, tavaszi, ügyes vagy, Tomi. Aztán, sziasztok, jó lett ez a dal, még szeretném hallani.
2: Na, hát ez jó hallani. Kedves Tamara, tessék, játszani
1: ezt a... Egyébként a zenei kvízünk az még ma tart, úgyhogy a zenei kvízben döntenek arról a hallgatóink, hogy mit játszunk, csak hogy tud. Mert ez a rádió, ez egy ilyen rádió, de az a fontos, hogy a hallgatóim mit szeretnének hallani.
0: Hát az, hogy kikerül be a zenei kvízbe, azért az sem minden.
2: Akkor majd megkérek egy 24 embert, hogy hallgassam, hogy esetleg az esélyem.
1: No. Szép jó reggelt, már most imádom, bocsánat, csak közben jönnek folyamatosan az üzenetek. Tiszta liba bőr lettem, igazi mélyen érző, érintő dal, olyan igazi. Aztán nagyon-nagyon jó lett, ezt eddig is tudtuk, és most is látjuk, hogy Tomi jó.
2: Hú, de jó ezt hallani.
0: Na, meg azt tetszett, amilyen könnyedén énekel. Néha így meglepődünk, nem fogunk nyilván neveket mondani, amikor valaki jön, és tudod, kicsit úgy látod, hogy nem csak hogy rákészül, hogy kicsit úgy erről...
1: Szenved!
0: Erőt vesz magán, hogy élőben előadja azt a dalt, és te megmondod, hát is pillanatok alatt üzemmódot váltottál, pláne azok után, hogy 3 óráig tűz műsorvezető társként, és akkor üzemmódváltás, kész, robotpilóta.
2: Köszönöm, én annak örülök, egyébként csak egy rövid történet, 43 perc lesz, figyeljetek, mondom.
0: Annyi már nincs, már csak...
2: Nem, már csak
0: 36.
1: Már csak 36 van,
2: igen. 36 másodperc?
1: Nem, 36 percünk, hogy itt vagy még.
2: Arra tudjátok, 36 perc, én még el is veszem a feleségem, tehát hogy abban minden benne van.
0: És meggyógyítod a lábát kézzátételen, társgyógyításban.
2: Ne tudd meg, az egyik adásban Fekete Pákó akartam mondani, hogy meggyógyítom, Andi lemondani, ne akard Andi lábát meggyógyítani, te levegyél el ottól semmit. Na de nem ez a lényeg, hanem képzeljétek el, hogy volt olyan, amikor két koncert között fesztivál időszak, nagyon fáradtak voltunk, és hajnali 3-kor, 3-kor léptünk fel egy klubban éjszaka.
1: Úristen.
2: Volt időnk, mert
0: ilyen hajnali.
2: Igen, 3, nem 2, 3.
1: Fesztivál szezon hajnali 3.
0: Tehát nem délután hajnali 3, hanem éjszaka hajnali 3.
2: De hogy csak éreztesen próbálok drámát. Azt mondják, hogy éreztesem a drámát. Hát most próbálom. Na, lényeg, hogy 2 körül megérkeztünk a helyszínre. Beállítottuk az óránkat, hogy 1 óra múlva csörögjön, 50 percet aludtunk a kocsiban. Úristen. És képzeljétek, 5 perccel a fellépés előtt mi még aludtunk az autóba, fölkeltünk, és ez ne légy gyenge, ne légy gyáva, és így már nyomtuk, mint az állat. Tehát, hogy tényleg az van, hogy
1: megy ez
2: nekünk, megy hál' ez. Istennek, igen. Mm.
0: Készülsz a parkba, megint, úgy hírlik.
2: Igen, hát ugye? most árulni fogok hátul.
0: Itt a mörcsös asztalunk mellett.
2: Jó, annyira jól sikerült a 10. jubileum.
1: Gondoltad, akkor most lett
2: a nem, képzeljétek el, hogy igen, a 11. parkra készülünk, 11 démonnal fogunk megküzdeni, de ezek tényleg ott lesznek, és el kell őket zavarnunk onnan.
1: Ez menő.
2: Ezek az első démonok. Igen, gyűlölet, harag, irítség.
1: Ez jó ötlet.
2: 11 démon, és ezek testet fognak ölteni. Nagyon izmos, kockásasú férfiak lesznek. Babolnaja
1: bekent.
0: Petra már
2: megy is. Igen, mert rájöttem arra, hogy a táncos lányokat is szereti a közönségem, de aztán észrevettem, hogy nagyon sok hölgy van, és nagyon sok csajcsapat jön el. Szeretnék a hölgyeknek kedvezni, és csak izmos, szép férfiak.
1: 11 év kellett, hogy
2: rájöjjék. Hát látod, hosszú idő.
0: Ami így formában lendüljön, ahogy...
2: Szeretnék neki kedveskedni azzal, hogy most férfiak fogják körbe venni.
1: De jó fej vagy.
0: És rád ki fog figyelni?
2: Hát senki. Elég a hallgatnak. Figyelj, én rájöttem, hogy én elvonnom a figyelmet máskor. Én nem akarom, hogy rá figyeljenek. Egyébként nagyon jó lesz. Elmondhatom, mikor lesz, vagy azt nem mondhatjuk ilyenkor el.
1: Már elmondhatod, hogy hol lesz, és rákeresnek,
2: tudni fogják. Jó, persze, hogy nem június 26-án lesz a baj.
1: Jó. Mindegy.
2: Igen,
1: majd küldjük a száblát. Jó.
2: Nem én mondtam, te mondtattad ki velem. Egyébként.
0: Üzzünk démonokat, mint ahogy majd a Horváth Tamás koncerten ez megadatik, ugye? Csak itt ezek másfajta démonok. Jönnek a szellemirtok, Ray Parker Jr. Hogy mondtad?
1: Ghostbusters!
0: 9:27-kor!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Iadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Iadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
8: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
9: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
10: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
11: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
12: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
1: A reklám után.
16: Esik az eső, aminek egyedül Horváth Tamás nem örül. Jó, ő is örül neki, mert mondta, hogy kell a földeknek, csak nem örül annak, hogy rövidnadrágba jött. Tehát ne rövidnadrágba induljanak útnak.
17: Igen, a földeknek már
16: eső. Valami eső dalt énekel.
17: Nekem van már ilyen, nekem van esős dalom. Az egyik dalom, refrény, így kezd, esik eső, a desern kezded, ott van a kezedben.
16: A Kovács Katinak is van, és milyen jó. Istenem, de szeretem azt a dalt. Add már, uram, az esőt, tudod? Szóval eső van, reméljük továbbra is marad. Egyébként nem lesz hideg, 17-20 fokot mérünk, majd ugye nem fogsz fázni.
17: Ne, engem nem érdekel, 10 fokban
18: is. Legalább megszáradsz, ha megázol.
17: Elővettem a szekrényből, az ágyból az összes nyári ruhát. Én már nem vagyok hajlandó visszavenni ezeket. Csak azért
16: dacoly.
18: Tegnap este 9-kor rövid pólóban és rövid nadrágban álltam meg a kútnál tankolni, így mondtam mindjárt, kérek egy forró teát, vagy valami, de nyár van.
16: Kedvetekért mondom, yes. Fiúk, hogy holnap reggel csak 14 fok lesz, szóval azért...
18: Akkor is rövid nadrág.
17: Figyeltek, mondom, én olyan lettem, mint a pingvinek, a zsírom melegít, úgyhogy én már pedig kimegyek.
18: És totyogni is tudsz, úgy mutass?
17: Én úgy totyogok.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
18: Az M0-as autót keleti szektorában, az M3-as felé korábban két kamion ütközött össze. A 48-as kilométernél zárva a külső sávamentési munkák miatt jelentősen lelassult a haladás, kisebb torlódás is kialakult. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében is baleset nehezíti a közlekedést. Itt a két irány forgalmát egyetlen sávon felváltva engedik át. Közben számítsanak továbbra is torlódásra a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, az Erzsébet hídon át Pestre, a Tököli úton befelé a Barostér előtt, és aztán a folytatásban a Rákóczi úton, de zsúfolt az Andrássy út is befelé az Erzsébet térnél, a Budaörsi út befelé a Sasadi úttól, a Széll Kálmán tér környéke, a budai alsó rakpart a Petőfitől északra és a Margit hídnál déli irányban, valamint lassan járható még mindig a Nagykörút a nagyobb csomópontoknál, az Üllői út befelé a Nagykörútnál, a Soroksári út befelé a Rákóczi hídtól és tovább a Közraktár utca, valamint a Hungária körút, a Kerepesi út és a Tököli út közelében. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönjük szépen!
20: A közlekedési hírek támogatója az
21: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:10 után 1 perccel, és miközben itt elbohóckodtunk a stúdióban, itt eldaloláztunk a Real McCoy-jal. Képzeljétek el, van egy érdekes cikk, ami most azt taglalja, hogy a közös éneklés az csökkenti a stresszt, és hogy az immunrendszerünket is képes erősíteni.
2: Én ezt tökre elhiszem.
1: És most azt mondják, hogy a tudomány gyakorlatilag alátámasztotta azt, amit a tábortüzet mellett éneklők már amúgy is éreztek. Tehát, hogy erre van tudományos magyarázat. Ezt mindig ki akartam próbálni, tudod, ez az ilyen dokumentumfilmes, mert hogy képzeljétek el, hogy a jelenség neve respiratórikus sinusz artmia, ami a légzés és a szívverés csodálatos tangója. Belégzéskor a pulzus enyhén gyorsul, kilégzéskor pedig lassul. Amikor egy csoport egy közös dallamot énekel, a zenei frázisok diktálják a légzés ritmusát, ami pedig egy külső metronomként elkezdi vezényelni az összes résztvevő szívverését. A hatás különösen erős, amikor mindenki ugyanazt a dallamot énekli. Mennyit a dokumentumfilmes megközelítésről?
3: Nagyon menő volt.
2: Azért jó, hogy itt van velünk egy énekes, mert te tudod, hogy mekkora erő van abban, amikor mondjuk a Budapest Parkban 10 000-en éneklik a dalodat veled együtt. Ez milyen érzés?
3: Figyelj, nem nagyon lehet leírni, de általában mindenki meghatódik ezen, legalábbis a legtöbb előadót nagyon mélyen érinti ez. Az az energia, amit kapsz ilyenkor vissza, az egy óriási visszacsatolás. Hogy nem csak te érezted egyedül ott a stúdióban, amikor egyedül voltál a szobában és megírtad ezt a dalt, hanem veled együtt rezonál több ezer ember. Az elmondhatatlan élmény. Én nagyon sokszor mondtam azt, hogy ezt bármikor megcsinálnám, bárhol, ingyen is. Tehát, hogy ez olyan energia, ami megfizethetetlen, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ezt én megélhetem többször is.
2: Hát arra gondoltam, fiúk, most itt nem
3: hogy
2: tudunk...
3: Hogy most fizetsz érte?
2: Nem tudunk Budapest Parkot teremteni, de benne lennétek abban, hogyha a közös éneklés erejét és energiáját letesztelnénk a hallgatóinkon. Ha már itt van egy szuper énekes velünk, akkor tök jó lenne, hogyha
3: hol?
2: Tényleg
3: ja, hogy
2: a hallgatóinkkal
3: együtt az
2: énekelnénk valamit. Majd Tomi, segíts, kérlek, hogy rendben. Mit. És azt szeretnénk kérni, hogy visszacsatolásként kapjunk SMS formájában üzeneteket, hogy tényleg énekeltek velünk a kocsiban, a buszon, a nem tudom, a munkahelyen, ahol éppen vannak.
1: Mit
2: tényleg
1: szeretnél énekelni?
2: Hát
1: Dalos Pacsirtám.
2: Ezt dönts el a fiú.
3: Jó, Tomi. Ha már közös énekes.
2: Miért nem?
3: Arra gondoltam, hogy a megy, ha témi.
2: A levelek, és te mindig szép vagy.
3: Azonnal. Viszont...
1: Ez jó, ezt tetszik.
3: Figyeljetek, én azt mondom, hogy egy olyan dalt énekeljünk akkor el, hogyha közös éneklés, ilyenkor eszembe jut mindig egy dal, aminek az
2: ami tábortüzes.
3: Igen, és aminek az egyszerűségében rejlik.
1: Újra mellé.
2: A tábortűz.
3: Egyébként az is tábortűzes
2: dal.
3: Nagyon jó dal. Nem, én azt gondolom, hogy ennek a dalnak az egyszerűségében rejlik a nagyszerűsége. És ez nem más, mint a Republiknak a Száják kismadár című dala, amit én ezerszer hallottam. És például, amikor én általános iskolába jártam még, és voltunk kiránduláson, akkor például ezt a dalt szerettük énekelni. Imádtuk
1: a Száják kismadárt. Mi is a királyt énekeltünk a buszban. Volt gitár.
2: Nincs egy gitárod?
3: Sajnos nincs.
2: Hát ez hogy lehet? Milyen zenész vagy te?
1: A kocsidban nincs. Figyelj, ha Mautner Zsófi kocsijában mindig van egy rezsó, akkor mi az, hogy a te kocsidban nincs mindig egy gitár?
3: Nem, de képzeld, az enyémben is van egy rezsó. Ha már...
2: Na jó.
3: Nézzük meg akkor.
2: Tomi, légy szíte, te kezdve.
3: Nem is mi, a kapella kezdjük el, vagy benyomunk valami zenei alapot alá.
1: Van, most ha szállja
3: kis
1: már.
3: Ki a menő? Na nézzük, akkor kezdjem az alappal?
2: Igen.
1: De akkor mindenki énekeljen.
2: Minden hallgatónkat erre kérünk, hajrá!

Mondd el a levelem, mondd el, hogy kell nekem, mondd el, hogy semmi más nem kell.

0: Soha ne szeress, ha most nem vagy
1: meg. Most végig akarjuk tolni.
2: Akkor
0: most, hogy meggyógyultam,
3: nem, nem gyaláztuk, szerintem szuper volt. És komolyan végig mosolyogtam, és remélem, hogy a hallgatóink is. Várjuk a visszacsatolást. Sziasztok, veletek énekelek itt a konyhában, Erika vagyok. Aztán sziasztok, hallottátok a hangomat? Kissé hamis volt, de veletek énekeltem. Nagyon jók voltatok, szuper volt.
1: Annyira tudtam, hogy a szája kismadár lesz, írja más valaki. Megyek az óvodába, a madarak és a fák napjára Gyurikához, és énekelek az utcán. Puszilak benneteket.
3: Sziasztok, az zuhany alatt énekelek veletek. Mosolygós napot mindenkinek. Márk, ez az. Megjöttek az üzenetek. Isteni
1: volt. Ez egy jó ötlet volt.
4: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger reggel.
1: 15:04 perccel. Jó reggelt kívánok. Már nem is bánom, hogy nem a Balázs Andi jött
2: most. Köszönöm szépen, nem kedves.
3: Nagyon nagy bók.
2: Ja, értem,
3: és az Uli nem nagyon szokott ilyeneket mondani.
1: Puszillak, azért gyere te is.
2: Köszönjük szépen. Én is jól éreztem magam. Egész jól el voltam.
3: Én nagyon jól el voltam. Már máskor is Tomi szeretett.
2: Arra gondoltam, hogy én köszönök be az utas. Sziasztok, itt van Zoli, Petra és Tomi. Sziasztok.
1: Voltunk mi ma reggel.
3: És nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan csatlakoztak az énekkarhoz, és rengetegen írják, hogy mindenhol énekeltek, úgyhogy azt kérik, hogy majd tartsuk meg máskor is. Ez lesz jó. A rovatot, Tomi.
1: Ja, jó? Volt tévétorna, most lesz rádióének.
2: Én leszek a Sláger FM kis dobia. Tudjátok, emlékeztek a Manóra?
1: Tomi, persze.
2: Aztán, amikor már úgy érzitek, hogy megmondjátok, akkor dobjatok egy zoknit, és akkor elbúcsúzok.
3: Tomi bácsi dalodája.
1: Zoknja, mint de most is búcsúzott.
2: Tomi bácsi dalodája, hát ez nagyon jó.
1: Azta, zenedéje. Szóval 10-on lesz 3 perc múlva búcsúzik Portán Petra.
3: A Horváth Tomi és a Somogyi Zoli.
2: A Zolika.
1: Zolika, holnap reggel jövünk.
2: Szevasztok, szép estét.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjenicascade.hu.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680

0: hu.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
3: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Holnap esküt tesznek a Tisza kormány miniszterei. Turista központokat ellenőriz a NAV Budapesten, és több mint 3300-an futottak az Európa napon a fővárosban. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Holnap délután tehetnek esküt a Tisza kormány miniszterei az országgyűlés következő ülésén. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 16 órakor kezdődik. A napirend elfogadásával majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Az alaptörvény alapján a minisztereket a miniszterelnök javaslatára az államfő nevezi ki, a kinevezésükkel pedig megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök és bemutatja minisztereket is. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg az országgyűlés bizottságai. A második világháború előtti arculatát kaphatja vissza a Petőfi híd. A Magyar Építők azt írja, hogy a BKK közbeszerzési eljárást írt ki a híd felújításának tervezésére. A megrendelő elvárása, hogy a tervezés során vizsgálják meg az 1937-es arculat visszaállítását is. A Petőfi híd Budapest egyik legforgalmasabb átkelője. Naponta mintegy 90-100 ezer jármű halad át rajta. A híd 1937-ben készült el a második világháború végén, felrobbantott, majd 1952-ben nyitották meg újra Petőfi híd néven. A tervezőnek a teljes és a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie, és a díszvilágítás lehetőségét is vizsgálnia kell. Ezen a héten több budapesti helyszínen is ellenőrzéseket tartanak. Az adóhatóság adótrafipax rovata szerint május 11-e és 15-e között a kelet-budapesti adó- és vámigazgatóság munkatársai a főváros 6. és 7. kerületének turisták által látogatott részein vizsgálják a kereskedőket. A revizorok elsősorban azt nézik, hogy az érintett vállalkozások adnak-e számlát vagy nyugtát. Szabályosan bejelentették-e a foglalkoztatottakat, illetve megfelelően értékesítik-e a jövedéki termékeket. A NAV Dél-Budapesti igazgatósága közben továbbra is fokozottan ellenőrzi a használt autókereskedőket, különösen a telephely bejelentési kötelezettség teljesítését. Az adóhatóság felhívja a figyelmet, a revizorok előzetes jelzés nélkül is bárhol megjelenhetnek. Idén ebösszeírást tart a Csepeli önkormányzat. A kerületben minden kutyatartónak és tulajdonosnak adatot kell szolgáltatnia az önkormányzat felé. Még akkor is, ha az állat mikrocsippes szerepel a központi nyilvántartásban, vagy egy korábbi ebösszeíráskor már bejelentették. A kötelezettséget június 30-ig kell teljesíteni, és minden kutyáról külön adatlapot kell kitölteni. A kitöltött nyomtatványt e-mailben, postán vagy személyesen lehet leadni. Aki elmulasztja az adatszolgáltatást, állatvédelmi bírságra számít, amelynek legkisebb összege 150 ezer forint. Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját ünnepelték tegnap Budapesten, ahol több mint 3300-an teljesítették az EU félmaratont. A 21,1 kilométeres távon 1603 egyéni futó és 625 két, illetve három fős váltó csapat indult. A Szabadságtéren tartott rendezvény megnyitóján Lakos Eszter, a Tisza párt európai parlamenti képviselője arról beszélt, hogy Magyarország Európához tartozik, és egy erős független Európa az ország jólétének és biztonságának is fontos pillére. Ma változékony zivataros időre készülhetünk, záporok már előfordulhatnak, délután pedig egyre több felé alakulhat ki. Délután 20

0: 12 fok lesz a maximum hőmérséklet.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. Ferihegy vasútállomás közelében a forgalom egy sávon váltakozva tud csak haladni. Lassú a haladás a Nagykörúton, az Üllői út és a Blaha Lujza tér közelében, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A harmadik kerületben az Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalom korlátozásra kell készülni. Ma és holnap napközben burkolatjavítás zajlik ott. Az ötödik kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra készüljön mindenki, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani. Gázvezetéképítés zajlik ott. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze. A 48-as kilométernél a külső sávot zárták le a mentési munka idejére. Lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni ott azon a szakaszon. 0-30-30-30-95-8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit, és előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Az idő egy picit elsősebb, de a legnagyobb slágerek továbbra is. Mit szól nálunk a Sláger FM-en a mikrofonnál? Jekkel Dániel indul a Sláger napközben, és ebben a borongós időben is visszahozom. A fülünkön keresztül, a szívünkbe a meleget. Avicii és a You Make Me Indeed.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Sajnos van egy friss, kellemetlen hírünk a Kőbánya felé közlekedőknek. Autóval ütközött össze a 28-as villamos a Maglódi úton a Kada utca magasságában. A baleset miatt jelenleg állott a forgalom, és pótlóbuszok járnak a 28-as, a 28A és a 37-es villamos helyett az érintett szakaszon. A helyszínen is még tart, úgyhogy aki az éles sarok környékén jár, számítson jelentős torlódásra és plusz menetidőre ott azon a részen, hogyha tehetik, akkor kerüljék el a Jászberényi út felé ott azt a környéket. Megyünk tovább, érkezik a következőkben a Maneskin és a Beigén itt a Sláger FM-en.

0: Kovalszky meg a Vega és a Viharban szivárvány. Ez szólt az előzőekben, és hogyha figyelmesek vagyunk, akkor láthatunk, lesz lehetőségünk a következő napokban Viharban szivárványt látni ma délutára este felé környékére. Mondanak az időjósok viharokat, úgyhogy tényleg érdemes majd nyitott szemmel járni. Mondja a részleteket Ági, illetve én hozom a friss közlekedési infókat, aztán Pitbull, illetve Chris Brown énekel nekünk. Ez lesz tőlük az International Love.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Please, please tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
9: Hé, hová tűnt a Fannan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fannan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fannan, a finom ízek hagyománya.
2: A reklám után.
10: Ma kifejezetten változékony zivataros időre készülhetünk, már most előfordulhatnak záporok, aztán napközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és délutántól egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Ezeket helyenként felhőszakadás, kisebb szemű jég, valamint erős viharos széllökések is kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben többfelé élénk, időnként erős lesz, 21-23 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A közlekedésben hirtelen romló látási viszonyokra kell számítani, vezessenek óvatosan.
0: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták a mentési munka idejére. Lassulásra, kisebb torlódásra kell ott azon a részen készülni. Budapesten villamos autóval ütközött a Maglódi úton a Kada utca magasságában. A baleset miatt jelenleg áll a forgalom, és pótlóbuszok járnak a 28-as, a 28A és a 37-es villamos helyett az érintett szakaszon. Az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve mától a Nádor utcában a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra számítson mindenki, mert tart a gázvezeték építése. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Péterfi Sándor utcában a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt, és napközben félpályás lezárásra készüljön mindenki a 11. kerületben is a Kamaraerdei úton, a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás zajlik ott. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük őket, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en, ez volt Alex Warren újdonsága, a Fever Dreams. Aztán most megyünk tovább a Blaha Louisianával, akik a nevüket a fehérvári Blaha Louisa utca és az amerikai Louisiana állam nevének összevonásából alkották meg, ami jól tükrözi zenéjük kettősségét, a magyar dallamvilág és a nemzetközi vintage életérzés találkozását. Ezt hallgathatjuk meg a következőkben, és jön tőlük a Ha élni felejtek.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis,

0: Se. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
2: A reklám után.
3: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Megkezdődtek a miniszterjelölti meghallgatások, már lehet tudni, hogy Tárkányi Zsolt lesz a közlekedési tárca parlamenti államtitkára, és megújul a régi zsidó negyed egyik épület együttese. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Ma megkezdődtek a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásai. Az új parlament a hétvégi alakuló ülésen fogadta el a bizottsági struktúrát. Az előző ciklushoz képest 4-jel több, összesen 20 bizottság működik majd. Ma 13 testület tart meghallgatást. Több jelöltnek, több bizottság előtt is meg kell jelennie, köztük Orbán Anita külügyminiszterjelöltnek és leendő miniszterelnök helyettesnek, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterjelöltnek és Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelöltnek. A Tisza kormányban 16 miniszter lesz. A meghallgatások holnap is folytatódnak. A miniszterek kinevezéséről az államfő dönthet a miniszterelnök javaslatára. A tárcavezetők holnap tehetnek esküt a parlamentben. Tárkányi Zsolt lesz a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Ezt Vitézi Dávid a miniszteri poszt várományosan jelentette be a Facebook oldalán. Tárkányi Zsolt Debrecen Tiszásországgyűlési képviselője, és a tervek szerint ő képviseli majd a tárcát az országgyűlésben. Feladata lesz a közlekedéssel, építészettel és beruházásokkal kapcsolatos ügyek parlamenti képviselete, valamint a kapcsolattartás a képviselőkkel és a kormánypárti frakcióval. Tárkányi Zsolt a bejelentéshez kapcsolódó videójában arról beszélt, hogy több mint 10 éve ismeri Vitézi Dávidot, akit korábban újságíróként is sokszor kérdezett közlekedési témában. Megújul egy régi épületegyüttes Budapest belvárosában, a Dohány utcai zsinagóga közelében. A magyar építők azt írja, hogy a Seven Pearl nevű beruházás a Dohány utca 10, valamint a Sép utca 8-10 alatti házakat érinti. A fejlesztés részeként 3 épületben 163 lakást és 11 üzlethelyiséget alakítanak ki. A projekt különlegessége, hogy 1844-ben épült, Hild József terveihez köthető ház is megújul. A tervek szerint lesz még garázs, belső kert, fitness terem és medence is. A Dohány utcát és a Sép utcát egy átjáró, vagyis passzás köti majd össze. Az építkezés várhatóan 2027 végére fejeződik be. A fővárosban fogtak el egy 27 éves jordán férfit, aki egy amerikai bank kiemelt ügyfelének kártyaadataival élhetett vissza. A rendőrség közlése szerint a gyanúsított 2024 januárja és 2025 decemberek között 308 alkalommal próbált online csalásokat elkövetni, összesen több mint 721 ezer dollár értékben. A jogellenes vásárlások és foglalások jelentős része egy nemzetközi szállásközvetítő oldalon történt. A nyomozók magyarországi IP és e-mail címek, amit egy telefonszám alapján jutottak el a férfihoz. Május 6-án fogták el Budapesten. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban elsőként. Az egyetem onkointervenciós részlegét akkreditálta a nemzetközi szakmai rendszer. Az elismerés azt igazolja, hogy a daganatos betegek kezelése a legmagasabb elvárásoknak is megfelel. Az intervenciós onkológia a daganatkezelés modern, kíméletes ága. Képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, illetve enyhítheti a betegek fájdalmát. Ilyen eljárás például a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a daganatos sejtek hőkezelése. Ma erőteljes gomoly felhőképződés várható, a napsütés csak időszakos lehet. Délutántól egyre több helyen fordulnak elő záporok, zivatarok, a hőmérséklet pedig mindössze 20-21 fok között alakul.
5: Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze a 48-as kilométernél, a külső sávot lezárták a mentési munka idejére, lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni. A 3-as főúton Gödöllő belterületén két személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél lezárták a félút pályát emiatt. A 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után

0: Szekszár térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométerek között sávlezárásra, és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Budapesten történt egy baleset a Zuglóban, a Magyaródi úton befelé, a Róna utcánál, ott is óvatosan közlekedjenek, és lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben. A Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt a váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. 06 30 30 30 98, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, akár SMS-ben, akár szóban, úgyhogy felhívnak. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Már indul is az újabb óra, mégpedig a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál Jekkel Dániel. Itt leszelünk ebben az órában Michael Jackson és a Give In To Me. Másodikként az első zene pedig Glasgow és a Something, ezzel börgünk rá erre az órára.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt Ray Dalton és a Blood Running, aztán hadd javasoljuk egy speciális programot. Holnap, azaz május 12-én este 6 órakor különleges közönség találkozónak ad otthont a Gödöllői Művészetek Háza. Dr. Kádár Anna Mária pszichológus tart előadást, ahol az örökbefogadás, a családdá válás és az érzelmi biztonság kérdéseit járják körül. Az esemény nem csak a közös gondolkodásról szól, hanem egy jótékony célt is szolgál, ugyanis lehet támogatni a Gödöllői Örökbefogadó Szülők Klubjának megalakulását. További információ a Gödöllői Művészetek Háza Facebook, illetve weboldalán található. Nálunk pedig jön Lorin. Ez most tőle a Tattoo itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Itt a Sláger FM.

0: Király Viktor és a Rán után már is érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, aztán Miley Cyrus, és tőle az egyik nagy kedvenc, a Midnight Sky nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
1: Az előrejelzések szerint vételkörzetünkben is nagyon sok helyen lehetnek záporok, zivatarok, nem lesz eseménytelen az időjárás. A fátyol és gomoly felhők sok helyen gyorsan megnövekednek, miközben hosszabb, rövidebb napos időszakok is előfordulhatnak. A maximum nagyjából 21-23 fok körül tetőzik, egyes cellák intenzívebbek is lehetnek felhőszakadással, apró szemű jéggel és viharos széllökésekkel. A déli-délnyugati szél pedig sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében át menetileg viharossá fokozódik.
0: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze a 48-as kilométernél, a külső sávot lezárták a mentési munka idejére, lassulásra, kisebb torlódásra kell készülni. A 3-as főúton Gödöllő belterületén két személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél lezárták a félút pályát emiatt. A 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében aszfaltoznak a 143-as és a 144-es kilométerek között sávlezárásra, és napközben jelzőrös irányításra kell készülni. Budapesten történt egy baleset, a Zuglóban, a Magyaródi úton befelé, a Róna utcánál, ott is óvatosan közlekedjenek, és lezárták a félútpályát mától a 15. kerületben. A Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál felújítás miatt a váltakozó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik. 06 30 30 30 98, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, akár SMS-ben, akár szóban, úgyhogy felhívnak. Köszönjük szépen, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a Sláger FM-en ez volt Justin Bieber, és tőle az újdonság, a Daisies, aztán Zsidényi Adriennel folytatjuk, aki nemrégiben elárulta, hogy mi a fiatalos megjelenésének titka. Szerinte a sugárzó megjelenés titka a következetes arcápolás, a minőségi alvás és a belső egyensúly megőrzése. Kiemelte, hogy a természetesség híve, ezért a napi rutinja alapvető részét képezi a hidratálás és a fényvédelem, de a legfontosabbnak mégis a pozitív életszemléletet tartja. Úgy véli, az évek múlása nem ellenség, hanem az ember harmóniában van önmagával, és odafigyel a teste jelzéseire. Az énekesnő ezzel is azt az üzenetet erősíti, hogy a valódi szépség belülről fakad, és a tudatos öngondoskodás kifizetődőbb, mint bármelyik gyors szépészeti beavatkozás. Nagyon szimpatikus gondolatok, úgyhogy érkezem most tőle. 2008-ból az És megindul a Föld. Itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 60.

0: reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Orbán Anita szerint a bizalom helyreállítása a külpolitika első feladata. Karikó Katalin is segíti az egészségügyi tárca munkáját, és biztonságosabbak lesznek a forgalmas budapesti zebrák. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A Tisza párt politikusa szerint vissza kell építeni Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is. Kiemelte, hogy az egyik legsürgetőbb feladat az uniós források hazahozatala, ehhez pedig szerint átlátható közpénz felhasználásra, független igazságszolgáltatásra és valódi korrupcióellenes garanciákra van szükség. Orbán Anita arról is beszélt, hogy Magyarország nem lesz néma tagállam, de kiszámítható és megbízható partner kíván lenni. Karikó Katalin is részt vesz az egészségügyi miniszter mellett felálló tanácsadó testület munkájában. Ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelölt jelentette be a mai bizottsági meghallgatásán. A jelölt azt mondta, felkérte a Nobel-díjas kutatót, aki elfogadta a meghívást. Hegedű Zsolt szerint a Tisza kormány központi ügyként kezeli az egészségügyet, és átlátható betegközpontúbb rendszert szeretne kialakítani. Arról is beszélt, hogy a problémák évtizedek alatt halmozódtak fel. Hosszúak a várólisták, sok helyen romlik az infrastruktúra, és jelentős a szakember hiány. A miniszter jelölt szerint nagyobb szerepet kapnának a betegek visszajelzései is, ezért független betegjogi rendszert hoznának létre. Ettől a hónaptól 7 forgalmas fővárosi gyalogátkelő helyett korszerűsít a Budapest közút és a BKK. A fejlesztésekről a fővárosi közgyűlés döntött, a beruházások pedig mintegy 115 millió forintból valósulnak meg. Az első ütemben Káposztásmegyeren, a Homoktövis utcában és a Megyeri úton, valamint a 12. kerületi Márvány utcában újulnak meg az átkelők. A cél a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságának növelése. Több helyen középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, süllyesztett szegélyeket és taktilis burkolati jelzéseket alakítanak ki. A munkák később Békásmegyeren, Zuglóban, Pesterzsébeten és a Margit körúton folytatódnak. Újra használhatják a fehérváriak a Csitári kutat, a víz fogyasztásra alkalmas, írta a FEOL. A népszerű belvárosi vízvételi helyet korábban ideiglenesen lezárták, mert műszaki vizsgálatot végeztek rajta. A szakemberek átnézték a kút belső állapotát, a csőrendszert és a szerkezeti elemeket is, de nem találtak problémát. A rendszer megbontása után teljes fertőtlenítést és tisztító szivattyúzást végeztek, majd a Fejér Víz Zrt. Vízmintát vett. A labor eredmények kémiai és biológiai szempontból is megfelelőek lettek, ezért a Csitári kutat ismét megnyitották a székesfehérváriak előtt. A városgondnokság megköszönte a fehérváriak türelmét a lezárás idejére. Országos osztálykirándulásra várják a felső tagozatos és középiskolás diákokat június 5-én a Margit szigeten. A budapest.hu azt írja, hogy a 11. országos osztálykirándulás Kamasz Fesztivált a Kristály színtéren rendezik meg reggel 9 órától este 8-ig. A program célja, hogy a diákok közösségi élményekkel zárják a tanévet. Lesznek interaktív standok, koncertek, önismereti és pályaorientációs foglalkozások, internetbiztonsági és mentális egészséggel kapcsolatos programok, valamint sportos és kreatív aktivitások is. A kampányban résztvevő osztályok ingyenesen csatlakozhatnak. Vételkörzetünkben több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Ezeket rövid idő alatt nagyobb mennyiségű eső, apró jég és erős széllökés is kísérheti. A maximum hőmérséklet 20-21 fok között lesz.
2: Az M0-as autóút keleti szektorán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon két kamion ütközött össze korábban, a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le a mentési munka idejére, lassulásra, kisebb torlódásra kell ott készülni. A 10-es főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, ma délután 5 óráig lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet, jelentős torlódásra kell készülni ott is. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést, Zuglóban a Mogyoródi úton befelé a Róna utcánál, és sötétek a jelzőlámpák a Móricz Zsigmond körtéren, vezessenek fokozott figyelemmel ott is. A 60-as villamos nem közlekedik járműhiba miatt a Széchenyi-hegy gyermekvasút és a Schwab-hegy között.

0: Pótlóbusz közlekedik a Schwab-hegy és a Városmajor között. A 21-es és a 221-es igénybevételét javasolja mindenki, aki jót javasol, úgyhogy javasoljuk mi is ezt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a délután, nagyon vidám délutánt kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM. Áginak köszönjük szépen a híreket, pörgetjük tovább a legnagyobb slágereket változatosan. Elvis Presley újra gombolt Little Less Conversation nyével nyitjuk a délutánt. Sláger!

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Harry Styles újdonsága. Holnap, azaz május 12-én ismétel startol a Magyar Kerékpáros Klub népszerű Bringáz a munkába kampánya, melynek keretében Óbudán például két helyszínen is érdemes lesz lassítani. Reggel 7 és 9 óra között a Szentlélek téren várják a bringás reggelizőket, délután pedig a Slakta Margit rakparton a Szépföldi útnál tartanak uzsonna osztást 15 órától egészen este vagy délután fél hétig. Az akció célja értelemszerűen a fenntartható városi közlekedés népszerűsítése, így aki teheti, holnap válassza a kerékpárt és csatlakozzon a közösségi reggelihez vagy uzsonnához a kerületben. Aztán hamarosan mondom, hogy Budapesten hol lehet még számítani bringás reggelizésekre. Justin Wellington és az Aiko viszont most érkezik itt a Sláger FM-en. Sláger.

0: Keszti Péter jó kívánságait közvetítettük mindenkinek, ez volt tőle. A mindenki legyen rohadt gazdag, érkezik már is Bon Jovi és a We Weren't Born to Follow. De előtt, amit hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
7: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Állok.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
3: A kicsik pedig elmondják.
10: A szülők szerinted néznek TikTok videót?
9: Lehet, de akkor nem ilyen hülyességeket. Hát nekem az anyukám néha a Facebook. Igen, Facebook.
11: Ez még mindig egy.
10: De az ciki, nem? Ti generációtoknak nem, hogy valaki Facebookozik.
11: Igen, nem, de Eve-eznél. Vagy mi az?
10: Arról hallottatok? Az Eve.
9: Na.
10: Mi az? De az volt Magyarországon az első ilyen a Facebook előtt, hogy a igen, barátokat megtaláld. Dórival akkor jöttünk rá, hogy nekünk nincsenek barátaink.
9: Székre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
12: Ma Budapesten, sőt Veszprémben, Esztergomban, Kecskeméten és Székesfehérváron is több hullámban érkezhet csapadék, délutánra erőteljes gomoly felhőképződés lesz, és egyre több felé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Ezek helyenként hevesebb kísérő jelenségekkel is járhatnak. Rövid idő alatt sok eső, kisebb szemű jégeső és erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A délnyugati szél napközben élénk, erős lesz, délután 20-23 fok között alakul a hőmérséklet. Érdemes figyelni a gyorsan változó útviszonyokra.
0: Baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben, a Damjanich utcában, a Rottenbiller utcánál, a Dózsa-György út felé sávzárásra készüljön mindenki. Az 5. kerületben, a Vigyázó Ferenc utcában szintén lezárásra kell készülni, illetve mától a Nádor utcában, a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra számítson mindenki. tart a gázvezeték építés ott. Útszűkületre készüljön mindenki a 7. kerületben, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés zajlik ott, úgyhogy nem a legegyszerűbb a helyzet ott a 7. kerületben. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze. A 48-as kilométernél a külső sávot lezárták a mentési munka idejére. Torlódásra számítson mindenki, aki arra közlekedik. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán aszfaltoznak a 17-es és a 18-as kilométerek között egy sávon. Irányonként váltakozva halad a forgalom. Hosszabb menetidővel kalkuláljon minden arra közlekedő. Várjuk az önök közlekedési infóit is, akár SMS-ben, akár hívásban. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez volt most Ed Sheerantól a legújabb, a Sapphire. Érdekesség, Ed Sheeranról a legtöbben tudják értelemszerűen, hogy világslágereket ír, de az útja és a munkamódszere tartogat igazán furcsa részleteket. Kevesen hinnék, de a karrierje elején egy ideig hajléktalan volt Londonban, és több éjszakát a Buckingham Palota előtti ívek alatt aludva töltött el, ma pedig már az uralkodói család ünnepségeinek állandó fellépője. Hát egy nagyot változott az ő élete az elmúlt években. Jön a Soulwave és a Kalandor, és már le is zárul az óra itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában, és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Budapest, készen állsz?
5: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Reyes del Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
10: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
11: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A Zalai táj.

0: helyek budapestpark.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Módosítanák a nemzetiségi választási szabályokat. Parkolókat takarítanak Dunaújvárosban a héten, és drogkereskedő bandára csaptak le a keleti pályaudvarnál. Köszöntöm Önöket, Zsupos Ági vagyok, már is jönnek a részletek, 13 óra van. Ezek a Sláger FM hírei. Módosítaná a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét a leendő Tisza kormány. Erről Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Azt mondta, a módosításokat a magyarországi nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve dolgoznák ki. Céljuk, hogy a szabályozás jobban igazodjon a nemzetiségek helyzetéhez, s ne válhasson politikai befolyás eszközévé. Tar Zoltán a nemzetiségi oktatás támogatását is ígérte. Közlése szerint visszaadnák az intézmények autonómiáját és finanszíroznák a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket. Folytatódik a parkolók takarítása Dunaújvárosban, ezen a héten a római város rész lesz érintett. A Duol beszámolója szerint az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a kijelölt helyszíneken a munkák idején ne parkoljanak és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A takarítás minden nap reggel 6 órától délután 3 óráig tart. Holnap a Martinovics utca több szakaszán és a Római körúton dolgoznak. Szerdán a Martinovics utca 15-25 között és a 27-31 előtti parkolók következnek. Csütörtökön a Római körút újabb részei, pénteken pedig a Domanovszki tér 1-2 szám előtti nagy parkoló lesz érintett. Hiába locsolták civilek is a naphegytéri fiatal platánokat Budapesten, a két örökbefogadott fa elpusztult a tavalyi forró nyár után. A Telek szakemberei segítségével járta körül, mi vezethetett a fák pusztulásához. A cikk szerint a városi fák gondozása egyre nagyobb kihívás, mert a hőség, a szárazság, a burkolt felületek és a kedvezőtlen talajviszonyok együtt erősen megterhelik a növényeket. A civilek hetente akár 100 liter vizet is kijuttattak, ez azonban önmagában nem bizonyult elégnek. A történet arra figyelmeztet, hogy a városi faültetésnél nem csak az öntözés, hanem a megfelelő ültetési környezet és a hosszú távú gondozás is döntő. Drogkereskedő bandára csaptak le a rendőrök a keleti pályaudvar környékén, közölte a BRFK. A nyomozók bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján fogtak el két férfit és egy nőt, akik a gyanú szerint fényes nappal aluljárókban és buszokon is árulták a Kristály néven ismert kábítószert. A rendőrök azután csaptak le rájuk, hogy a 112-es buszon adtak el drogot. Az akcióban 200-300 ezer forint utcai értékű kábítószert foglaltak le. A vizsgálat szerint a banda hónapok óta terjesztette a veszélyes, számíthatatlan hatású szert a keleti környékén. Korábban egy fiatal nőt is elfogtak hasonló ügyben. Mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Pogány induló, vagyis Szirmai Marcell alakítja az Egyke című thriller titokzatos főfiguráját. A film Szent Györgyi Bálint első mozifilmje, aki a Besúgó című sorozattal vált ismerté. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül. A hírt Pogány induló szombati teltházas MVM Dom koncertjén jelentette be. A film két főszereplője Szász Júlia és Ifja Vidnyászki Attila lesz. Szirmai Marcell azt mondta, számára mérföldkő ez a film, mert korábban még nem vett részt hasonló produkcióban. Ahogy az a délelőttből is kiderült, nem lesz nyugodt az időjárás, a gomoly felhők gyorsan megnövekednek, és a nap folyamán többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Délután lehet a legnagyobb esély intenzív cellákra, a déli délnyugati szél sok helyen erős, intenzív lehet. A hőmérséklet pedig 20-21 fok körül tetőzik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
4: A 10-es főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. Délután 5 óráig lezárják a félút pályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni, jelentős a torlódás ott arra felé. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán aszfaltoznak a 17-es és a 18-as kilométerek között egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom, hosszabb menetidőre készüljön minden arra közlekedő. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben, a Damjanich utcában, a Rottenbiller utcánál, a Dózsa-György út felé sávzárásra kell készülni, és hát nem egyszerűsíti az sem a helyzetet, hogy útszűkület van ott a környéken, a Péterfi-Sándor utcában,

0: a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Kitartást és sok türelmet kívánunk mindenkinek, hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el. 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Körögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan itt a Sláger FM-en, a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, egy óra után sem állunk meg. Itt leszelünk ebben az órában Bruno Mars újdonsága, illetőleg a Clean Bandittel és Zara Larsonnal közösen. Már indulunk is.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt Bruno Mars újdonsága, az I Just Might 10 év után adott ki egy szólódalt, illetve egy szóló albumot egészen pontosan Bruno Mars, és erről az új albumról hallgattuk az első slágert. Holnap, azaz május 12-én Budapest szerte több mint 10 helyen várják ingyen reggelivel a bicikliseket. A Bringázza munkába kampány keretében ez lesz a bringás reggeli. Pesten a legforgalmasabb pontokon, így a Nyugati és a Kálvin téren, a Deák téren, valamint a Váci úton, a Duna Pláza előtt számíthat mindenki frissítőre reggel 7 és 9 óra között. Budán a Batthyány tér és a Szentlélek tér mellett a Budafoki úton is érdemes lesz megállni egy-egy falatra, délután pedig a Slakta Margit rakparton uzsonnával lehet zárni bringával a napot. A falatokat a készlet erejéig osztogatja a Magyar Kerékpáros Klub, úgyhogy érdemes időben nyerekbe pattanni, és egy közösségi élménnyel indítani a keddi munkanapot, de ami a legfontosabb, amiért ezt az egészet csináljuk, hogy ne terheljük autóval a budapesti utakat, levegőt, mindent, hanem legalább egy napon bringázzunk a munkába, hogyha meg tudjuk ezt tenni. Érkezik Paul Russell, ez most tőle a Lil Boat Hang, itt a Sláger FM-en.

0: Freddy, Pain and Glory. Ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán már is folytatjuk a Ladidával. De előtte még jönnek a friss közlekedési és időjárási infók a Sláger FM-en.
1: Ma délután már a nyugodt idő helyett záporos, zivataros napra készülhetünk. Sokan tapasztalják, hogy egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok vételkörzetünkben, amelyek rövid idő alatt intenzív csapadékot hoznak. Helyenként felhőszakadás, apró szemű jég és viharos széllökés sem kizárt. A déli, délnyugati szél alaphelyzetben is élénk, erős lesz. A hőmérséklet is maximum 21-23 fok körül tetőzik. Zivatarok után viszont hirtelen visszaeshet a hőmérséklet, így érdemes rétegesen öltözni.
0: A 10-es főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. Délután 5 óráig lezárják a félút pályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni, jelentős a torlódás ott arra felé. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán aszfaltoznak a 17-es és a 18-as kilométerek között egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom, hosszabb menetidőre készüljön minden arra közlekedő. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 7. kerületben, a Damjanich utcában, a Rottenbiller utcánál, a Dózsa-György út felé sávzárásra kell készülni, és hát nem egyszerűsíti az sem a helyzetet, hogy útszűkület van ott a környéken, a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Kitartást és sok türelmet kívánunk mindenkinek, hogyha tapasztal valamit útközben, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk. Előre is köszönjük a többi úton lévő hallgató nevében is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Post Malone és Morgan Wallen közöse az I Had Some Help. Ez szólt itt nálunk. Post Malone karrierje egy igazi modern sikersztori, ami egy 14 dolláros mikrofonnal és egy Minecraft videóval indult. Kevesen tudják, de mielőtt világsztár lett, egy középiskolai heavy metal bandában gitározott, és a mai napig rajong a rockzenéért, amit a látványos tetoválásai is tükröznek. Saját bevallása szerint azért varratta tele az arcát, hogy maga biztosabbnak érezze magát, bár ma már ezek a rajzok a védjegyévé váltak. Rendkívül közvetlen stílusa miatt az iparág egyik legkedvesebb figurájának tartják, aki szabad idejében imádja a gyűjtögetős kártyajátékokat. Nemrég például több mint 2 millió dollárt fizetett egyetlen egy ritka Magic the Gathering kártyáért. Egészségére használja, egészséggel ezt kívánjuk. Halott pénz, és a Szétszeretlek érkezik itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet.
7: Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n. A legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal. Pénz járhat vissza az adószámláról, és megállt a lakbérek gyors drágulása. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit. Zsupos Ágitól hallják. A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte Orbán Anita külügyminiszter jelölt. Az országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában tartott meghallgatásán. Azt mondta, a demokratikus országokban a nemzetbiztonsági szolgálatoknak pártpolitikai befolyástól mentesen kell működniük, és kiemelt szerepük van a fenyegetések korai felismerésében. Orbán Anita szerint a magyar kül- és biztonsági

0: tartozása van, arra is átvezetheti az összeget. Ehhez külön kérelmet kell benyújtani elektronikusan is. Ha valaki már az SZIA bevallásban kérte a visszautalást, nincs további teendője. A NAV a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül utal. A bevallási tervezeteket május 20-ig kell átnézni és szükség esetén módosítani. Áprilisban lényegében stagnáltak a lakbérek Magyarországon. A KSH lakbérindexe alapján azt írja, hogy a márciusi élénkülés után országosan csak minimális emelkedés volt. Budapesten pedig enyhe csökkenést mértek. Éves összevetésben még mindig drágábbak a kiadó lakások, de a drágulás üteme érezhetően lassult. A szakértők szerint ez új helyzetet teremt az albérletpiacon, mert a bérleti díjak már kisebb mértékben emelkednek, mint a nettó keresetek. A változásban szerepe lehet annak is, hogy az Otthonstart program sok bérlőt vitt át a vásárlói oldalra. A kínálat közben bővült, főleg Budapesten, a fővárosban továbbra is a belső és a népszerűbb kerületek a drágábbak, míg Csepel, Kispest és Kőbánya az olcsóbbak közé tartozik. Évközben is fogadnak gyerekeket a tatai Juniorka alapítványi bölcsödében, amíg van szabad hely, írta a Kemma. Ez azoknak a szülőknek lehet segítség, akik lemaradtak a tavaszi bölcsödei jelentkezési időszakról. Az intézményben jelenleg két csoport működik, összesen 24 gyerekkel. A bölcsöde személyes látogatásra is lehetőséget ad. Előreegyeztetett időpontban, így a családok a beiratkozás előtt megismerhetik a helyet. A mindennapokban nagy hangsúlyt kap a játékos fejlesztés, van zenebölcs és kutyaterápia is. Az intézmény szerint ezek segítik a beszédfejlődést, a figyelmet, az érzelmi biztonságot és a közösségbe való beilleszkedést. Bringás reggelivel várják holnap reggel a kerékpárral közlekedőket Csepelen. Május 12-én a Magyar Kerékpárklub helyi szervezetei és partnerei az ország több pontján készülnek akcióval azoknak, akik biciklivel indulnak munkába vagy iskolába. Csepelen reggel 7-től 9 óráig várják a bringásokat a Magyar Kerékpáros Klub délpesti területi szervezetének önkéntesei. A helyszín a megszokott pont lesz a Weiss-Manfred úton. A szervezők finomságokkal készülnek, az országos bringás reggeli és uzsonna helyszínei pedig térképen is meg lehet nézni. Zivataros fordulat jön az időjárásban a délután folyamán is, a naposabb időszakok mellett erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és több hullámban záporok, zivatarok érkezhetnek. Délután felhőszakadás, apró szemű jég és viharos széllökés sem kizárt. Maximum 20-21 fokot mérhetünk.
1: A 4-es főúton Kaba közelében két személyautó ütközött össze, a 190-es kilométernél a félútpályát lezárták. A 10-es főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek napközben 7 és 15 óra között, lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet, jelentős torlódásra kell készülni egészen a 17 órai nyitásig, meg egy kicsit utána is. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán aszfaltoznak a 17-es és a 18-as kilométerek között egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom, hosszabb menetidőre készüljenek az arra közlekedők. Budapesten történt egy baleset a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban, ott is csak óvatosan. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ágira köszönjük szépen a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ebben az órában itt lesz velünk Kálai Sanders, András újdonsága, Gigi D'Agostino és az In My Mind pedig már meg is nyitotta az órát.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Hertz, illetve a Purple Disco Machine közös zenéje, a Wonderful Life. Érdekesség, hogy jövő vasárnap, május 17-én Veszprémben dől el a 47. magyar kerékpáros körverseny sorsa. A Tour de Hongrie utolsó 147 kilométeres szakasza Balaton-Almádiból a Veselényi strandtól rajtól délután 1 órakor, majd a Balaton felvidék emelkedőit leküzdve érkezik meg a Királynék városába. A versenyzőknek összesen közel 2000 méteres szintkülönbséget kell teljesíteniük, érintve Balatonfüredet és a Kella hegyet is, mielőtt délután 4:30 környékén befutnának a veszprémi célba a Pápai úton. Mivel Veszprém és a Balaton régiója 2026-ban Európa sportrégiója, a záróetap kiemelt eseménye az évnek, ahol a nemzetközi profi mezőny mellett a sárga trikó sorsa is véglegesen eldől. Érdemes lehet szurkolni majd ott útközben, vagy akár a célban. Camila Cabello érkezik, és a Don't Go Yet itt a Sláger FM-en.

0: Ma vételkörzetünkben erősen változékony időt tapasztalhatunk, több zivataros időszakkal. A gomoly felhők napközben gyorsan fejlődnek, és a délutáni órákban egyre nagyobb eséllyel alakulnak ki záporok, zivatarok a legtöbb városban. A csapadék nem mindenhol egyszerre érkezik, inkább hullámokban és helyenként intenzíven. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb jég és viharos széllökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet mindössze 21-23 fok körül várható. Érdemes eltenni egy esernyőt.
1: A 4-es főúton Kaba közelében két személyautó ütközött össze, a 190-es kilométernél a félútpályát lezárták. A 10-es főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, napközben 7 és 15 óra között lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útörház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet, jelentős torlódásra kell készülni egészen a 17 órai nyitásig, meg egy kicsit utána is. Az 51-es főút a Dunaharaszti elkerülő szakaszán aszfaltoznak, a 17-es és a 18-as kilométerek között egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, hosszabb menetidőre készüljenek az arra közlekedők. Budapesten történt egy baleset a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban, ott is csak óvatosan. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is. Előre is köszönjük, ha segítik egymást az utakon, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM-en ez volt Jennifer Lopez és David Guetta közöse, a Save Me Tonight. Délirte nem csak a slágerlisták, hanem az éjszakai élet abszolút rekordere is. 2026-ban például már több mint 250 fellépésnél jár, csak az ibizai Ushuaiában, ami összesen több mint 1500 órányi zenélést jelent egyetlen helyszínen, és akkor még a további fellépésekről nem beszélgettünk, nem semmi teherbírása van, az egyszer fix jön, Orsi, és ha lemegy a nap itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntik.

0: Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smoke Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
8: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
9: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai, akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
12: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Módosítanák a nemzetiségi választási szabályokat. Kiírták a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére, és jelzőlámpás csomópont épül Pestújhelyen. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Módosítaná a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részét a leendő Tisza kormány. Erről Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Azt mondta, a módosításokat a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságával és a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködve dolgoznák ki. Céljuk, hogy a szabályozás jobban igazodjon a nemzetiségek helyzetéhez, és ne válhasson politikai befolyás eszközévé. Tar Zoltán a nemzetiségi oktatás támogatását is ígérte. Közlése szerint visszaadnák az intézmények autonómiáját, és finanszíroznák a nemzetiségek által fenntartott oktatási intézményeket. kiírta a közbeszerzést a Petőfi híd felújításának tervezésére a Budapesti Közlekedési Központ. A BKK közlése szerint a tényleges munkakezdés 2029-ben várható, ha addigra rendelkezésre állnak a szükséges források. A híd korszerűsítésének tervezése után készülhetnek el az engedélyezési tervek, majd a fővárosi önkormányzat dönthet arról, milyen ütemben és milyen tartalommal valósuljon meg a felújítás. A BKK szerint a munka elkerülhetetlenné vált, mert az acélszerkezeten és a vasbeton elemeken is jelentős károsodások láthatók. Több helyen átázik a pályalemez és a járdák, korlátok, valamint a híd fősaruk is felújításra szorulnak. A kivitelező, kiválasztására irányuló közbeszerzés várhatóan 2028 őszén jelenhet meg. Jelzőlámpás kereszteződés épül Pestújhelyen az Apolló utca és a Pestújhelyi út csomópontjánál. A munkák már zajlanak,

0: A nyomozók bűnügyi információk és lakossági bejelentések alapján fogtak el két férfit és egy nőt, akik a gyanú szerint fényes nappal aluljárókban és buszokon is árulták a Kristály néven ismert kábítószert. A rendőrök azután csaptak le rájuk, hogy a 112-es buszon adtak el drogot. Az akcióban 200-300 ezer forint utcai értékű kábítószert foglaltak le. A vizsgálat szerint a banda hónapok óta terjesztette a veszélyes, kiszámíthatatlan hatású szert a keleti környékén. Korábban egy fiatal nőt is elfogtak hasonló ügyben. Mind a négy gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. Országos osztálykirándulásra várják a felső tagozatos és középiskolás diákokat június 5-én a Margit szigeten. A budapest.hu azt írja, hogy a 11. országos osztálykirándulás Kamasz Fesztivált a Kristály színtéren rendezik meg reggel 9 órától este 8-ig. A program célja, hogy a diákok közösségi élményekkel zárják a tanévet. Lesznek interaktív standok, koncertek, önismereti és pályaorientációs foglalkozások, internetbiztonsági és mentális egészséggel kapcsolatos programok, valamint sportos és kreatív aktivitások is. Vételkörzetünkben több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok. Ezeket rövid idő alatt nagyobb mennyiségű eső, apró jég és erős széllökés is kísérheti. A maximum hőmérséklet 20-21 fok között lesz.
1: Történt egy baleset Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, a Tejút utcánál torlódás alakultott ki. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé, a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. A harmadik kerületben az Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni ma és holnap, napközben burkolatjavítás miatt. Az ötödik kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra készül a mindenki, illetve mától a Nádor utcában is a Zrínyi utca és a Vigyázó Ferenc utca között félpályás lezárásra kell számítani, mert tartott a gázvezeték építése, és útszűkület van a hetedik kerületben is a Péterfi Sándor utcában, a Rottenbiller utca előtt építkezés miatt. Ezért lehet ott lassabban közlekedni. 0-30-30-30-9-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, amit előre is köszönünk. Jó utat kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, nem állunk meg 3 óra után sem, hanem táncolunk mondjuk egy ismeretlennel. Sam Smith és Normani egy ilyen szituval kezdi meg az órát, jön a Dancing with a Stranger.

Épp a Sláger FM-en Teddy Swims zenélt nekünk, ez volt tőle a The Door. 2026-ban a Főkert új kaszálási rendet vezet be Fadvirágos Budapest névvel. A program jegyében a biodiverzitás növelését célozzák a fővárosi parkokban. A fenntarthatóbb zöld felület gazdálkodás részeként több területen ritkították a kaszálások számát, hogy a magasabb növényzet megóvja a talajt a kiszáradástól és életteret biztosítson a beporzó rovaroknak. Ez a módszer segít a városi hősziget hatás csökkentésében is, mivel a dúsabb aljnövényzet hűvösebben tartja a környezetét a kánikulai napokon. Bár a lakosság egy része korábban elhanyagoltságnak látta a magas hüvet, a szakemberek idén is táblákkal jelzik az érintett mélegelőket, hangsúlyozva a vadvirágok ökológiai fontosságát, úgyhogy nem érgelődjünk, hogyha látunk egy mélegelőt, hanem vegyünk egy mély levegőt és örüljünk neki. Megyünk tovább, érkezik a következőkben a Coldplay és a We Pray, itt a Sláger FM-en.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, az előzőekben Orbán Rudit és a Kereszthúzatot hallgattuk, aztán jön a K-pop maga, a legnépszerűbb K-pop csapat, a BTS, és tőlük a legnagyobb kedvencünk, a Dynamite. Rögvest a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után velük megyünk tovább.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
3: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor. Érkezik a Reyes de Ritmo tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalu pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
4: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a HIOBI appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
5: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
8: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
11: A reklám után.
12: Folytatódik az esős, zivataros időjárás, a délután hátra lévő részében is több hullámban érkezhetnek záporok, zivatarok, helyenként intenzív csapadékkal. Nem mindenhol ugyanolyan mértékben, de nagy valószínűséggel vételkörzetünkben mindenhol tapasztalhatjuk a csapadékot. A zivatar cellák környezetében rövid idő alatt sok eső hullhat, apró szemű jég is előfordulhat, és a szél viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 20-23 fok között alakul, erős lesz a délnyugati szél.
0: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Győr térségében egy kamion és egy kis busz ütközött össze. A 118-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódásot. A 7-es főúton Siófok határában egy személyautó és egy motoros karambolozott. A 105-ös kilométernél irányonként váltakozva halad csak a forgalom. A 10-es főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. Délután 5 óráig lezárják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását is. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. Jelentős torlódásra kell számítani ott arra felé. történt egy baleset Csepelen, a második Rákóczi-Ferenc úton, a Tejút utcánál, ott is óvatosan közlekedjünk, és továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton, kifelé a Nagyszőlős utca előtt a belső sávban. Ott is óvatosan 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Előre is köszönjük őket, jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Nitő Kiskatával, mostanáig pedig velünk, Zsupos Ágival.
1: És Siekkel Danival, hát olyan rég volt ez, nem?
0: Szeretem, nagyon szeretem, amikor ezt így végre kimondod teljes egészében a nevem. Mondd el nekünk, Ági, hogy mi lesz a délutáni programod, ami után magad után jól becsapod itt a rádió ajtaját.
1: Nem gondoltam át. Kis ügyintézés, kis pégypótya ez az. Szerintem azért bőven lesz dolog még a hazai sláger szervezésével, és azt tervezem, hogy egy izgalmas vendéget fogok felhajtani holnapra.
0: Ha felcsigázol.
1: Igen, az biztos, hogy úriember, ezt már elmondhatom.
0: Aha, látom? Értem. Úriember, most azon gondolkodom, hogy igen, most akkor ki az, aki nem. De valójában, hát akkor ennyit talán mondhatom,
1: akkor
0: hogy egy
1: vagy, igen, hogy most nem lehet olyan nagyot tévedni vele, ugye szerintem rengetegen tudják, hogy kire gondolok.
0: Gáspár Laci.
1: Nem. De nagy bánatom ez az esős idő, bár tudom, hogy sokan örülnek neki, meg a legtöbb helyen Magyarországon még mindig nem esett elég eső, azért hoztam most egy esernyőt okosan, látod? Előrelátóan. Pedig általában ezeket úgy szoktam elfelejteni, mint a hírszerkesztők és a híreket és időjárást bemondó személyek, hogy rácsodálkozom, és tényleg az van, amit mondtam odakint.
0: Igen, az egy ilyen különleges állatfaj. Na jól van, ezzel köszönjük meg mindenki figyelmét, és kívánunk Kiskatával isnak nagyon kellemes rádiózást. Holnap 10-kor jövünk. Jövünk, Ági?
1: Jövünk át.
0: Jó van, addig is. Ciao.
1: Ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
8: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
10: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Lakástűz volt Kőbányán, turizmus törvényt sürgetnek a szakmai szervezetek, és elszálltak a budapesti szállásárak a BL döntőre. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ánkitól hallják. Tűz ütött ki egy társasházi lakásban Budapest 10. kerületében, írta meg több sajtóorgánum. A lángok egy kétemeletes társasház első emeleti lakásában csaptak fel a Doba utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet. A munkálatok idejére 4 lakót menekítettek ki az épületből, további 3 ember pedig önállóan hagyta el a házat. A helyszínre a mentők is kiérkeztek, az elsődleges információk szerint lakosságvédelmi intézkedésre is szükség lesz. A tűz okáról és esetleges

0: és parlamenti egyeztetések alapja lehet. A szervezetek hangsúlyozták, kezdeményezésük nem pártpolitikai állásfoglalás, hanem a magyar turizmus működőképességét és versenyképességét szolgálja. Hamarosan zárul a fűtési időszak Budapesten, a budapesti közművek főtáv divíziója szerint már minimális a távhőfelhasználás. A hivatalos szezon május 15-ig tart, de a hőmérséklet függő automatikus szabályozás miatt a hőközpontok a melegedéssel maguktól kikapcsolnak. A fűtés leállítás után a szakemberek megkezdik a nyári karbantartásokat. Erről Orbán Tibor, a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
1: Fűtési szezon leállítása után az őszi beindulásig, ami ugye elvileg szeptember 15-től kötelező a jogszabály szerint, ha a tisztelt ügyfél azt igényli. Elvégezzük azokat a karbantartásokat, amelyek a szokásos, a mindennapi köznyelvben is karbantartás, ugye, ami rendszeres vagy eseti, de ahhoz szükséges, hogy a különféle berendezések, hőforrások, távvezetékek és hőközpontok megfelelően is megbízhatóan működjenek az egész év során. Ezen túlmenően azokat a nagyobb lélegzetű beruházásokat ugyancsak elvégezzük, amelyek a nyári időszakban, amikor ugye csak használati melegvizet szól, mert azért azt szolgáltatunk, az ügyfeleknek a sokkal kisebb zavarásával lehetséges. Ezeket is igyekszünk akár az éjszakai időszakban csinálni, hogy a lehető legkisebb zavarással oldjuk meg ezeket a munkálatokat.
0: A budapesti közművek idén csaknem 1,5 milliárd forintot fordít karbantartásra és további 7 milliárd forintot fejlesztésre. Jelentősen megugrottak a budapesti szállásárak a május 30-ai Bajnokok Ligája döntő idejére. A 444 azt írja, hogy az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolóinak milyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha a magyar fővárosba szeretnének megszállni a fináli hétvégéjén. A cikk szerint az ötcsillagos szállodák már megteltek, ez pedig a még elérhető szobák és lakások árát is felhajtotta. A belvárosban nem ritka több millió forintos ajánlat egy hétvégére, de van olyan szálláshely is, ahol 7 millió forintot kérnek egyetlen éjszakáért. A döntő így nem csak sporteseményként, hanem a budapesti turizmus számára is kiemelt időszak lesz. A szakértők szerint, akik vidékről utaznának fel a fővárosba, erre az eseményre érdemes alaposan körbenézni a kínálatban.
2: Köszönjük szépen a híreket, már is ráesünk a meteorológiai előrejelzésre. Olykor kikacsint a felhők közül a nap, de inkább felhők vannak fölöttünk, és lehet is még számítani a következő órákban záporok, zivatarok érkezésére, úgyhogy bízom benne, hogy van önöknél esernyő. Holnap annyi lesz a változás, hogy kisebb az esély a csapadékra, de jönnek a fagyos szentek, úgyhogy egy hidegfront igen erős lehűlést hoz. Holnap csupán 17-18 fok várható a legmelegebb órákban is. Szerdán sem lesz ennél sokkal melegebb, 18-19 fokot ígérnek arra a napra, akkor viszont meleg front érkezik, amit majd csütörtökön fogunk igazán megérezni, hiszen akkor megint 23-24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és hát az esernyőkre is úgy tűnik egész héten szükségünk lesz. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A fővárosban beindult a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Közraktár utcában befelé, a pesti alsó rakparton, a Szabadsághíd és a Margit híd között mindkét irányban szakaszonként, az Üllői úton befelé a József körút előtt, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, de torlódik a kocsisor a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt. Megnézzük, hogy mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese, Jan Csurák Bence. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
3: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. Tart az előszezoni menetrend a MÁV csoportnál. A korábbiaknál sűrűbben induló vonatok, összehangolt csatlakozások, valamint több kerékpárhely várja az utasokat a Balaton partján. Fontos változás, hogy távolsági utazás esetén minden Balatonra tartó Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell vásárolni. Ez érinti a székesfehérvári vonalon utazókat is. A déli körvasút fejlesztése miatt továbbra is változásokra kell számítani. A Dunántúlra tartó belföldi vonatok többsége csak kelenföldig közlekedik, a Kelenföld-Kőbánya-Kispest szakaszon pedig csak óránként közlekednek a vonatok. Jó utazást kívánok!
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Elrajtul a sláger délutáni, és már is táncba hív bennünket az Alphaville, a Dance with Nivel rajtól az óra. Én Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk. Kívánok energikus hetet önöknek, és jó rádiózást, no meg laza hazautat!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Harry Styles énekelt nekünk, ez volt az American Girls című dalán. Nagyon hiányzott már a zenész, hiszen 4 évig szinte teljesen csöndben volt, nem jelent meg vörös szőnyeges eseményeken, nem adott interjúkat, sőt a közösségi médiában sem posztolt, de megérte kivárni, hiszen 4 év csönd után végre megjelent az új album és elindította a turnéját, és úgy látszik, ez a 4 év visszavonultan töltött év nagyon jót tett neki, nekünk pedig jót fog tenni, hogyha holnap reggel biciklivel megyünk majd dolgozni, hiszen jön a tavaszi országos bringás reggeli az ország több településén, így itt Budapesten is bringás reggelivel és uzsonnával népszerűsítik majd a kerékpározást. A Magyar Kerékpáros Klub által elindított kezdeményezés célja, hogy minél többen indítsák a napot mozgással és közlekedjenek 2 keréken. Érdemes rákeresni a pontos helyszínekre, mert hát Budapesten is megszámlálhatatlan helyen várnak majd bennünket. Van, ahol reggelivel, van, ahol uzsonnával, de például Abonyban is kínálnak majd finomságokat a munkahelyre tekerőknek, már reggel 7:30-től a Kossuth téren, Fóton a Vörösmarty téren, Gárdonyban a Bóné Kálmán utcán, Szentendrén a Szabadság téren, Vácon több helyszínen, Veszprémben pedig az Erzsébet-ligetben állítják majd fel a standokat, úgyhogy holnap feltétlen 2 kerekezzünk. Most pedig tekerünk tovább a legnagyobb slágerekkel, az MKTO érkezik, és a klasszik itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és az elmúlt percekben Janicsák Veccával csalogattuk az esőt, bár hogy így kinézek az ablakon, nem nagyon kell csalogatni. Nagyon örülök, mert egyrészt májusi eső aranyat ér, másrészt iszonyatosan ki vannak száradva a földek. Hatalmas az osztály, úgyhogy minden csepp esőnek örülünk, és hát azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy semennyi eső sem lenne most elég, úgyhogy hadd essen, csak mi pedig csak kibírjuk valahogy ezt a pár csapadékosabb napot, ugye, hiszen nem vagyunk cukorból. Már is megnézzük, hogy az utakon mi a helyzet, ebben is számítok az önök segítségére. 0630 30 30 95 8 az SMS és telefonszámunk, de most érkezik a Village People dala, a YMCA.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük! Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: familypark.at.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
5: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
8: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
7: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
0: A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: A reklám után.
12: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Nézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra a meteorológusok. Kedden markáns hidegfront ér el bennünket, úgyhogy sokfelé lehet ismét számítani esőre, záporra, főként az ország keleti felében zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is esős maradhat az idő. Az érkező hidegfront mögött pedig megélénkül a légmozgás, és a kora reggeli órákban 12-13 fok várható, délutánra pedig 17-18 fokot ígérnek a szakemberek, és a hűvösebb, csapadékosabb idő még szerdán is velünk marad, bár akkor meg egy meleg front érkezik, úgyhogy a frontérzékenyek készüljenek, ez a hét nem lesz egyszerű. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A 10-es számú főúton a 16-os kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek, ezért délután 5 óráig itt lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását is. A zárás ideje alatt a Sirály utca felé lehet kerülni, jelentős torlódásra készüljenek, hogyha itt autóznak. De zsúfolt a Váci út is befelé a Hungária körúttól, a Tököli út és a Kerepesi út szakaszonként, illetve a Fiumei út az Orci tér felé, torlódik a kocsisor a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlő utcától, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt és a Színegyi Erzsébet fasorban is befelé, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Figyeljenek arra is, hogy tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában is az István úton, úgyhogy sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, és lezárták a József Attila, a Tavasz, a Nyár, a Lőrinc és a Mádi Lajos utcákat az István útnál. A harmadik kerületben az Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalomkorlátozás lesz ma is, holnap is burkolatjavítás miatt. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, érjenek vagy hívjanak és vezessenek óvatosan.
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: ez.
13: Sláger FM.

A Sixpence Non The Richer dalaszolt, ez volt a Kiss Me itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig lazítunk egy kicsit, mégpedig egy mesés kiállításon. Egy koszovói képzőművész első magyarországi tárlata látható a Molnár Ani galériában, ráadásul teljesen ingyen, még egészen május 30-áig. A művész színes, kedves, naívnak tetsző, de inkább ironikusan szellemes szőnyegei, valamint egy-két festménye látható itt, és érdemes is megcsodálni ezt a kiállítást. Jakob Ferréről egyébként azt kell tudni, hogy a nemzetközileg is elismert koszovói művész 2022-ben az 59. Velencei Biennálén képviselte hazáját, és ott is hatalmas sikert aratott. Amikor az ember végignézegeti a szőnyegszövő alkotásait, akkor már azon elképed, hogy hogyan lehet ilyen szőnyegeket szőni. Mókásak, kedvesek, színesek a képek, és hát nagyon sok popkulturális utalást találunk rajtuk. A kiállítás címe is szerintem teli találat, Rabba-dab-dab. Ha tehetik, akkor mindenképpen nézzük meg. Tehát a Molnár Ani galériában látható a kiállítás ingyenesen, még május 30-áig. Itt a Sláger FM-en pedig ebbe a borongós napba kell egy kis napsütés, úgyhogy már is érkezik a Cutting and the Waves és a Walking on the Sunshine.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Magosi Brothers Company tartott nekünk a lámpást, hogy világítson az éppen hazafelé tartóknak. 7 perccel járunk 5 óra előtt, és már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de még a hírek előtt jön az az énekesnő, aki talán visszahozza a divatba a koncept albumokat, vagyis azt a fajta lemezkészítést, amikor egy album dalai összefüggnek egymással, és egy történetet mesélnek el nekünk. Ugye ez már nagyon régóta nem divat, de Reinek köszönhetően talán ismét divatba jön. Where is my husband című dala szól már is, még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklub.hu oldalon.
3: Hé, hey, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
8: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
7: Hogy nincs?
8: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
7: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
8: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Budapest, készen állsz?
10: Let me take you.
9: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vitézi Dávid átalakítaná a közlekedési fejlesztéseket. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatás ellenes ügyek kivizsgálására. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jelentős átalakításokat tervez a közlekedési és beruházási területen Vitézi Dávid. A miniszterjelölti meghallgatáson elhangzottak szerint felülvizsgálná a kiemelt beruházási rendeleteket, a korábbi titkosításokat, valamint az autópálya koncesziót, amely szerinte rejtett pénzkiáramlást okoz. A fővárosban a vasútfejlesztés tartja a legkritikusabbnak, különösen az elővárosi vonalak megújítását. A reptéri vasutat szerinte úgy érdemes megépíteni, hogy ez az országos hálózatba kapcsolódjon, így nincs szükség arra, hogy külön reptéri express épüljön. A KRESZ teljes modernizálását is szükségesnek tartja a közúti balesetek csökkentése érdekében. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az országbérlet és a MÁV gyesebb együttműködés megmarad. Őrizetbe vette Juholt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus 2014 és 2026 között volt parlamenti képviselő, és a gyanú szerint egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel állapodott meg abban, hogy a munkabérei részét visszaosztották a valótlan tartalmú szerződéssel, több mint 14 millió forintos kárt okozva az országgyűlés hivatalának. A főügyészség szerint a cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Az ügyben korábban két másik személyt kihallgattak, egyikük bűnügyi felügyelet alatt áll. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a fővárosi törvényszék április 20-án közölte, bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere, a Telex pedig közölte az érintett országgyűlési képviselő Bóna Zoltán. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatásellenes, etikátlan vagy törvénysértő ügyek kivizsgálására. A kamara bizalmas bejelentő felületet hoz létre, és kezdeményezi azok felelősségre vonását, akik bizonyíthatóan vissza.

0: áprilisban stagnáltak a bérleti díjak 0,1%-os csökkenéssel, így az éves növekedés 4,9%-ra lassult, amire 5 éve nem volt példa. A szakértők szerint a bérlők fizetőképessége elérte a határát, miközben az Otthon Start program sokakat terelt saját lakás felé. A kínálat ugyanakkor bővül. Május elején mintegy 10 000 kiadó lakás volt elérhető Budapesten, főként a 13., 11. és a 6. kerületben. A legolcsóbb környékek Csepel, Kispest és Kőbánya, míg az agglomerációban Érd továbbra is drága, 232 000 forintos medián lakbérrel, ezzel az ország legdrágább megyei jogú városai közé került. 4 évtizednyi szolgálat után kiállítási darabként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű, amely az Aeroplex hangárjából került a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kőbányai időszaki kiállítására. A modern gázturbinás motor tavaly júliusig a DHL egyik Boeing 757-esé repült, párja pedig az Aeroplex képzési központjában marad oktatási célokra. A múzeum a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Dóri, köszönjük szépen a híreket. 23 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője itt Budapesten. Ennyi van, Veszprémben is 23 fokot mérnek, és hát fölöttünk igencsak felhős az ég, itt lehet még számítani záporok, zivatarok érkezésére. Veszprémben azonban, hogyha minden igaz, ma este már nem lesz eső, holnap azonban folytatódik ez a záporos, zivataros időjárás, bár némileg csökken a csapadékhajlam, viszont elér bennünket egy igen markáns hidegfront, ami miatt megélénkül a légmozgás. A reggelünk 13-14 fokkal indul, majd holnap délutánra pedig 17-18 fokot ígérnek a legmelegebb órákra, majd csak csütörtöktől kezd megint melegedni az idő. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Az M0-ás autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az 5-ös főúti csomópontnál egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, a 26-os kilométernél a sérült jármű a lassító sávon vesztegel. A fővárosban pedig zsúfolt a Váci út befelé a Hungária körúttól, a Tököli út és a Kerepesi út szakaszonként, a Fiumei út az Orci tér felé, a Lehel utcában pedig kifelé a Róbert Károly körút előtt tapasztalható torlódás, de sokan hajtanak a pesti alsó rakparton a Szabadság híd és a Szent István park között mindkét irányban, a Kiskörúton az Asztória felé ugyancsak mindkét irányból, és az Üllői úton is befelé a József körút előtt. Figyeljünk arra is, hogy lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt, félpályás az útzár a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál, szintén felújítás miatt, de dolgoznak a 3. kerületben is az Iglice utcában, itt időszakos és szakaszos forgalom korlátozás fogadja az autósokat, ma is holnap is burkolatjavítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Folytatódik a sláger délután, és a legnagyobb kedvenceink állnak sorban, hogy feldobják a hangulatunkat. Toto érkezik már is, és az Afrika, előtte azonban a szabadságról énekel nekünk George Michael, a Freedom indítja az óránkat. Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig az a duett szólt, ami hát tavaly előtt már teljesen levett bennünket a lábunkról, és azóta sem tudjuk megunni. Lady Gaga és Bruno Mars fogott össze, hogy elkápráztassanak bennünket. Ez volt a Die with a Smile, ez pedig a sláger délután, és bár most éppen nem csábít bennünket strandra az idő, mégis muszáj beszélnünk arról, hogy most már biztos, hogy idén nyáron is várnak majd bennünket a fővárosi szabad strandok. Júliustól egészen augusztus 20-áig már biztos, hogy idén is lesz római parti plázs. Hogy pontosan mikor nyílik meg, azt egyelőre még nem lehet tudni, hiszen a nyitás előtt ugye ez alkalommal is fel kell mérni a partszakaszt, aztán jönnek a szigorú hatóság és vízminőségi vizsgálatok, valamint a szakhatósági engedélyeztetés, aztán a fövenyelőkészítés, a medertakarítás, hogy tiszta és gondozott legyen a partszakasz, ez még jó pár hetet igénybe vehet. De mire megjön a hőség, addigra egészen biztosan végeznek majd itt is a munkálatokkal, úgyhogy várhatóan július elején vízbe csobbanhatunk majd itt is. Mi pedig a slágerek közé ugrunk egy hatalmas fejest, jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do, de előtte a Smash Mouth-tól az I'm a Believer.

éjjel-nappal. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. It ain't no country club either.

0: Egy kis beach hangulat, ez volt a Fajtapsz és a Lakai Acapulco itt a Sláger FM-en, és itt van velünk Ortutai Dóri. Szia, Dorci!
1: Szia, Katic!
0: Azt mondtad, hogy olyan hírt hozol, hogy attól mindjárt el is megyek haza.
1: Azért egy picit maradj. Hoztam egy olyan kutatási hírt, nem brit kutatás, csak mondom. Kiderítették, hogy kevesebb munka nem csak több szabadidőt eredményez, hanem kevesebb plusz kilót is jelenthet. És képzeld el, ezt közzé is tették, a Európai Elhízás Kongresszuson mutatták be ezt a tanulmányt Isztambulban, nem is olyan régen. Ez szerint a tanulmány szerint, ha egy országban mindössze csak 1%-kal csökkennének a munkaórák, átlagosan 0,16%-kal kevesebb lenne az elhízottak aránya. És itt van az, hogy a kutatók kapcsolatot találtak az éves munkaidő és a túlsúly között, és arra jutottak, hogy ahol kevesebbet dolgoznak, mondjuk, mint például Németország, Norvégia, Belgium, hogy jóval alacsonyabb az elhízottság. Ezzel szemben Amerikában és Latin-Amerika több országaiban, ahol hosszabb a munkaidő, hogy jóval magasabb a túlsúly aránya.
0: Hoppá!
1: Igen, az és igen. Azt mondják, hogy a magyarázat igen egyszerű, aki kevesebbet dolgozik, kevésbé fárad, kevesebb stresszel, és nagyobb eséllyel mozog rendszeresen.
0: Na. Igen.
1: Hát ilyen ez.
0: Hát neki több ideje marad arra, hogy egészséges ételeket főzzön magának. Uh-huh. Igen, és hát nem gyors étteremből.
1: Most akkor azzal megyek, hogy egy kis... Nem akartam
0: mondani, hogy gyere majd 6 órakor a hírek. Azt nem tudom, hogy ki fogja lekeverni, mert hogy én most megyek.
1: De én itt leszek. Igen.
0: Dorci, nagyon szépen köszönjük az infót. Egyébként, hogyha kevesebbet dolgozunk, akkor ráncból is kevesebb lesz a szemünk alatt. Úgyhogy jön is az FM dala, jön a ráncok a szemem alatt. Téged még azért várunk vissza 6-kor.
1: Jövök.

0: Képlet. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
2: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
3: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
4: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass javít,
5: Carglass cserél. Fedezd fel a Demjéni Cascád Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaszkád.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: A reklám után.
11: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en, ugye ezen a héten meglátogatnak bennünket a fagyos szentek, holnap Pongrácz, aztán szerdán Szervác, majd csütörtökön Bonifác teszi tiszteletét, és hát neki köszönhetően, illetve egy érkező hidegfrontnak köszönhetően holnaptól jelentős lehűlést tapasztalhatunk majd napközben, holnap és holnap után legfeljebb 17-18 fokig emelkedhet a hőmérséklet, és hát továbbra is marad ez a borongós, záporos, zivataros időjárás, ráadásul a holnapi hidegfront viharos erejű szelet is hoz majd magával, úgyhogy széljackivel készüljenek mindenképpen a holnapra, és hát persze esernyővel, a napszemüvegeket pedig lehet majd csak csütörtökön tudjuk ismét elővenni. Jönnek az utak hírei, az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az 5-ös főúti csomópontnál egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, a 26-os kilométernél a sérült jármű a lassító sávon vesztegel. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 85-ös jelű Komárom-Kisbér csomópont környékén pedig több kilométeres torlódásra kell készülni az erős forgalom miatt. A fővárosban is torlódik a kocsisor a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de sokan hajtanak a Hegyalja úton kifelé, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták mától a 11. kerületben a Török Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt, és útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Nagykőrösi út felé a Lázár utcánál, mert itt javítják a csatornát, és ugyancsak csatornajavítás miatt zárták le a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szerviz útja közelében. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
10: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Csellengők dala szólt a Soul Asylum-tól, ez volt a Runaway Train itt a Sláger FM-en, és mi is csellengünk egy kicsit, egészen Vácig megyünk, ugye most, hogy végre itt a jó idő, jó, ezt most úgy általában tessék érteni, ne éppen a mai napra, mert azért a mai igencsak záporos, divataros, szóval hogy most, hogy végre kitavaszodott, a motorosok is elővehették a paripáikat, és szépen mindenki körbetisztította a járgányt, és már lehet is róni a kilométereket, és hát azért lesz érdemes ezen a hétvégén átruccanni Vácra, mert hogy itt rendezik meg immár 14. alkalommal a Dunakanyar motoros találkozót, amely természetesen idén sem csak a motoros közösségnek kínál felejthetetlen élményeket, hanem minden kíváncsi látogatónak, aki szereti a jó társaságot és a szórakoztató programokat, na és hát természetesen a gyönyörű tájat. Már pénteken várnak itt bennünket jó kis koncertekkel, aztán szombaton délelőtt 10-től elkezdenek gyülekezni a motorosok, 11-től pedig indul a motoros kirándulás a Dunakanyarban, majd 11:30-kor a gyermek mocis bicós felvonulás is kezdetét veszi, aztán délután 3-kor a nagy motorosok is felvonulnak majd. Délután fellép majd a Blues Company, este pedig a bikini, úgyhogy pazar lesz a hangulat, úgyhogy a motorok szerelmeseinek pénteken és szombaton Vácon a helye. Itt a Sláger FM-en pedig helyet adunk a legnagyobb kedvenceknek, most éppen egy olasz, egy római születésű fiatalembernek, akit annak idején a Maneskin frontembereként ismertünk meg, és hát azt gondoltuk róla, hogy ő egy kőkemény rocker srác, most ehhez képest, amikor tavaly megjelentette szóló lemezét, akkor teljesen más arcát ismerhettük meg. Egy sokkal érzékenyebb, sokkal érzelmesebb fiú képe bontakozott ki előttünk. Damiano David, tőle szól már is a The First Time, itt a Sláger FM-en.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: akár csúnya vagy szép. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
4: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
8: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
9: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
10: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
10: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Magyar Péter bemutatta a kormány szóvivőket. Két nap alatt 271 tonna élelmiszeradomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank országos akcióján. A főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány három új szóvivőt mutatott be, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, akik mind újságírói háttérrel érkeznek áll a miniszterelnök posztjában. Magyar Péter azt írta, hogy a kabinet szerint a cél egy olyan kommunikációs rendszer kialakítása, amelyben a sajtóval való együttműködés nem kivétel, hanem alapelv. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a bizottsági meghallgatása után. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni, az uniós szabályok szerint a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténnie. Magyarországon és a régióban elsőként kapott nemzetközi akkreditációt a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlege. A minősítés igazolja, hogy a daganatos betegek célzott képalkotó vezérlésű kezelése a legszigorúbb nemzetközi protokollok szerint zajlik. Az intervenciós onkológia olyan kíméletes eljárásokat alkalmaz, mint a szövetmintavétel, a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a krió- és termoabláció. A részlegen évente mintegy 3000 beavatkozást végeznek, és ez a szám folyamatos. Hamarosan zárul a fűtési időszak Budapesten. A budapesti közművek főtáv divíziója szerint már minimális a távhőfelhasználás. A hivatalos szezon május 15-ig tart, de a hőmérséklet függő automatikus szabályozás miatt a hőközpontok a melegedéssel maguktól kikapcsolnak. A fűtés leállás után a szakemberek megkezdik a nyári karbantartásokat. Erről Orbán Tibor, a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
12: Fűtési szezon leállítása után az őszi beindulásig, ami ugye elvileg szeptember 15-től kötelező a jogszabály szerint, ha a tisztelt ügyfél azt igényli, elvégezzük azokat a karbantartásokat, amelyek a szokásos, a mindennapi köznyelvben is karbantartás, ugye, ami rendszeres vagy eseti, de ahhoz szükséges, hogy a különféle berendezések, hőforrások, távvezetékek és hőközpontok megfelelően is megbízhatóan működjenek az egész év során. Ezen túlmenően azokat a nagyobb lélegzetek, beruházásokat ugyancsak elvégezzük, amelyek a nyári időszakban, amikor ugye csak használati melegvizet szolgáltatunk, mert azért azt szolgáltatunk, az ügyfeleknek a sokkal kisebb zavarásával lehetséges. Ezeket is igyekszünk akár az éjszakai időszakban csinálni, hogy a lehető legkisebb zavarással oldjuk meg ezeket a munkálatokat.
11: A budapesti közművek idén csak nem 1,5 milliárd forintot fordít karbantartásra, és további 7 milliárd

0: Győr-Moson, Sopron, Fejér, Csongrád-Csanád és Somogy vármegyében is. A legnépszerűbb termék idén is a tészta volt, de sok édesség és bébétel is érkezett a közelgő gyermeknap miatt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy alakul az időjárásunk. A most érkező fagyosszentek nem lesznek hozzánk kedvesek, mert bizony a következő napokban lehűlésre kell számítani, záporok, zivatarok érkezésére és viharossá fokozódó szélre. Egyébként egész héten ilyen változékony lesz az időjárásunk. Legfeljebb a hét közepén lehet átmenetileg kevesebb a felhő fölöttünk. A legtöbb eső egyébként az előrejelzések szerint szombaton valószínű, de emiatt most ne bánkodjunk, mert nagyon kell a csapadék a földeknek. Holnap egyébként a legmelegebb órákban legfeljebb 17-18 fokra számíthatunk majd. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a 22. kerületben a Balatoni úton, a Szabadkai utcánál, úgyhogy itt némi torlódásra lehet számítani. Az M0-ás autóút déli szektorán pedig az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az 5-ös főúti csomópontnál egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak. A 26-os kilométernél a sérült jármű a lassító sávon vesztegel. Vissza a fővárosba, az 5. kerületben a Vigyázó Ferenc utcában lezárásra kell készülni, illetve mától a Nádor utcában az Rényi utca és a Vigyázó Ferenc utca között fél pályás a korlátozás, mert tart a gázvezetéképítés. A 3. kerületben az Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalomkorlátozás van burkolatjavítás miatt, és tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, úgyhogy itt is több helyen is útlezárásra kell készülni. Mától lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baros utca között felújítás miatt, a 3. kerületben pedig lezárták a buszsávot a Pacsirtemezi utcában befelé, a Nagyszombat utca előtt, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul már is a kívánságműsor, itt van Lina, üzenete, sziasztok, Szabina, küzdenem, hogy sajnálom, hogy nem jött össze a hétvége, és küldök neki egy Shakira számot, hát akkor én már is játszom Szabinak a La Tortúrát, előtte azonban Tina kedvéért énekel nekünk, Dasha, jön az Austin. Slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a Kívánság műsort hallgatják, benne pedig Lenny Kravitz énekelt nekünk. Ez volt az Are You Gonna Go My Way című dala. Lenny Kravitz pedig úgy tűnik, hogy hamarosan Harry Styles apósa lesz, sőt a nagypapája a születendő gyermekének. Benfentesek szerint egyébként a gólya hírre sem kell már sokat várni. No, de hogy milyen dalok forogjanak itt a Sláger FM-en, az önökön múlik, hiszen ez a Kívánság műsor. Várom az üzeneteket, 0630 30 30 95 8 a számunk is. Ajánlok önöknek egy jó kis programot csütörtökre, mert ugye tart a budapesti tavaszi fesztivál, ennek keretében pedig több alkalommal is ellátogathatunk a levéltárba. Csütörtökön délután is bejárhatjuk a levéltár épületét, és bekukkanthatunk néhány a nagy közönség elől máskor elzárt iratőrző raktárba is, és megnézhetjük, hogy éppen mind dolgoznak a restaurátorok és a digitalizálást végző kollégák. Valamint megnézhetjük a Felhőtől a Pergamenig című levéltár történeti kiállítást is. A program ingyenesen látogatható, tehát csütörtökön délután irány a fővárosi levéltár, délután 2-kor indul majd a séta az aulából. Itt a Sláger FM-ben pedig 8-ig tart a Kívánság műsor. Anti azt írja, szia Kata, a feleségemnek, Barbinak küldem a Rabod vagyok című számot a Bombontól. Ugye nem csak a Bombon, de Radics Gigi is előadója a dalnak, úgyhogy már is érkezik. Eszter pedig azt írja, szia Kata, Orsinak üzenem, hogy sokszor gondolok rá, jó lenne összehozni egy találkozót, és küldem neki a Dadara Live-tól a You Spin and Roundot, mert régen ez volt a kedvencünk, hát hogyha régen sokat bulisztatok erre a dalra, akkor mindenképpen idézzétek most azt fel, aztán hozzátok össze azt a találkozót, már szól is a dal.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez a kívánság műsor, benne pedig beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en, de tudják, hogyha kitöltik a zenei kvízünket, ma még van rá lehetőségük mobil applikációnkban, vagy akár honlapunkon keresztül, akkor hosszabb távon is beleszólhatnak abba, hogy milyen zenék forogjanak itt a Sláger FM-en. Köszönet ezúton is a segítségükért, cserébe pedig nyaralást, illetve ékszerutalványt is bezsebelhetnek, úgyhogy már ezért is megéri elbíbelődni ezzel a zenei kvízzel. Minden információt megtalálnak egyébként applikációnkban, sőt, applikációnkon keresztül akár üzenhetnek is a kívánság műsorban, de ott van SMS számunk is, 0630303095. Rita a kislányának, Dorkának küldi My Smith Stargazing című dalát, én pedig azonnal forgatom. Andi pedig azt írja, hello Kata, ma délután kertészkedni szerettem volna egy kicsit, az időjárás ebben megakadályoz, de így sem unatkozom, fermentált céklát készítek, a cékla pucolás mellé pedig szívesen meghallgatnám Olivia Dean Man I Need című számát. Hú, ez nagyon jó dalválasztás. Már forog is, neked pedig könnyű céklapucolást.
1: A legnagyobb slágerek.

0: Jön az időjárás jelentés, csörök, csattog, villámlik, záporos, zivataros a délutánunk és az esténk. Az éjszakai órákban jön majd némi derülés, de aztán holnap reggelre megint összeállnak fölöttünk a felhők, és már délelőtt lehet számítani esőre, és hát elér bennünket holnap egy hidegfront, ami miatt a légmozgás is megélénkül. Záporok, zivatarok környezetében akár viharossá is fokozódhat a szél. Napközben elkezd majd derülni az ég, de aztán délutánra megint beborul, bár a csapadék hajlam csökken, úgyhogy csak az esti órákban kell ismét esőre számítani, viszont jóval hűvösebb lesz az idő, 17-18 foknál, sem holnap után nem lesz melegebb. Szétnézünk az utakon. A 31-es számú főúton Nagykáta belterületén két személyautó karambolozott. A 61-es kilométernél irányonként váltakozva engedik a járműveket. A fővárosban pedig kezd csitolni a délutáni csúcs, bár még erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a József körút előtt, illetve a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, és még a Széll Kálmán tér környékén is nehézkes a haladás, de ezt ne számítva már egészen jól lehet közlekedni Budapest. Tart azonban a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, úgyhogy több helyen is lezárásra kell számítani. A harmadik kerületben az Iglice utcában időszakos és szakaszos forgalomkorlátozás van burkolatjavítás miatt, és ez még holnap is így lesz. A hetedik kerületben pedig útszűkület nehezíti a közlekedést a Péterfi Sándor utcában a Rottenbérler utca előtt építkezés miatt. Lezárták a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt, a Pestújhelyi úton pedig az Apolló utcánál felújítás van, ezért van félpályás útzár. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és önök a kívánság műsort hallgatják, benne pedig Dr. Albantól szólt a Sing Hallelujah, és gyorsan megnézem, hogy milyen időt ígérnek nekünk a hétvégére. Hát záporosat, zivatarosat, szombaton is, vasárnap is esni fog, és csak 20-21-22 fok várható. Na hát, ha meggondolja még magát az időjárás, mert hogy van egy nagyon jó kis programajánlatom szombatra, viszont ehhez jó lenne, hogyha nem esne az eső. Az Őrmezei Közösségi Házban ugyanis 10 próbás családi pikniket szerveznek szombatra. A családi 10 próba 3 helyszínen, 10 állomáson keresztül zajlik majd. A Kresszes játszótéren, a Hajós játszótéren és a Cérmos ligetben. Ezt a 10 próbát délután 2 és este 6 óra között bármikor lehet teljesíteni. De közben hallgathatunk majd rajzfilmdalokat a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Gimnázium színészképzős növendékeitől. Megnézhetjük tánccsoportok bemutatóit. Lesz Mamin Baba hordozós latin fitness bemutató. Az Illaberek Báb Színház érkezik a Vitéz László című vásári bábjátékkal, és Perec és Fánkevő versennyel, ugrálóvárral, arc és csillámfestéssel is készülnek, úgyhogy jó lenne, hogyha nem mosná el az eső ezt a programot, egyébként a részvétel ingyenes lesz majd rajta. Jó szórakozást és jó bulizást kívánok hozzá, mi pedig már is repülünk tovább az önök kívánságaival. Ági azt írja: sziasztok, barátnőmnek Erikának szeretnék egy dalt küldeni, és üzenem neki, hogy jobbulást, a repülőktől a Lesz még rosszabb című számot. Rendben, érkezik a dal. Erikának pedig én is jobbulást kívánok, és Niki is ért nekünk. Hello Kata, igazán szerencsés vagyok, mert rengeteg barátom van, nekik szeretnék küldeni egy számot, a The Weather Girls It's Raining Men című dalát, és üzenem nekik, köszönöm a születésnapi meglepetést. Hát Niki, nagyon boldog születésnapot kívánok neked én is. Már is jön a dal.
1: Better listen. Get ready, all your lonely girls, and leave those umbrellas.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 4 perccel járunk 7 óra előtt, és a Soulwave miatt a című dala forgott, ez pedig továbbra is a kívánság műsor. Már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de még a hírek előtt teljesítem Márti kérését, aki Joe Cocker You Can Leave Your Head On című dalát szeretné felidézni, úgyhogy ez a dal szól, és aztán jönnek a hírek.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lannert Judit szerint szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új vasúti rakodó épül Tatán átfogó fejlesztéssel. Holnap reggel érkezik a bringás reggeli akció Budapesten is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felül kell vizsgálni a nemzeti alaptantervet, és a 21. századi követelményekhez kell igazítani, mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában. Azt mondta, egy nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert szeretnének kialakítani, amelyben Magyarország ismét kezdeményező szereplő lehet. Lannert Judit azt mondta, hogy a tartalomfejlesztésért külön miniszteri biztost neveznek ki. A cél egy nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszer kialakítani. A tervek között szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatói hatáskörök erősítése és a pedagógus továbbképzési rendszer átalakítása. Átfogó közlekedési fejlesztés indult Tatán. Új vasúti rakodó és kapcsolódó létesítmények tervezésére kötött szerződést az Építési és Közlekedési Minisztérium a Rodenmérnöki irodával. A közel 294 millió forintos megbízás részeként 4200 négyzetméteres rakodó, 2-300 méteres vágány, új átjáró és felüljáró tervei készülnek el. A környező úthálózat is megújul, stabilizált földút, a Honvéd utca felülvizsgálata és egy 2570 négyzetméteres parkoló előkészítése is szerepel a tervekben. Idén is csatlakozik a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Kerékpáros Klub országos bringás reggeli kezdeményezéséhez. Holnap 7 és 9 óra között a Rákóczi téren várják a bicikliseket reggelivel. A résztvevők kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és túródudit kapnak. A szervezők célja, hogy megszólítsák a rendszeresen kerékpárral közlekedőket és erősítsék a helyi bringás közösségeket. A program országosan több mint 120 helyszínen zajlik, mintegy 10 000 kerékpárost érintve. A BKK május 14-éig szemléletformáló közlekedési programsorozatot is tart, amely a fenntartható és biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet. Nagyszabású Ki mit tud versenyt rendez május 31-én a Savoia Park, amelyre énekes, táncos, zenélő és versmondó óvodásokat és általános iskolásokat várnak. A fellépéseket háromtagú zsűri értékeli, Palog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett színművészek. A nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és több mint 120 díjat osztanak ki, játékoktól és könyvektől kezdve gokartozáson át a Csodák Palotája belépőkig. A program 13 órakor kezdődik a Savoia Parkban. A német Daniel Siebert lesz a budapesti BL döntő játékvezetője május 30-án a Puskás Arénában. A 42 éves bíró 2015 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket, és bár ez lesz az első európai kupa döntője, a mostani szezonban már 9 BL meccset dirigált, köztük kettőt az Arsenalnak is. Madridban viszont még mindig dühösek rá egy vitatott 11-es szituáció miatt az Atletico Arsenal elődöntő visszavágójáról. Az Atlético szerint Siebert egyértelmű büntetőt nem adott meg Griezmann ellen, és a VAR sem avatkozott közbe. És álláspontjuk szerint a játékvezetői döntések egyértelműen befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és ezzel az Atlético BL döntőbe jutását.

Serpes Laura dalaszolt, ez volt az Éj.hu, úgy itt a Sláger FM-en. Nagyon kellemes estét kívánok önöknek, remélem, hogy a hétvégéjük is kellemesen telt, és nem mulasztották el a magyar fagylalt napját, amit ugye pénteken ünnepeltünk, és hát ennek apropóján kihirdették az év balatoni fagyia győztesét is. Idén már 13. alkalommal rendezték meg ezt a versenyt, amelybe 30 fagylaltot nevezett 18 induló cukrászda. Az ízkombinációk többsége korábban egyébként nem is volt elérhető Magyarországon, úgyhogy nagyon különleges fagylalt kreálmányokat kóstolhatott a zsűri. A győztes pedig a Balaton Noir fantázia névre hallgató édesség lett, amelynek a legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Mellette szilvaszósz, rum és maláta ropogós teszi különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek pedig a moci kávé ízek köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. Hát én már alig várom, hogy megkóstoljam. Az álmodozás mellé pedig itt a Sláger FM-en már is a Kim Novák dalát indítom, a Gyémánt forog.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Rácz Gergő és Orsovai René dala szólt, ez volt a Mostantól itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggelben Horváth Tomi volt a műsorvezető partner, Portnán Petra és Somogyi Zoli mellett, aki legújabb dalát is elhozta nekünk, a Százszor szépet ráadásul élőben énekelte itt a stúdióban.
1: Elmesélem röviden, tömören, 43 percben, hogy miről szól ez a dal.
2: Jó ötlet.
1: Igazából hozzáteszem, most próbálok váltani, de egyébként egy nagyon komoly időszak volt, ami inspirált ezt a dalt. Ugye Andika eltörte a lábát kint külföldön, igen, a hazajövetelünk is borzasztóan nehéz volt. Tényleg komplikált volt minden, és egy nagyon stresszes 4 nap volt az, mire én hazahoztam őt. És az hagyján, utána jött a, úgymond ez a poszttraumás stressz, ami én jól mondom, hogy ezt
3: most
1: a biztos, hogy nem. Viszont képzeljétek el, hogy utána én nagyon sok hetig, tehát nem tudtam jól aludni. Már aha, amikor otthon volt, akkor felkeltem éjszaka, a lábát vizsgálgattam, elkezdtem ugyan mozgatni a lábujját szegénynek, pedig már volt férényító.
2: Meg adott volna egy jót, de nem
3: van. Fogadjunk, megnézted, megtapogatod az övét, aztán sajátod, igen, hogy ugyanúgy van-e, ugyanott.
1: Igen, aztán nem tényleg az volt, hogy nagyon bennem maradt ez, tehát nagyon féltettem őt, mert ugye nem kaptunk sem vérhigítót, igen, sem fájdalomcsillapítót, és ugye a trombózis esélyenkor nagyon magasan áll. Főleg, hogyha 10.000 méter magasba, igen, repülsz. Na de, lényeg a lényeg, hogy végig járt a fejemben, képzeljétek, egy vonós. És ez folyamatosan ott volt a fejemben, és baromi nehéz volt, hogy egyfolytában jár egy dallam a fejemben, közben meg 100 felé vagyok. És aztán az egyik este, mikor már láttam, hogy Andi jól van, alszik, oké, akkor kimentem a konyhába, otthon összeraktam gyors egy ilyen stúdiószerűséget, ne csúfoljuk annak, és egy éjszak alatt reggel 5:50-ig csináltam a zenei alapot, befejeztem.
3: De akkor földudolod, ami a fejedben,
1: igen,
3: van?
1: Igen, ez történt a repülőn. Miközben Andi aludt a másikba, és 20 percenként a lábujját mozgattam, feldudoltam ezt a dallamot, amit a
3: telefonodra, és közben ott van a repülőgép, hogy...
1: Ez mindent hallasz.
2: Ki tudta szűrni?
1: Nem, volt annyi hangja, tehát, hogy csífor bikin. Akarom mondani, a francokat? Tehát, hogy before chicken, tudod, hogy akkor erre azonban mindenki fel kell.
3: Igen.
1: És a beef mindig elfogy.
3: Meg az ellen, hogy a captain being...
2: Ez egy nagyon szép cím.
1: Hát igen, azért ez egy mély dal. Ez még a kapcsolatunk korai szakaszát mutatja be, és mivel sok a vonós, a hegedű benne, mikor megszületett, így becsuktam a szem, és azt a mindenit, én egy Bridgertont látok magam előtt. És képzeljétek, hogy a klipet ezért egy ilyen ebben az időszakban játszódó valami akartunk kitalálni, és nagyon jól sikerült. Én nagyon szeretem, gyönyörű lett a klip. Én imádom a dalomat, tudom, nem túl elegáns ez, de amikor büszke vagy a gyerekedre.
2: De persze, hát
1: én erre a dalra nagyon büszke vagyok, olyannyira, hogy még a dalszöveget sem tudom.
3: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy mondod, hogy a vonós járt a fejedben, igen, hogy mindig így indul, hogy a zenével, vagy van, amikor a szöveg indítja a szembe.
1: Volt olyan, az Emlékszem még Júliusra című dalom, ahol azonnal a szöveg
2: jött. Ami az én kedvenc Horváth-tom
1: dalom. Hogy Emlékszem még Július, emlékszem, mindenki mondod, és akkor mondom, adj egy gitárt, és gyors elkezdtem játszani. Valamikor a szöveg jön. Nálam ez fura, tehát én is ilyen széles, hogy mondta, széles
2: spektrumon mozog, igen.
1: Szöveg, zene, vagy valamikor csak a dallam jön.
2: És Tomi, vállalod azt, hogy a hallgatóinkat megkérjük, hogy véleményezzék a dalt, hogy
1: nyugodtan
2: szembesítsünk vele?
1: Nyugodtan, ne. Csak a jókat olvassátok fel. A rosszat pedig nem.
2: Figyelj, eddig csak jókat kaptál, úgyhogy most
1: viccet, nem. Dehogy is, nyugodtan, ha akinek jó, nem tetszik, az hallgasson egy másik
2: dalomat. Fáradj el a másik stúdióba, Lici. Mi pedig tényleg azt kérjük, hogy írják meg SMS-ben a 06303030958-ra majd, hogy sikerült a dal a Tominak, mert nagyon izgul a fiú. Egyébként tényleg aranyos voltam, mondta, hogy még azért nem tudja a szöveget teljesen, mert most írta meg, és még
3: de
2: nem tanultam.
3: De nyugodtan puskázhatod volna,
2: ja,
3: helyett már nem tudom, hányszor átrólt a szomszédba, hogy...
2: Puskázhatsz nyugodtan.
3: Igen. És akkor élőben Horváth Tamás, 100-szor szép itt a Sláger reggelben.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Unique dala, ami van a nevedben, én pedig nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Egészen 10-ig rádiózhatunk együtt, 10 órakor pedig érkezik majd Esmiller András, és indul a slágerkult, amelyben a vendég Borovi Dániel művészettörténész lesz. A ma esti beszélgetés apropója pedig a Képmás szobrokkal című szabadtéri kiállítás, amely Stróbl Alajos születésének 170. halálának pedig 100. évfordulója előtt tiszteleg. Picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: A kiállítást június végéig lehet megtekinteni, és nem is csak a Várkert bazárban látható, hanem két helyszínen. A Várkert bazárban a kiállításnak az első fele látható, a másik fele pedig a Csíkós udvaron, tehát a Királyi Lovarda mellett. Azért is egy jó helyszínválasztás ez, bár praktikus okai is voltak, mert aki meg szeretné nézni az egész kiállítást, annak keresztül kell menni a váron, tehát tulajdonképpen a kiállítás két része között tényleges eredeti Stróbl alkotásokkal is találkozhat a várban, hiszen nem tud úgy átmenni az egyik helyszínről a másikra, hogy ne ejtse új útba például a Mátyás kutyát, ami ugye az egyik Stróbl főmű a Királyi Palotának az egyik homlokzati falában, és hát ugye ott van a Nemzeti Galéria maga is, ahol az állandó kiállításon nagyon gazdag Stróbl anyag látható, de ha lemennek a Nemzeti Galéria alá a Nádori kriptába, akkor ott is találkozhatnak Stróbl alkotásokkal, hiszen több Habsburg síremlék is az ő nevéhez fűződik. De ha tesznek még egy kört a várban, és elsétálnak a Szent Háromság térig, akkor ott pedig ugye mindenki ismeri talán, hogy a Szent István lovas szobor is Stróbl alkotása.
2: Egy igazi időutazás ez.
1: Tulajdonképpen igen, mert annyi Stróbl alkotás készült.
2: Egy helyen biztos, hogy nem lát ennyit. Most jelen pillanatban.
1: Jelen pillanatban nem, igen.
2: Pedig sok kiállításon is elmondhat, hogy a legtöbbnek te vagy azért a hátterében, mert hogy emlékév van, ugye 170. születési, jubileumot nézzük, a halálának meg a 100. évfordulója.
1: Igen, így van, és nagyon sokféle program szerveződik, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, hiszen Stróbl Liptóból, tehát a Felvidékről származott, és ott ma is áll a szülőháza, amit tulajdonképpen most már nem is csak egy egyszerű szülőház, mert Stróbl aztán 90-es években, tehát amikor már elismert szobrász lett, megvásárolta ezt az épületet, és elkezdte bővíteni, és amikor a nagy megbízásai jöttek az 1900-es évek elején, tehát a Szent István lovas szobor, a Szemelvej szemlékmű, stb. Akkor lett egy olyan anyagi bázis, hogy elkezdte ezt a szülőházat bővíteni, és ennek a bővítésnek a leglátványosabb eleme egy Mátyás király korát idéző torony volt, amely egyébként praktikus funkciókat látott el, azon kívül, hogy Mátyás királynak a több méteres domborműve került a homlokzatára, ugyanis amíg ez a torony meg nem épült, addig Liptóban nem volt Stróbl-nak megfelelő műterme, tehát amikor dolgozott, akkor jellemzően Budapesten dolgozott az Epreskertben, és innentől kezdve, a torony megépülésétől kezdve lett Liptóban is egy nagy műterme, ami azért is műterem torony, nem csak azért, mert ez a műterme volt a földszinten, hanem mert talán ezt kevesen tudják, hogy Stróblnak a nővére is művész volt, festő.
2: De ezt még én sem tudtam.
1: Stróbl Zsófia volt, gyakorlatilag az ő pályájuk párhuzamosan indult, tehát már gyerekkorukban felfedezik mindkettőjüknek a rajztehetségét, és Stróbl, amikor Bécsbe került tanulni 1874-ben, ami egy családi döntés, mert ugye ő Lőcsén jár gimnáziumba, ott gyakorlatilag szintén csak a rajzkészségével tűnik ki, úgyhogy a tanárai azt javasolják a szülőknek, hogy inkább keressenek valamilyen iparos mesterséget neki, és így kerül egy vasgyárba majd gyakornoknak, ahol különböző kályhákra szánt ornamenseket, motivumokat mintáz, és akkor itt fedezik föl, hogy nem csak a rajzban, hanem a plasztikában is nagyon tehetséges, és ezután dönt a család úgy 1874-ben, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a tanulmányait. Bécs azért is jöhet szóba, azon kívül, hogy a közép-európai művészeti életnek a korabeli központja, mert Bécsben él a családnak már egy fele. Stróbl-nak az édesanyja, akit ugye az egyik főműről, az Anyánk szoborról talán mindenki ismer, vagy ez egy olyan szobor, ami azt hiszem mindenkinek az általános iskolai valamelyik tankönyvében szerepel. Tehát Tehát anyánk, azaz Virosztek Karolina a második házasságából születik Alajos, de neki van egy korábbi házassága, amelyből két gyermek születik, az egyik Kratochwil Hugo, aki Bécsben él, és amikor a család úgy dönt, hogy Strobl Bécsben kellene folytassa a tanulmányait, akkor Kratochwil Hugo ez, aki segít a bécsi elhelyezkedésben, letelepedésben, és így kerül Strobl a császárvárosba, és aztán nem sokkal később úgy dönt a család, hogy Zsófiának is érdemes lenne valamilyen magasabb fokú művészeti képzést elkezdenie, úgyhogy ő is Bécsbe kerül, és ők gyakorlatilag párhuzamosan tanulnak Bécsben a Kunstgewerbe Schule-ben, tehát az iparművészeti iskolában, majd pedig Strobl még feljebb lép, és a Bécsi Akadémiának lesz a szobrász hallgatója, és amikor ők végeznek, akkor gyakorlatilag ők egyszerre települnek vissza Magyarországra, tehát ekkor költöznek együtt Budapestre, és gyakorlatilag innentől kezdve egészen Strobl haláláig egy kis periódus lesz, amit ők együtt is fognak élni és dolgozni.
0: 10 órától jelentkezik hát a Slágerkult, akkor hallgathatják meg a teljes interjút itt a Sláger FM-en. Esmiller András kollégám és vendégei, többek között Borovi Dániel művészettörténész is számítanak majd önökre. Most pedig jön a Honeybees dala, az Így játszom. Bye.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Mindjárt 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy jönnek a friss információk. Azonnal becsütsen ide a stúdióba Ortutai Dóri, de előtte még meghallgatjuk a KFT dalát. Jön a siker, pénz, csillogás.
1: Az

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Vitézi Dávid átalakítaná a közlekedési fejlesztéseket. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatásellenes ügyek kivizsgálására. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jelentős átalakításokat tervez a közlekedési és beruházási területen Vitézi Dávid. A miniszterjelölti meghallgatáson elhangzottak szerint felülvizsgálná a kiemelt beruházási rendeleteket, a korábbi titkosításokat, valamint az autópálya koncessziót, amely szerinte rejtett pénzkiáramlást okoz. A fővárosban a vasútfejlesztés tartja a legkritikusabbnak, különösen az elővárosi vonalak megújítását. A reptéri vasutat szerinte úgy érdemes megépíteni, hogy ez az országos hálózatba kapcsolódjon, így nincs szükség arra, hogy külön reptéri express épüljön. A KRESZ teljes modernizálását is szükségesnek tartja a közúti balesetek csökkentése érdekében. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az országbérlet és a MÁV gyesebb együttműködés megmarad. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus 2014 és 2026 között volt parlamenti képviselő, és a gyanú szerint egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel állapodott meg abban, hogy a munkabérei részét visszaosztották a valótlan tartalmú szerződéssel, több mint 14 millió forintos kárt okozva az országgyűlés hivatalának. A főügyészség szerint a cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Az ügyben korábban két másik személyt kihallgattak, egyikük bűnügyi felügyelet alatt áll. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a fővárosi törvényszék április 20-án közölte, bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere, a Telex pedig közölte az érintett országgyűlési képviselő Bóna Zoltán. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatásellenes, etikátlan vagy törvénysértő ügyek kivizsgálására. A kamara bizalmas bejelentő felületet hoz létre, és kezdeményezi azok felelősségre vonását, akik bizonyíthatóan visszaéltek hatalmukkal a betegbiztonság vagy kollégái kárára. A MOK szerint az előző politikai időszakban az egészségügyi dolgozókat rendszer szintű sérelmek érték, és a szakmai autonómia helyreállításához szükség van az igazságtételre. A kamara üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök bocsánatkérését, ugyanakkor hangsúlyozta, a megbékélés nem előzheti meg a felelősség tisztázását. A céljuk nem megtorlás, hanem egy tiszta, etikus szakmai környezet megteremtése. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése, közölte a kshingatlan.com lakbérindex. A márciusi drágulás után áprilisban stagnáltak a bérletdíjak 0,1%-os csökkenéssel, így az éves növekedés 4,9%-ra lassult, amire 5 éve nem volt példa. A szakértők szerint a bérlők fizetőképessége elérte a határát, miközben az otthonstart program sokakat terelt saját lakás felé. A kínálat ugyanakkor bővül. Május elején mintegy 10 000 kiadó lakás volt elérhető Budapesten, főként a 13., a 11. és a 6. kerületben. A legolcsóbb környékek Csepel, Kispest és Kőbánya, míg az agglomerációban Érd továbbra is drága, 232 000 forintos medián lakbérrel, ezzel az ország legdrágább megyei jogú városai közé került. 4 évtizednyi szolgálat után kiállítási darabként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű, amely az Aeroplex hangárjából került a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kőbányai időszaki kiállítására. A modern gázturbinás motor tavaly júliusig a DHL egyik Boeing 757-esé repült, párja pedig az Aeroplex képzési központjában maradt oktatási célokra. A múzeum a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Nagyon kellemes estét és jó pihenést kívánok önöknek, már hogyha pihenhetnek. Azért nagyon sokan vannak, akik ezen a késői órán még dolgoznak, vagy már dolgoznak. Egyébként 9:45 van, én pedig Kiskata vagyok. Muszáj beszélnünk valamiről, ami engem nagyon-nagyon régóta foglalkoztat, de szerintem nem csak engem, nagyon sok ember fél a szellemi képességeinek hanyatlásától. Hát képzeljék, az elmúlt 3 évben dallasi kutatók azt vizsgálták, hogy melyik életkorban mennyire javítható az agy egészsége. A vizsgálatokban csaknem 4000 ember vett részt, 19 és 94 év közöttiek, őket 3 éven keresztül figyelték, a vizsgálat elején, közben és a végén is természetesen felmérték. A gondolkodási képességüket, az érzelmi egyensúlyukat tesztelték, az alvásuk minőségét és a társas kapcsolatokat, majd kaptak agytréning gyakorlatokat. Kiderült, hogy azok, akik rendszeresen elvégezték ezeket az agytréning és tudatos mentális gyakorlatokat, azoknál jelentős javulás volt tapasztalható, és nem számított az életkoruk. Tartozhattak akár a tinédzserek, akár az idősebbek közé. Tehát, hogyha minden nap edzük az elménket a figyelem összpontosítására, az információk hatékony feldolgozására, akkor nagyon sokat segíthetünk a mentális egészségünkön, de persze ebben az életmód is igen döntő szerepet játszik, hiszen az agy egészségét számos tényező befolyásolja, például az alvás, a rendszeres testmozgás, a táplálkozás, a stresszkezelés és a társas kapcsolataink minősége. A tanulmány egyik legfontosabb üzenete pedig az, hogy nincsen felső korhatár az agyi fejlődésre. Az emberi agy egész életünk során képes alkalmazkodni, tanulni és javulni. Ez pedig fantasztikus hír mindazoknak, akik szeretnék hosszú távon megőrizni a szellemi frissességüket, viszont ugye ezért dolgoznunk kell. Na hát itt egy remek memória gyakorlat. Emlékeznek rá, hogy mikor hallották életükben először a Compact Disco Sound of Our Hearts című dalát? Nos, 2012-ben jelent meg ez a dal, a csapat ezzel képviselte Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, amit végül a 24. helyen zártak. Már is ezt a dalt hallgatjuk meg, itt a Sláger FM-en.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Készülünk egy kicsit a holnapra, meg a következő napokra, mert bizony változékony napok állnak előttünk, és hát ez javarészt Pongrácnak, Szervácnak és Bonifácnak köszönhető. Ugye ők a fagyos szentek, és a következő három napon teszik nálunk tiszteletüket. A népi megfigyelések szerint ez időtájt. Jellemzően érkezik egy olyan hidegfront, ami akár hajnali fagyokat is előidézhetett. Szerencsére a kora reggeli fagyokat most megússzuk, bár igazából ugye az elmúlt hetek időjárása miatt már nem nagyon van minek elfagynia, de legalább a következő három napban nem jön e tekintetben extra csapás, viszont az tény, hogy jelentősen visszaesik majd a napközbeni felmelegedés. Holnap például 17-18 foknál nem lesz melegebb, szerdára pedig 18-19 fokot várhatunk, és bizony a következő napokban gyakran ered majd el az eső. Holnap térségünkben inkább a délelőtti órákban kell esőre számítani, aztán délután a Duna keleti felére húzódnak majd át az esőfelhők, de aztán este megint csak záporok, zivatarok érkezésére készülhetünk. A szerda pedig már várhatóan kevésbé lesz csapadékos, de továbbra is nagyon élénk lesz a légmozgás. Szóval a következő napokban öltözzenek melegebben, és ne felejtsék otthon az esernyőket. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább a Mohosapiens dalával, hát ettől a daltól garantáltan kimelegszünk. Jön a menetelő!

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma reggel Pornán Petra és Somogyi Zoli műsorvezető társa Horváth Tamás volt, akiről köztudott, hogy óriási Michael Jackson rajongó. A Sláger reggel csapata pedig letesztelte a tudását.
1: Szeretném, hogyha bebizonyítanád, hogy valóban a legnagyobbak egyike vagy, mármint ami a Michael Jackson iránti rajongást illeti. Készen állsz egy jó kis kvízre?
2: Persze, jöhet.
1: Oké, három egyszerű kérdés, ezekre kellene válaszolni.
3: Már ha egyszerű.
1: Persze. Az első kérdésünk. Melyik volt Michael Jackson első listavezető slágere ever? Mondjak három címet?
2: Na mondjál.
1: Black or White, Don't Stop Till You Get Enough, vagy Ben?
2: Hát, ez nehéz kérdés. Egyébként azért, mert nem pontos a kérdés, de egyébként a Don't Stop Till You Get Enough is az volt, a Ben is lehetett az, de én most tudod mit? Belemegyek, legyen a Don't Stop Till You Get Enough.
1: A Ben 72-ben.
3: Jó, mondtad,
2: de mondtam a
3: nem a szóló.
2: Is.
1: Azt
3: igen.
1: Is mondtad, igen, jó.
2: Igen, de a Ben az még nem szóló időszak
3: így van,
2: volt.
3: Így van, az bocs. Jackson 5, igen.
2: Mindegy, nem tudtam.
3: Nem tudtad, jó. Hogy szóló vagy, igen. Igen, valóban.
1: Pontosabban fogalmazok, az első egyéni Grammy-díját mikor kapta Michael Jackson? Az imént említett 1972-ben, 1984-ben, vagy 1991-ben?
3: Egyéni. Jó. Egyéni?
1: Egyéni.
2: Hát én a 84-et mondanám.
1: Stimmel?
3: Igen.
1: Jó, oké. Okay. Jön az utolsó kérdés. Mikor született a pop királya? Ehhez nem tudsz, ezt Csíróból tudni kell.
2: 1958. augusztus 29. Indiana.
1: És
2: a Geri városában.
3: No, Tomi, mi az a relikviád, amire a legbüszkébb vagy, ami Michael Jacksonhoz köthető?
2: Volt egy 2018-as kollekció, lehet, hogy rosszul mondom, 18-19-es kollekció a Virgil Abloh-nak, és neki nagyon nagy kedvence volt Michael Jackson. Mm-hmm. Imádta Michael. És azt mondta, hogy az egyik ilyen kollekció az csak Michael Ihlette ruhák lesznek. Megjelent a dokumentumfilm, úgy döntött a Vittyon, hogy azt mondja, hogy gyerekek, nem adjuk ki ezeket a ruhákat. Tehát ment a levesbe.
1: Tehát már ott már készen volt?
2: Már a bemutató is megvolt.
3: Az
2: a bemutató, hivatalos fashion show megvolt Michaelre. Na ezeket a ruhákat offolta, és aztán azt mondta pár év múlva, hogy akkor kiadunk belőle párat. Uh-huh. Nagyon kevesen.
1: Amikor kicsit elült a botrány.
2: Amikor már elült a botrány.
3: És meg előkerültek azok a dokumentumok, amik
2: cáfolták.
1: Nem égették el a ruhákat, azért ez mekkora mázli, hogy nem semmisítették meg?
2: Nem, ezek bekerültek egy ilyen archív, rengeteg ilyen ruha van, amik tervek maradnak, és ezek nem jelennek meg. Ennek volt Párizsban most egy ilyen kiállítása is például Virgilnek. Szászlónak is egy a vége, van ez a kabát. Ez az Admirál kabát, a 95-ös History Tour volt azt hiszem az inspiráció. Lényeg a lényeg, hogy ez a kabát mikor megjelent, ebből nagyon kevés limitált darab szám jelent meg, és én akkor azt mondtam, hogy na itt van az idő, hogy elköltsem az cég összes pénzét, hitelt vegyek fel a házra, a jelzálogot, és azt mondom, hogy
3: még hány koncert ez? Várjuk, nézzük csak meg!
2: Így van, a következő évit is.
1: A
2: következő évit is. A pénzét is elköltettem, és sőt a gyerekét is.
3: Hogy voltak nem lesz vele? Örökség a gyerek.
2: Nem, és egyetemre hát sem ennyi. Egy. Viszont nekem lesz szép kabátom. Igen. És képzeljétek el, sikerült megszereznünk. Úgyhogy az országban, Magyarországon nekem volt egyedül ilyen kabátom, és azóta sincs másnak, ez így van.
3: Nem akarták tőled megvenni?
2: Már meg akarták venni, és dupla annyiért akarták megvenni, amennyire megvettem.
3: Volt már, hogy felvetted, volt. Vagy csak nézegeted és simogatod, mint a szép képeknél, tudod?
2: Nem, volt kétszer rajtam ez a kabát, egyszer az egyik parkos koncertemen vettem fel, és az egyik videóklipben is ez van.
1: Nem félt, hogy valaki lehamúzza, érted, és akkor kiégeti?
2: Megöltem volna.
3: Tudom, hogy ő már nem élne.
1: Ő felgyújtottad a rádió stúdiót előtte, vagy utána?
2: Fogtam volna magam, és aztán egy jó bombával lebombáztam volna. Na jó, elég volt. Szóval, hogy a lényeg, hogy igen, felvettem, és nagyon vigyázok rá.
3: Tehát olyan relikvia, amire még nagyon vágysz, és tudod, hogy mondjuk azt esetleg meg lehet venni.
2: Képzeljétek el, hogy volt egy kiállítás, most május 10-én ért véget, Michael Jackson kiállítás. Ha jól tudom, ennek a ruha, itt a ruhák, amiket láttok, egy amerikai magyar srácról beszélünk, de azt hiszem amerikai cégeken keresztül gyűjt. Tehát ő neki ezzel foglalkozik. Licitekre jár és vesz Michael ruhákat, és neki nagyon sok mindene van. Egy kiállításnyi cucca van. És egyszer beszélgettünk róla, hogy lehet, hogy van egy szemüveg, amitől megválna. Aha. Ez lehet, hogy már nem aktuális, és lehet, hogy egyébként rálép majd a sarkamra, hogyha ezt most elmondom, de gondolkozott rajta egyszer, még régen beszéltünk róla, hogy egy szemüveget lehet, hogy megvennék tőle. De azt gondolom, hogy oda már a jelzálog kölcsön is kevés.
3: A házra fel kell venni.
1: Hogy működhet? Tehát van egy csomó cuccom. Én vagyok egy Amerikában élő magyar srác, van nem tudom 200 dolgom, ami Michael Jacksonhoz kötődik, és így van. Hát ezt a szemüveget most már úgy meguntam nézegetni, erre van Tominak.
2: Nem, én egy nagyon nyomulós csávó vagyok, borzasztó. Ja, mikor egyszer csak mondtam, hogy napszemüveged van, tőle. Hát igen, Tamás van. Úristen! És elkezdtem neki 40 percig beszélni, hogy én nekem az életemet megváltoztatná, hogy sőt, szőke lennék, 187 centi és kék szemet növesztenék érte.
1: Bocsát, mint Szamára Sregben. Ott vagyunk már!
3: Szegény,
1: na, eladod már szemüveget? Nem. És most? Eladod?
2: Nem, szerintem azóta, hogy letiltott, és nem tudom fejlődni sehol. Ha már gyűjtésről beszélünk, 600 30 kézzel festett japán Dragon Ball figurám van, képzeljétek el.
3: Komolyan.
2: Ha, és ott kint van állítva nappaliba, vitrin, de hát egyébként
3: a kezem... Nálatok ott nagyon értékes dolgok vannak ott a házban, csak mondom.
1: De várjál, de ez úgy kézzel festett, mint amikor a Kinderben megjelent a pingvin, igen. És akkor mondták, hogy kézzel festett
2: Kinder. Hogy ezeknek a figuráknak a dobozára rajta van egy ilyen kis portrékép arról az ázsiai művészről, aki ezt, arról a japán művészről, aki festett ezt a figurát.
1: Láttam azt a gyárat Kínában, ahol futószalagon készülnek, és ahol ezeket a AI-jal megrajzolják, ezeket a festő, ő a festőművész. Hicsi nincsi macsikó ki.
2: Nem, dehogyis.
3: Ilyen nagy Dragon Ball rajongó úr, vagy.
1: Hát, ezzel hogy át lehet venni embereket?
2: Most leveszem a lapot.
1: Vetközik a horvátot.
2: Figyelj, nézd csak.
3: Van,
2: babám, itt van Son Goku.
3: A tényleg. Megint a tetoválás.
2: Itt van Broly, itt van Bu, itt pedig Gohan. És még nincs vége a történetnek, szóval én szét Dragon Balloztam a jobb kezemet.
3: Menő.
2: Mindenhova Dragon Ball figurákat fogok valami.
3: Tehát Dragon Ball van, vagy Michael Jackson?
1: Sose vertek még át ilyenekkel egyébként? Nem, tehát, nem, hogy vagy nem tudsz
2: nem
1: róla?
2: Hülye. Nem.
1: Hogy lehet tudni az eredetiségét ilyen
3: tárgyakot?
2: Erre van egy nagyon-nagyon jó példám, hogy nekem van egy nagyon jó ügyvédbarátom is, aki ezeket nagyon-nagyon kenivágja. Egyrészt, másrészt van eredetiségvizsgáló. Akinek elküldöd a kis cuccodat, elküldöd, igen? Hogy miért gondolod te eredetinek, aztán ő, ha szükséges személyesen is megnézi, az már egy valak pénzetbe kerül.
1: Igen.
2: De ha nagyon fontos gyűjtői darabról van szó, aha, akkor el tudsz menni, és be tudod vizsgáltatni. Van olyan figura, amit külföldön kell lesz megnézettetned, hogy no, ez tényleg olyan. És képzeld el, ő utána tehát azt már certifikálja, hogy na, akkor ez valódi.
1: Annyira nem bízom az emberekben, hogy ilyenkor azt hinném, tudod, hogy elküldök egy tárgyat, és nem ugyanazt küldi vissza, hanem egy kamut, és az eredetit lenyúlja, és azt ő eladja jó pénzért. Nekem meg visszaküldi a gagyi hamisítványt, ami úgy néz ki, mintha igazi lenne.
2: Az beülsz a kocsiba, vagy fölülsz a repülőgépre, benne van a táskádban, mész vele, nem viszed el, nem küldöd el. Hát nincs az Isten, igen, hogy én egy figurámat elküldjem, ami van. Olyan. De hát azért ja, ne az felejtsétek jó, el, ezek nem olyan figurák, ezeket meg lehet vásárolni, igen, tehát ezek azért piaci áron már egész jó áron kapható figurák. Ritka az olyan darab, ami nagyon értékes lenne, de azért van olyan is.
0: Ezt a kabátot azért egy picit irigylem Horváth Tomitól, viszont Michael Jacksonos kalapom nekem is van, igaz? Még tini voltam, amikor kaptam, azóta nőtt a fejem, úgyhogy már nem jó rám, de akkor is van. Sőt, annak idején egy kesztyűt is televartam flitterekkel, hogy az hova lett, azt sajnos nem tudnám megmondani. Holnap reggel azonban ismét jelentkezik majd a Sláger reggel Pordán Petrával és Somogyi Zolival, úgyhogy indítsák holnap is velük a napot. Most pedig megyünk tovább a Hip Hop Boys dalával, jön az Ott várok rád.

Cserháti Zsuzsa dalra szólt, ez volt a Mennyit ér egy nő. És én mára meg is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, kívánva további kellemes és tartalmas rádiózást. Hamarosan érkeznek a friss információk, a hírek után pedig indul a Slágerkult Esmiller András műsora, ami minden este jelentkezik. Tartsanak vele ma is Major Eszter és Borovi Dániel lesznek a műsor vendégei. Velem pedig legközelebb holnap délután 4 órakor találkozhatnak. Én jövök, és holnap is hazakísérem majd önöket munka után. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Jó pihenést kívánok, viszont hallásra! Kérlek, ne.

0: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar Péter bemutatta a kormány szóvivőket. Két nap alatt 271 tonna élelmiszeradomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank országos akcióján. A főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány három új szóvivőt mutatott be, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, akik mind újságírói háttérrel érkeznek áll a miniszterelnök posztjában. Magyar Péter azt írta, hogy a kabinet szerint a cél egy olyan kommunikációs rendszer kialakítása, amelyben a sajtóval való együttműködés nem kivétel, hanem alapelv. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a bizottsági meghallgatása után. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni, az uniós szabályok szerint a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténnie. Magyarországon és a régióban elsőként kapott nemzetközi akkreditációt a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlege. A minősítés igazolja, hogy a daganatos betegek célzott képalkotó vezérlésű kezelése a legszigorúbb nemzetközi protokollok szerint zajlik. Az intervenciós onkológia olyan kíméletes eljárásokat alkalmaz, mint a szövetmintavétel, a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a krió és termoabláció. A részlegen évente mintegy 3000 beavatkozást végeznek, és ez a szám folyamatosan nő. Hamarosan zárul a fűtési időszak Budapesten. A budapesti közművek főtáv divíziója szerint már minimális a távhőfelhasználás. A hivatalos szezon május 15-ig tart, de a hőmérséklet függő automatikus szabályozás miatt a hőközpontok a melegedéssel maguktól kikapcsolnak. A fűtés leállás után a szakemberek megkezdik a nyári karbantartásokat. Erről Orbán Tibor, a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
2: Fűtési szezon leállítása után az őszi beindulásig, ami ugye elvileg szeptember 15-től kötelező a jogszabály szerint, ha a tisztelt ügyfél azt igényli, elvégezzük azokat a karbantartásokat, amelyek a szokásos, a mindennapi köznyelvben is karbantartás, ugye, ami rendszeres vagy eseti, de ahhoz szükséges, hogy a különféle berendezések, hőforrások, távvezetékek és hőközpontok megfelelően is megbízhatóan működjenek az egész év során. Ezen túlmenően azokat a nagyobb lélegzetek beruházásokat ugyancsak elvégezzük, amelyek a nyári időszakban, amikor ugye csak használati melegvizet szolgáltatunk, mert azért azt szolgáltatunk, az ügyfeleknek a sokkal kisebb zavarásával lehetséges. Ezeket is igyekszünk akár az éjszakai időszakban csinálni, hogy a lehető legkisebb zavarással oldjuk meg ezeket a munkálatokat.
1: A budapesti közművek idén csak nem 1,5 milliárd forintot fordít karbantartásra és további 7 milliárd forintot fejlesztésekre. Összesen 271 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi akcióján, amely az év eddigi legnagyobb jótékonysági eseménye volt. A vásárlók 436 Aldi, Auchan, Lidl és Tesco áruházban adhattak le adományt. A kampány során percenként 251 kiló élelmiszer érkezett, így 54 ezer segítőcsomag készülhet rászorulóknak. A legtöbb adomány Budapesten és Pest vármegyében gyűlt össze, de kiemelkedő segítőkészséget mutattak a vásárlók Veszprém, Győr, Moson, Sopron, Fejér, Csongrád, Csanád és Somogy vármegyében is. A legnépszerűbb termék idén is a tészta volt, de sok édesség és bébétel is érkezett a közelgő gyermeknap miatt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékekkel érkeztünk Budapest, és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és hát Major Eszter többször meghallgatta már azt a konfot, amit most mondani fogok, hogy igen, ebben a műsorban olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író ember, aki egész életében alkotott, ráadásul még dalszövegeket is, olyan dalszövegeket, amelyeket valószínűleg a Sláger FM éjjel-nappal játszik, de nagyon sokat. Könyveket is írtál, fogsz is írni, hát és hát nagyon izgalmas az, amivel most érkeztél. Örülök neked, már rég találkoztunk.
2: Én is örülök szépen.
1: Hogy vagy, Eszter?
2: Köszönöm.
1: Lelkileg?
2: Jól. Egyébként ez a tavasz, ez új.
1: Maradjon is így.
2: Igen, új lendületet hozott. És
1: alkotóként is?
2: Igen, nekem mindig alkotóként is egyébként. Most egy-másfél éve kezdtem el úgy írni, kicsit ebből a börtönből kiszabadulva, hogy ugye felkérésre írni, hogy a saját örömömre. Keresem még a helyem ebben, különféle műfajokban próbálom ki magam, és tavaly volt Fodor Ákos halálának és születésének is kerek évfordulója, úgyhogy visszatértem a haikukhoz, mert egyébként régen írtam haikukat, és elkezdtem újra haikukat írni. Amiből elég sokat meg lehet írni, mert egy rövid. Versforma, meghatározott szótagszámmal és sorokkal, és Fodor Ákos szellemében kezdtem el írni. Én nem tudok olyan gyönyörű kis háromsoros ékszer dobozokat írni, mint ő. Úgy gondoltam, hogy viszont ezeket elő lehet csalogatni másokból, úgyhogy haiku kérdésverseket írtam, és ez most egy kicsit ugye a központi témája.
1: És ezt a TikTokon meg is lehet nézni.
2: Igen, elkezdtem a TikTokon megosztani
1: ezeket. Teszed fel a kérdéseket, nagyon jó, mert elgondolkodtatsz vele egyébként a kérdésekkel, és azért is jó, hogy most beszélünk erről, mert készülnek a workshopok, a haiku workshopok. Hú, de jó lesz. Csak mondjuk már el, kérlek, az elején, mert nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tudja, hogy mi az a haiku.
2: A haiku egyébként egy japán versforma, amiben a természetről írtak általában. Nincs címe, nincs benne kérdés, nincsenek benne rímek, három sor, egy öt, egy hét, és még egy öt szótagos sor az egész.
1: De az élet nagy kérdéseiről? Vagy még az sem feltétlenül?
2: A japánok a természetet írták le vele, és azt nyilván összekapcsolva valahogy az emberrel. Uh-huh. Fodor Ákos bölcseleteket tett bele, olyanokat, amik elolvasod, és hogy három sorban hogy lehet olyat mondani, hogy fejbeveri az embert. És én azért nem próbálkoztam ezzel, mert ugye én a dalszövegekhez vagyok szokva, ahol mondjuk van egy bemondás, ami tök jó, meg a refrén, de hogy azért hosszabb, meg a versek is hosszabbak, mint egy haiku, hogy most akkor abba úgy beletenni azt a kis bölcseletet, meg azt gondoltam, hogy hát nekem még nincsen annyi életbölcseletem, hogy de tudom azt, hogy min érdemes mondjuk gondolkodni. Mm. Sok-sok kérdést teszek fel. Én benne maradtam ebben a miért korszakomban szerintem.
1: Hát ja, de az a jó, nem? Hát ez visz előre,
2: igen,
1: alkotóilag.
2: Igen, én nagyon sokat kérdezek, és egyébként például, amikor jártam filozófia iskolába, akkor azt mondták, hogy a filozófus kérdez, a filozófus kérdezi meg minden nap, hogy ki vagyok én, mert ez is vagyok, az is vagyok. Most már az ember tudja azt, mert beszél erről a pszichológia is, hogy különböző területeken vagyunk valakik. Uh-huh. De vannak olyan kérdések, amit azért érdemes föltenni, mert lehet, hogy az emberek, vagy talán én magam sem gondolkodnék rajta, hogyha reggel nem tenném fel magamnak ezeket a kérdéseket, és ezeket tettem kis haikukba.
1: És ezen így agyalsz egész nap egyébként?
2: Úgy van, hogy amikor hallok valamit, és elgondolkodom rajta, akkor gyorsan írok róla egy haikut. És most már minden hétre van egy, tehát 56 haiku van olyan, amit azt gondolom, hogy úgy hogyha az ember bárkivel szemben vagyok, és mond egy számot, és abból az 56-ból kiválasztok egyet, akkor az hasznos lesz.
1: Akár már könyvbe is ki lehetne adni.
2: Igen, erre gondoltam méghozzá úgy, hogy én szeretem a sorsra bízni a dolgokat, tehát, hogy végülis így kisorsolni azt a haikut, ami arra a hétre minden nap elgondolkodhatja az embert. Úgy képzeltem, hogy lesz benne egy kis pörgentyű, mint a ruletben, megpörgeti az ember, kijön az a szám.
1: Zseniális.
2: És akkor azon az egy kérdésen.
1: Hát játszva gondolkodtad el. Azért az fontos.
2: Igen, szóval, hogy ha nincs kedve megpörgetni az embernek, akkor nem pörgeti meg, de hogyha mondjuk ott lenne a polcokon ez a könyv, akkor akkor talán hozzáadhatna az emberek életéhez.
1: Hát abszolút, ezek irányadók vagy útravalók is lehetnek napi szinten.
2: Igen, és érdemes szerintem tényleg akár egy hétig minden nap feltenni az embernek magának ezt a kérdést, hogy hogyan alakul benne a válasz.
1: Szerint, és a workshopokon például megtanítanád a többieket, az alkotó szellemű embereket erre?
2: Én arra gondoltam, hogy az a legjobb formája, hogy ott mindenki pörget vagy húz magának egy haikut, és a válaszverset írja meg rá.
1: Mert ezt is lehet.
2: Igen.
1: Szuper. Neked egyébként hoz ez minőségi változást a napodba?
2: Igen.
1: Gondolkodás szempontjából is?
2: Igen, abszolút. Most nem mondom, hogy én húzom ezeket a saját haikuimat, de hogy én nagyon sok kérdést teszek föl magamnak is, és van olyan, amin pörgetem magam, és van, amikor meg csak hagyom, hogy megérkezzen a válasz. Nem kell mindig mindenbe beleavatkoznunk szerintem, ami körülöttünk van, vagy ami velünk történik, egy-egy jó kérdés olyan kapukat nyithat ki, hogy egyszer csak így beesik a válasz, és felismeréseket hozhat.
1: Ugye, amíg nem éltek a mikrofonok, itt beszélgettünk alkotókként az alkotás lélektanáról, hogy ki miért ír, ha ír. Te egyértelműen akkor iparos voltál popzenei dalszövegíróként? Az iparosságnak lehet nevezni?
2: Tulajdonképpen igen, mert bár az ember beleteheti a saját élettapasztalatát abba is, a dalszövegekbe, de azért alapvetően meg kell felelnünk, és a kell az tényleg fontos, mert hogyha nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak egy-egy dal kapcsán, akkor egyszerűen nem fogja visszaadni azt, ami miatt eljött hozzánk, bocsánat, az énekes.
1: Mármint maga az előadó, ugye, aki megbízott.
2: Igen, és akkor ott nagyon fontos, hogy milyen a dal, ki énekli, milyen szó használat
1: milyen
2: van benne,
1: zene?
2: Milyen a zene. Tehát ez ebből lesz egy egység.
1: De az van még, ugyanúgy írod a dalszövegeket?
2: Igen. Szeretem egyébként nagyon, és azt kértem, vagy úgy kimondtam magamban, hogy szeretnék zenekarokkal dolgozni, mert ugye egyes előadókkal dolgozom. A Hooligans-szel nagyon sokáig dolgoztam, de aztán most már egy ideje elváltak az útjaink, és jó, hogy jönnek zenekarok, például New Level Empire-rel most már több dalt csináltunk, és nagyon élvezem. Több mindenkinek kell megfelelni, mert itt mindenki leokézza a szöveget, de hogy azért magányos munka az írás, tehát hogy nem csak az iparosságával lehet probléma, hanem az, hogy az ember egy kicsit elszigetelődik. Ha elmész mondjuk a stúdióba, akkor ott találkozol az előadóval, sőt a dalszerzővel is.
1: Te ott vagy a felvétel az énekésen?
2: Szeretek elmenni, igen, meg szeretik is, hogyha elmegyek. És akkor ott a prozódiában, hogy gondoltam, annak a sornak az eléneklését sokat tudok segíteni. Viszont tényleg elszigetel ez a, hogy egyedül ír az ember otthon. És hogyha mondjuk egy ilyen workshopot csinálunk, akkor mégiscsak úgy a kultúra keretein belül találkozunk másokkal. Járok különféle kurzusokra. Ott azért szembesülök azzal, hogy nagyon más gondolok egyébként a verselésről, mint egyébként gondolnak. Nem tudom, hogy azért, mert hogy 30 éve írok dalszövegeket, és onnan közelítem meg, vagy egyébként is másfajta verseket írnék, mint mások, de még úgy keresem a helyem ebben, de azt hiszem, hogy egyébként ilyen haiku kérdéseket sem láttam még máshol.
1: Na, jó is, hogy mondod, hogy lehetne ezeket énekelni, szerinted?
2: A haikukat?
1: Vagy annyira nehéz, pont amiatt, hogy a szabadsága miatt, ami nem feltétlenül szabadság, mert egy nagyon szigorú keretrendszerben.
2: Nagyon rövid is, tehát hogy emiatt szerintem nem lehetne elénekelni.
1: Akármilyen új hullámos verzióban sem.
2: Nem, lehet, hogy rá lehetne engedni a szunót és megnézni, mit csinál belőle, de akkor az egy ilyen, hát mondjuk egy olyat lehetne, egy meditatív zene, és akkor folyamatosan ott van alatt ez a kérdés, de szerintem azt nem énekelni inkább, hanem úgy elsuttogni.
1: Na jó, te kezdted el behozni az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, nem akartam ezzel jönni magamtól, de hát akkor ha itt ülsz, meg már így feldobtad a labdát, akkor nem fogom kikerülni. Mi van most a dalszövegírásban? Mit látsz magad körül? Elárasztották a ChatGPT-t és költemények az étert?
2: Én eléggé hamar kiszűröm, hogy mi az, ami AI-jal íródott. Ezeken a kurzusokon is látom, hogy kik használják. Nem tudom, valahogy úgy lehet érezni, bár egyszer volt egyébként Sebestyén Áronék csináltak egy olyat, hogy az AI és a, de mondjuk az angolul volt, úgy nehezebben ítélem meg, hogy csináltak három dalt, az egyiknél abszolút az AI írta a szöveget, volt egy feles, és volt, amit meg ők írtak, és hát szavaztam, és nem sikerült eltalálnom, de szerintem magyarul jobban megérezzük, hogy mi az, amit...
1: Mert még nincs olyan szinten.
2: Nincs olyan szinten. Én szoktam beszélgetni a ChatGPT-vel, meg is kérdeztem, hogy ő ezt hogy csinálja. Nyilván semmi lélek nincs benne, el tudja mondani azt, hogy panelekből rakja össze. Amikor azt mondom, hogy keresek egy rímet erre vagy arra, és mondjuk nem a rímszótárt használom, mert éppen nyitva van a ChatGPT, nem tud jót mondani, nem tud jó rímet mondani, vagy azt mondom, hogy keresek ide egy jelzőt, aminek mondjuk hosszú, rövid, rövid ugye a szótag hosszúságai, és nem tud, még csak azt sem tudja, tehát nem is annyi szótagot ír, és akkor mondom, hogy hát ha-hó, és akkor, de ez segített már abban, hogy nagyon nem találtam egy jelzőt, és leírtam, hogy én mit írnék oda, és akkor feldobott párat, azt hiszem talán így egy az egyben nem vettem még át, csak akkor elgondolkodom, hogy ez is lehet.
1: Tehát ötletként.
2: Akkor viszont, ha ebből kiindulok, akkor ide ez is jó. Tehát, hogy igen, de mi felelősségünk?
1: Tehát néha egy asszisztens.
2: Asszisztensként, igen. Okay. És akkor már nem is annyira magányos.
1: Oké, igen. Nem annyira költséges, mint ha...
2: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy nagyon félre tudja vinni az embert, és nem tud meghatározott szótag számra írni egyáltalán.
1: Hát sokszor számolni is, én azt vettem észre.
2: Igen, most például egy bankszámlaszámot kerestem az interneten, és ugye beírtam, és akkor ugye már az AI alapú keresés van, és nem jól írta, tehát egyel arrébb írta, tehát hogy szerintem ne bízzunk benne.
1: Igen, most még semmiféleképpen, 100%-ig. Meg hát szerintem az emberi kreativitás az egyre inkább értékelődik föl.
2: Én is ezt gondolom.
1: De a zenészek is értékelik? Most erre vagyok kíváncsi.
2: Az egyéni dalszövegeket? Abszolút. Igen. Olyanba futottam mostanában bele, hogy az egyik előadó megírta egy pár sort, amit ő szeretett volna, és ugye arra ráengedte a zenekészítőt, és akkor ugye az adott egy formát az ő szövegének. De hát olyan butaságok voltak benne, és akkor átküldte, és megbeszéltük, hogy megtartjuk azt, amit ő talált ki. Most már látjuk a szótagszámot, hogy hogy van, de az összes többit meg megírtam én, mert hogy összefüggéstelen dolgok voltak benne. Tehát okosan lehet használni, de én azt érzem, hogy mint ahogy bejöttek a dobprogramok, attól még
1: ugyanúgy van zene is.
2: Attól még van zene is, vannak dobosok.
1: Sőt, hát én a nagy zenekaroktól hallottam, hogy egy csomószor a dobosot sem volt a lemez felvételeken, mert megcsinálták egyébként.
2: Igen, de aztán amikor meg koncert
1: akkor
2: van,
1: akkor meg le tudta dobolni simán, meg még jobb is volt.
2: Igen. Úgyhogy ezzel már a dobosok átmentek, ezt tudom, mert ugye a férjem dobos, tehát
1: pontosan.
2: Igen, és ő is azt mondta, hogy megtanulta kezelni a dobprogramokat, ezzel egyébként a saját életét is megkönnyítette. Uh-huh. Szóval, hogyha úgy tudjuk használni, hogy megkönnyíti az életünket, az jó, de nem szabad elfelejteni, gondolkodni, és kérdéseket föltenni, hogy visszakanyarodjak a haikukhoz.
1: Na, ugye nekem szintén a kérdések régi mániám, mert mindig azt mondom, hogy olyan kérdésekkel kell dolgozni, hogy feltétlenül gondolkodni érdemes. És ez valahol egy agytorna is. Meg hát önfejlesztés szempontjából sem rossz néha ránézni saját magunkra.
2: Igen, meg azért bekúszott már az, hogy az emberek megkérdezik maguktól ilyen különböző pszichológiai oldalakon, vagy nem tudom, lehet olvasni, akárhogy kérdezzük meg, hogy miért lehetünk ma hálásak. Nem például egy ilyen kérdés. Jó, mondjuk én ennél egy kicsit bonyolultabbakat írtam. Vannak benne egyébként nagyon egyszerűek, például, hogy ami azt kérdezi, hogy feküdtél már le csak úgy a fűbe, hogy megnézd a csillaghullást, ezt nyilván az fogja majd kipörgetni, aki nem áll meg megnézni az életnek a szépségeit, mert mindig szalad valahova, de például olyan kérdés is volt, hogyha, és azt föl is tettem, hogyha egy napod lenne már csak az életedből, akkor azt kivel töltenéd.
1: Te szoktál idézni dalszövegeket mástól?
2: Hol?
1: Mit tudom én,
2: bárhol?
1: Napi szinte, ha eszedbe jut.
2: Ja.
1: Mit tudom én, az, aki szép, az reggel is szép.
2: Ja,
1: ahogy Charlie énekelte.
2: Igen, sőt vannak olyanok, hogy valaki azt mondja, hogy már megint hogy eltelt a nap, és akkor rögtön az ember hozzátesz, hogy ahogy mindig szokott, igen. Tehát, hogy igen.
1: Na, szóval azt észrevetted már a saját munkásságodból, hogy tőled idézgetnek ugyanígy?
2: Szerintem vannak olyanok, én azon vagyok mindig ledöbbenve, amikor magukra tetováltatják az emberek
1: ja,
2: a
1: sorokat. Ja, hát az meg a másik.
2: Az
1: azt már megélted, hogy a saját soraidat
2: az láttad? A Hooligans vonal, igen, az Apám című dalból például.
1: Gondoltam.
2: Elég sok tetoválás van. De szokták egyébként, mert a kicsi szívet, a Szekeres Adrián kicsi szívét, azt igen. Meg azért úgy szoktam látni, például bárhol van az, hogy kimondja valaki, hogy hát ez úgy egyben van olyan kerek egész, akkor mindenki rögtön a Berecki dalra gondol, szóval, hogy...
1: Na, pont erre gondoltam, igen, hogy igen. Ezt megélni azért, ez felelősség is, nem csak jó érzés, hogy olyanokat teszel le, meg hagysz a kollektív emlékezetben is akár, de a kultúrában mindenképp, hogy ott lesz a lenyomatod, és ez túlél.
2: Igen, de ezen tényleg nem
1: gondolkodsz.
2: Nem.
1: Vagy lehet, hogy az még...
2: Nem szoktam.
1: Békjókat is tenne rád?
2: Igen, szerintem úgy írni, hogy na most akkor olyat írni, hogy akkor húha, hogy akkor... Meg egyébként nem lehet tudni. Tehát, hogy nincs semmi másom, mint kifejezés, az nem egy nagy szám szerintem. De ott együtt az Attila hangjával, azzal a...
1: A nagyvilágon már hozzá is teszi a...
2: Igen,
1: az
2: igen, ember. Igen. Szóval, hogy ezek később derülnek ki egyébként, nem így kell írni. Úgy kell írni, hogy adjunk át értéket, de úgy nem, hogy ezzel most mit hagyunk itt.
1: De ösztönösen írsz?
2: Igen. Igen. Sok kutatómunkát végzek, mielőtt nekiállok egy dalnak, és aztán utána nagyon hamar meg tudom emiatt írni. Tehát, hogyha megvan az irány, megvan a szókészlet, amivel szeretnék dolgozni, akkor utána már ösztönösen megy, igen, de nem csak úgy jön az ösztön, meg nem csak úgy jön az az ihlet, hanem azért előtte meg kell dolgozni.
1: Ha most bárkinek az érdeklődését fölkeltette ez a haiku workshop, akkor téged kereshet a weboldaladon, meg a közösségi oldalon keresztül?
2: Igen, abszolút.
1: Major Eszter néven.
2: Igen.
1: Találnak meg. A hivatalos oldal is így van?
2: Van egy olyan oldalam, hogy majoreszter.com, oda a dalszövegeket rakom fel, nem is tudom, hogy ott van-e elérhetőség, majd akkor teszek a honlapra, de van egy Major Eszter dalszövegíró Facebook.
1: Az a hivatalos
2: Facebook
1: oldal. Ott elérnek.
2: Igen. Egy baj volt vele, hogy azt hiszem, nem is tudom, talán egy vagy két évet, nagyon-nagyon mennek az évek, valahogy elvette a Facebook az oldalamat, mármint hogy a saját Major Eszter oldalamat, és azzal együtt ment a levesbe a Major Eszter dalszövegírós, és akkor nagyon sokáig nem csináltam, és pont itt voltam bent valamikor, szerintem akkor az hát két éve volt, igen. És kérdezte tőlem Melinda itt kint, hogy Malik Melinda, hogy nem csinálsz már semmit, nem találom az oldaladat, és mondtam, hogy elment az oldalam, és nem csináltam újat, és mondta, hogy én úgy szerettem látni, hogy miket csinálsz. Aha. És akkor emiatt megcsináltam újra. Igen, úgyhogy most ilyen 4-500.
1: Na, hát kedves hallgatóink, segítsünk ezt, hogy duzzadjon.
2: Igen, és
1: az oldal.
2: Igen, mert...
1: Kiteszed a haikukat is?
2: Nem, haikukat oda még nem tettem ki, a TikTokra raktam ki még csak párat, de volt már például olyan, amit csináltam, hogy ugye van az erényes verses kötetem gyerekeknek, igen. És hogy akkor abból, hogy akkor közösen gyakoroljunk egy-egy erényt egy hétig, és akkor egy kislány elmondta az erényes verseket, és akkor ez volt a feladat, hogy gyakorolni egy hétig egy-egy erényt. Tehát szoktam ilyeneket...
1: Ja, ezek nagyon jó kezdeményezések.
2: Igen, és akkor gondoltam, hogy a haikuval is szeretnék majd akár kis haikuíró versenyt.
1: Látod, ezt akartam kérdezni, hogy nekem nagyon tetszett régen is, hogy elmentél óvodákba, és ott tényleg olyan előadásokat tartottál a piciknek, hogy ami adott nekik útravalót hosszú távon.
2: Igen.
1: A haikut is lehetne nekik?
2: Nem, szerintem a gyerekeknek.
1: Nem érettek még?
2: Nem, valahogy a haiku, tehát ők sokkal inkább az ütemhangsúlyos verselésben vannak, tehát Sláger FM, jaj, de jó.
1: Aha, okay. Jó, szóval... nekik írtál azért sok dalt.
2: Igen.
1: Hallgassák meg azokat.
2: Igen, és akkor ezt inkább felnőtteknek, olyanoknak, akik azt mondják, hogy én biztosan nem tudok verset írni, mert mondjuk hadilábon állnak a ritmikával, a rímekkel. Itt ezzel nem kell foglalkozni, itt a sűrítés a lényeg. Úgyis rohanunk mindig, és akkor három sorban meg lehet fogalmazni.
1: No, hát mit illik ki ilyenkor kívánni? Sok csillogó szempárt a workshopokon, hogyha elkezded?
2: Igen. És egyébként arról meg nem is beszéltünk még, ugye, hogy amikor szoktunk menni idősek otthonába.
1: Ja, igen, az a másik.
2: Igen, ott szoktunk ott is ugyanolyan verseket, mint a gyerekekkel, de ott is szoktunk verseket írni, és nagyon-nagyon élvezik. Szerintem ide sok nyitott érdeklődő embert kívánnék magamnak.
1: Na, akkor azt kívánom neked, mert nagyon nyitott szép, embereket. Meg nemes a kezdeményezés. Úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. És várlak szeretettel, amint újabb mérföldkövet kijelölsz magadnak, és megteremtesz, vigyázz magadra.
2: Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Major Esztert, kedves hallgatóink, akkor kövessék, szeressék, és értékeljék azt a sok-sok energiát, meg melót, amit beletesz a hivatásába. Viszonozzák a figyelmükkel, szerintem ez a legtöbb, amit
2: köszönöm
1: adhatnak.
2: Előre és is.
1: Esztertől ugyan most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgokat. Borovi Dániel kurátorként már nagyon régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök a találkozásnak, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. A Várkert Bazár, hát több Strobl kiállítás van most a városban, ezt megbeszéltük, amíg nem éltek a mikrofonok, de erről már beszéltünk korábban mi is ebben a műsorban. Képmás szobrokkal most ez ennek kapcsán jöttél a Várkert Bazárba. Meddig látható?
3: A kiállítást június végéig lehet megtekinteni, és nem is csak a Várkert Bazárban látható, hanem két helyszínen. A Várkert Bazárban a kiállításnak az első fele látható, a másik fele pedig a Csíkós udvaron, tehát a Királyi Lovarda mellett. És azért is egy jó helyszínválasztás ez, bár praktikus okai is voltak, mert aki meg szeretné nézni az egész kiállítást, annak keresztül kell menni a váron, tehát tulajdonképpen a kiállítás két része között tényleges eredeti Strobl alkotásokkal is találkozhat a várban, hiszen nem tud úgy átmenni az egyik helyszínről a másikra, hogy ne ejtse új útba például a Mátyás kutyát, ami ugye az egyik Strobl főmű a Királypalotának az egyik homlokzati falában. És hát ugye ott van a Nemzeti Galéria maga is, ahol az állandó kiállításon nagyon gazdag Strobl anyag látható, de ha lemennek a Nemzeti Galéria alá a Nádori kriptába, akkor ott is találkozhatnak Strobl alkotásokkal, hiszen több Habsburg síremlék is az ő nevéhez fűződik. De ha tesznek még egy kört a várban, és elsétálnak a Szent Háromság térig, akkor ott pedig ugye mindenki ismeri talán, hogy a Szent István lovas szobor is Strobl alkotása.
1: No, hát egy igazi időutazás ez. Aki elmegy és megnézi ezt a, hát a kört, mondhatjuk így?
3: Hát tulajdonképpen igen, mert annyi Strobl alkotás készült.
1: Egy helyen biztos, hogy nem lát ennyit. Most jelen pillanatban.
3: Jelen pillanatban nem. Igen,
1: pedig sok kiállításon is elmondhat, hogy a legtöbbnek te vagy azért a hátterében, mert hogy emlékév van, ugye 170. születési jubileumot nézzük, a halálának meg a 100. évfordulója.
3: Igen, így van, és nagyon sokféle program szerveződik, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, hiszen Strobl Liptóból, tehát a Felvidékről származott, és ott ma is áll a szülőháza, amit tulajdonképpen most már nem is csak egy egyszerű szülőház, mert Strobl aztán 90-es években, tehát amikor már elismert szobrász lett, megvásárolta ezt az épületet, és elkezdte bővíteni, és amikor a nagy megbízásai jöttek az 1900-es évek elején, tehát a Szent István lovas szobor, a Szemelvej szemlékmű, stb. Akkor lett egy olyan anyagi bázis, hogy elkezdte ezt a szülőházat bővíteni, és ennek a bővítésnek a leglátványosabb eleme egy Mátyás királykorát idéző torony volt, amely egyébként praktikus funkciókat látott el, azon kívül, hogy Mátyás királynak a több méteres domborműve került a homlokzatára, ugyanis amíg ez a torony meg nem épült, addig Liptóban nem volt Stroblnak megfelelő műterme, tehát amikor dolgozott, akkor jellemzően Budapesten dolgozott az Epreskertben, és innentől kezdve, a torony megépülésétől kezdve lett Liptóban is egy nagy műterme, ami azért is műterem torony, nem csak azért, mert ez műterme volt a földszinten, hanem mert talán ezt kevesen tudják, hogy Stroblnak a nővére is művész volt, festő.
1: De ezt meg én sem tudtam.
3: Strobe Zsófia volt, gyakorlatilag az ő pályájuk párhuzamosan indult, tehát már gyerekkorukban felfedezik mindkettőjüknek a rajztehetségét, és Strobe, amikor Bécsbe került tanulni 1874-ben, ami egy családi döntés, mert ugye ő Lőcsén jár gimnáziumba, ott gyakorlatilag szintén csak a rajzkészségével tűnik ki, úgyhogy a tanárai azt javasolják a szülőknek, hogy inkább keressenek valamilyen iparos mesterséget neki, és így kerül egy vasgyárba majd gyakornoknak, ahol különböző kályhákra szánt ornamenseket, motivumokat mintáz, és akkor itt fedezik föl, hogy nem csak a rajzban, hanem a plasztikában is nagyon tehetséges, és ezután dönt a család úgy 1874-ben, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a tanulmányait. Bécs azért is jöhet szóba, azon kívül, hogy a közép-európai művészeti életnek a korabeli központja, mert Bécsben él a családnak már egy fele. Strobelnek az édesanyja, akit ugye az egyik főműről, az anyánk szoborról talán mindenki ismer, vagy ez egy olyan szobor, ami azt hiszem mindenkinek az általános iskolai valamelyik tankönyvében szerepel. Tehát anyánk, azaz Virostek Karolina, a második házasságából születik Alajos, de neki van egy korábbi házassága, amelyből két gyermek születik, az egyik Kratochwil Hugo, aki Bécsben él, és amikor a család úgy dönt, hogy Strobel Bécsben kellene folytassa a tanulmányait, akkor Kratochwil Hugo az, aki segít a bécsi elhelyezkedésben, letelepedésben, és így kerül Strobel a császárvárosba, és aztán nem sokkal később úgy dönt a család, hogy Zsófiának is érdemes lenne valamilyen magasabb fokú művészeti képzést elkezdenie, úgyhogy ő is Bécsbe kerül, és ők gyakorlatilag párhuzamosan tanulnak Bécsben a Kunstgewerbe Schule-ben, tehát az iparművészeti iskolában, majd pedig Strobel még feljebb lép, és a Bécsi Akadémiának lesz a szobrász hallgatója, és amikor ők végeznek, akkor gyakorlatilag ők egyszerre települnek vissza Magyarországra, tehát ekkor költöznek együtt Budapestre, és gyakorlatilag innentől kezdve egészen Strobel haláláig egy kis periódus leszámítva, ők együtt is fognak élni és dolgozni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ők egy háztartásban élnek, először a Lövöldetéren, utána költöznek a Főutcába, hozzájuk költözik az édesanyjuk is, amikor beteg lesz a 80-as években, és ugye 1889-re épül fel a szobrász mesteriskola épülete az Epreskertben, ugye Strobel már a 80-as évek közepétől a budapesti mintarajztanodának a szobrász tanára, és vannak olyan tervek, hogy ezt majd egy felsőfokú, tehát akadémiai képzést nyújtó intézménnyé fejlesztik, vagy legalábbis lesz ennek majd egy ilyen leágazása is, és ezért épül fel a szobrász iskolának az épület az Epreskertben, ami kettős funkciót szolgál, egyrészt a hallgatóképzését, másrészt pedig ez a Strobelnak a műterme, de nem csak egy Strobelnak a műterme, hiszen Strobel Alajos eléri azt, hogy a galéria szinten a nővérének is egy műtermet létesítsenek, úgyhogy gyakorlatilag ők a 80-as évek végétől kezdve párhuzamosan, tehát egy épületben dolgoznak együtt, ennek vannak mindenféle egyéb jellemzői is, hiszen ugye egy ilyen galériás átlátást is biztosít a két műterem, úgyhogy meg a galérián van egy harmónium, ami a kis műterem felé nyitott.
1: De ezt inspirálóak hatott rájuk?
3: Igen, a zene az nagyon fontos, és ugye a 1880-as években járunk, tehát a zene az élő zenét jelez, tehát nincsen még semmi fajta hangrögzítési metódus, tehát hogyha valaki zene mellett szeretne dolgozni, mondjuk szobrot mintázni a műtermében, akkor ez a lehetőség van, hogy fönt a galérián van egy harmónium, és ott játszik mondjuk Zsófi, amiközben lent Alajos mintáz, vagy ott énekel Aloizia Strobelnek a felesége, aki egyébként a féltestvérének a lánya, ami a korszakban is egy viszonylag szokatlan családi kapcsolat, hogy
1: féltestvérének a lánya.
3: Az édesanyja, Strobel édesanyja első házasságából származó fia, tehát a már említett Bécsben élő Kratochwil Hugo lánya, Kratochwil Aloizia, a aki a 70-es évek közepén születik, akkor amikor Strobl oda kerül Bécsbe szobrászhallgatónak. Úgyhogy gyakorlatilag Strobl ezt a kislányt szinte születésétől fogva ismeri, készít is róla már gyerekkorában több portrészobrot, majd aztán 1896-ban feleségül veszi. És miért is említettem? Ja igen, hogy Aloysia pedig professzionális szinten énekel, úgyhogy gyakran az ő, éneke mellett dolgozik Strobl a műteremben.
1: Egyébként téged álmodból felkeltve is tudod már a teljes Strobl életrajzot?
3: Még nem, mert ez egy borzasztó szerteágazó téma. Én úgy keveredtem ide, hogy művészettörténészként többek között uralkodói reprezentációval, emlékműszobrászattal, emlékezetpolitikával foglalkozom. Így aztán kikerülhetetlen volt az elmúlt 25 évben is, hogy Strobl itt-ott egy-egy téma kapcsán felbukkanjon. De ez a tavalyi évben vált igazán intenzívvé, amikor megkeresett Strobl és unokája Strobl Mátyás azzal, hogy egy életműkatalógus készül, és felkért, hogy legyek ennek a szaklektora, amiről aztán kiderült, hogy egy sokkal komplexebb feladat, és emellett pedig egy csomó lehetőség megnyílt annak is köszönhetően, mert nagyon gazdag a Strobl hagyaték, tehát nincs még szerintem még egy olyan művész a magyar századfordulóról, akinek ilyen nagy mennyiségben és ilyen gazdagon megőrződött volna a hagyatéka, ami jelent egyrészt iratanyagot, de több ezres nagyságrendű fotót is. Ugyanis a családban nagyon sokan fotóztak, akár amatőr szinten, de vannak profi fotósok is a családban, tehát elképesztő részletességgel van dokumentálva az, hogy mi történik a műteremben, és ennek az anyagát kezdtük el szintén feldolgozni tavaly, illetve ennek a digitalizálását Bera Viktor fotóművész barátommal, és amikor az életmű katalógusnak a lektorálásán dolgoztam, akkor nagyon sok új összefüggést, meg új kutatási eredményt is jelentett az, hogy elkezdtem tételesen végignézni, hogy mit látunk ezeken a fotókon a műteremben. Úgyhogy hát kérdésedre azért mondom, hogy nem tudok még mindent, mert folyamatosan jönnek elő újabb és újabb információk, és aztán ezzel párhuzamosan keresett meg Fehér Ildikó a Képzőművészeti Egyetemről, ahol szintén egy Strobl emlékév készül, vagyis már zajlik az idei évben, és kért fel, hogy Erős Apolka szobrászművész mellett legyek ennek a képzős emlékévnek is a kurátora, vagy a másik kurátora. Úgyhogy így aztán ez egy másik csatornát jelentett, hogy szintén Strobl-lal foglalkozzam. Ugye a képző az a helyszín, ahol Strobl a 80-as évek közepétől egészen a haláláig tanított, tehát több mint 40 éven keresztül, és a képző is nagyon intenzíven tartalmazza még ennek a periódusnak a nyomait. Nem csak arról van szó, hogy ugye Strobl volt az, aki berendezte az Epres kertet, kezdve azzal, hogy különböző műtárgymásolatokat helyezett el, különböző középkori töredékekből épített egy hunyadi kápolnát gyakorlatilag, amiben beépítette az akkor éppen restaurálás alatt álló Mátyás templomnak is a kibontott, tehát a kicserélésre ítélt köveit, hanem gyakorlatilag ugye az egész életműve e között a falak vagy kerítések között született meg, úgyhogy gyakorlatilag ma is előfordul az, hogy bemész a Képzőművészeti Egyetemre és ismeretlen Strobl alkotásokat azonosítasz, és
1: és annyit, bocsánat, szabad ne feled, annyit hagyd mondjak el a hallgatóknak. Én tulajdonképpen két napja néztem végig ott a Szondi utcában, van egy kinti kiállítás a kerítésen kívül, ha már kerítést említettél, tehát a Várkert bazáron túl, hogyha bárki a Szondi utca felé téved, vagy az Epreskert környékére, akkor mindenféleképpen nézze végig. Ez az utcai kiállítás, hogy ezt így hívják talán?
3: Igen, hát mi kerítés kiállításnak neveztük el. És ugye érdemes mind a két kiállítást megnézni, éppen azért, mert egy kicsit más a tematika, tehát nyilván mind a kettő Strobl alaisról szól. Igen, vagy hát még így sem, de további kiállítások tovább árnyalják. Tehát A Várkert Bazár kiállítása az most egy Strowl összes, vagy egy...
1: Az egy best of?
3: Inkább úgy, igen, hogy egy best of, tehát gyakorlatilag egy áttekintés az életművön, kiemelve a legfontosabb, főleg köztéri alkotásokat, és ugye ez a kiállítás is nagyban hasznosította a családi hagyatékban lévő fotókat, de a főművekről mai fotók készültek, tehát a várkapitányság vagy a Várkert Bazár fotósa felkereste ezeket a helyszíneket, megörökített, hogy most hogy néznek ki, mellé kerültek azok a fotók, amik a szobrok készítését mutatják, és ezzel szemben az Efres kert kerítés kiállítása, ami pedig február közepén nyílt és egész évben látható, az főleg Strobl és az Efres kert kapcsolatára koncentrál, és kifejezetten, vagyis hogy egy ilyen 85%-ban a családi hagyatéknak a fotóanyagára hagyatkoztunk, és ezt egészítette ki például a Képzőművészeti Egyetem művészeti gyűjteményének a saját anyaga, ahol szintén nagyon izgalmas Strobl fotók találhatók.
1: Én nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni ebben a műsorban, de mindig egy külön lélektan, hogy meddig készültök egy-egy kiállításra. Most akkor ebből mennyi meló van? Ebben a sok kiállításban.
3: Hát ez abból a szempontból most egy ilyen szerencsés együttállás, hogy mivel én most a Strobl életmű katalóguson dolgozom egy fél éve.
1: Így benne vagy nyakig.
3: Így benne vagyok nyakig, tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék valamilyen módon Strobl Alajossal.
1: És de tényleg rá tudsz napi szinten csodálkozni a munkásságára, életére?
3: Abszolút. Ez még nagyon sokáig fog tartani, mert... Ugye a magyar művészettörténet írásban a szobrászat az egy viszonylag elhanyagoltabb terület, tehát azt mondhatjuk, hogy igazán egy nagy monográfia Strobl-ról még az elmúlt 100 évben nem született. Voltak kísérletek, jelentek meg kisebb összefoglalások, de ez az életműkatalógus, ami idén remélhetően a környfétre megjelenik, vagy hát úgy mondom ezt, hogy 12-én nyomdába kell mennie.
1: Na igen, hogy az már itt van.
3: Az itt van, igen.
1: Meg lesz addig?
3: Meg, igen. Most is a kép aláírások mellől álltam fel.
1: Oké.
3: Szóval ez a tulajdonképpen szerencsésen jött össze minden, és gyakorlatilag most sikerült jó, úgy összehangolni ezeket a különböző munkákat, hogy egymást erősítsék, és hát tulajdonképpen most megjelenik az életműkatalógus, tervben van, vagy készülőben van egy nagy monográfia, ez egy tőlem független projekt, most kivétel, van ilyen Strobl projekt is, megnyílt februárban a Képzőművészeti Egyetem kiállítása, most nemrég megnyílt a Várk Kert Bazárban és a Lovarda mellett a Várkapitányság kiállítása, és akkor ezt fogják még további programok árnyalni.
1: December végéig?
3: Hát gyakorlatilag igen, július 22-én nyílik a Képzőművészeti Egyetemen egy nagy Strobl életmű kiállítás, tehát az már egy nem csak fotókat, hanem műtárgyakat tartalmazó tárlat lesz, ami gyakorlatilag az Andrássy úti főépületnek a nagy részét el fogja foglalni, tehát a lépcsőtől a Barcsai teremig az aulán át a rektori folyosóig mindenhol lesznek Strobl munkák, és természetesen Szlovákia, tehát Liptó is emlékezik a szobrászról, ott a Liptó Szent Miklósi Galéria is készül emlékévi programokkal, ők is szerveznek egy tudományos konferenciát, amire június végén fog sor kerülni. Lesz egy konferencia egyébként a Képzőművészeti Egyetemen is a nagy kiállítás zárásához kapcsolódóan szeptemberben, és emellett pedig tervben van egy emléktábla elhelyezése Strobl szülőházán Liptóban, úgyhogy gyakorlatilag az egész év le lesz fedve, és ugye decemberben lesz a halálának az évfordulója, tehát addig még számos egyéb program is szóba jött, és biztos van olyan, amiről most megfeledkeztem, de tervben van.
1: De egyébként van egy olyan összefogó weboldal, ahol ezt meg tudják nézni a hallgatók, és utána tudnak...
3: Gyakorlatilag az egyes intézményeknek az oldalát érdemes felkeresni. A Képzőművészeti Egyetem honlapján létesült egy külön Strobl 170 fül, úgyhogy ott össze vannak gyűjtve az eddigi és elkövetkező programok, de ugye érdemes ugyanígy a Várkertbe zárnak az oldalát is látogatni, akár a honlapot, akár a közösségi médiában.
1: És hát ne hagyják az utolsó pillanatra, én mindig mondom a hallgatóknak, hogy oké, hogy június vége.
3: Június vége, igen.
1: De nem kell ezt megvárni. Menjenek el időbe. Megvan a mondás, Dániel, hogy jó társaságban repül az idő?
3: Végeztünk is.
1: Sajnos a végén vagyunk, de hogy még folytatnám, úgyhogy majd várlak vissza. Természetesen van miről beszélni. Tényleg az életmű az kiapadhatatlan, és még lesz is miről, már csak a programokat tekintve. És úgyhogy kedves hallgatóink, Várkertbazár, vagy éppen az Epreskert, amihez kedvük van. És Borovi Dánielt is érdemes a munkásságát követni, ha már ennyi munkát beletesz a imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
3: Én is köszönöm.
1: Borovi Dániel művészettörténész és kurátorral beszélgettem, a Képmás szobrokkal című kiállítást a Várkertbazárban pedig, ahogy mondtam, szívből ajánljuk. És Dánieltől most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még mindenképp fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Eszternek és Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Lannert Judit szerint szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új vasúti rakodó épül Tatán átfogó fejlesztéssel. Holnap reggel érkezik a bringás reggeli akció Budapesten is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felül kell vizsgálni a nemzeti alaptantervet, és a 21. századi követelményekhez kell igazítani, mondta Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában. Azt mondta, egy nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert szeretnének kialakítani, amelyben Magyarország ismét kezdeményező szereplő lehet. Lannert Judit azt mondta, hogy a tartalomfejlesztésért külön miniszteri biztost neveznek ki. A cél egy nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszer kialakítani. A tervek között szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatói hatáskörök erősítése és a pedagógus továbbképzési rendszer átalakítása. Átfogó közlekedési fejlesztés indult Tatán. Új vasúti rakodó és kapcsolódó létesítmények tervezésére kötött szerződést az Építési és Közlekedési Minisztérium a Rodenmérnöki irodával. A közel 294 millió forintos megbízás részeként 4200 négyzetméteres rakodó, 2-300 méteres vágány, új átjáró és felüljáró tervei készülnek el. A környező úthálózat is megújul, stabilizált földút, a Honvéd utca felülvizsgálata és egy 2570 négyzetméteres parkoló előkészítése is szerepel a tervekben. Idén is csatlakozik a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Kerékpáros Klub országos bringás reggeli kezdeményezéséhez. Holnap 7 és 9 óra között a Rákóczi téren várják a bicikliseket reggelivel. A résztvevők kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és túródudit kapnak. A szervezők célja, hogy megszólítsák a rendszeresen kerékpárral közlekedőket és erősítsék a helyi bringás közösségeket. A program országosan több mint 120 helyszínen zajlik, mintegy 10 000 kerékpárost érintve. A BKK május 14-éig szemléletformáló közlekedési programsorozatot is tart, amely a fenntartható és biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet. Nagyszabású Ki mit tud versenyt rendez május 31-én a Savoya Park, amelyre énekes, táncos, zenélő és versmondó óvodásokat és általános iskolásokat várnak. A fellépéseket háromtagú zsűri értékeli, Palog Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett színművészek. A nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és több mint 120 díjat osztanak ki, játékoktól és könyvektől kezdve gokartozáson át a Csodák Palotája belépőkig. A program 13 órakor kezdődik a Savoya Parkban. A német Daniel Siebert lesz a budapesti BL döntő játékvezetője május 30-án a Puskás Arénában. A 42 éves bíró 2015 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket, és bár ez lesz az első európai kupa döntője, a mostani szezonban már 9 BL meccset dirigált, köztük kettőt az Arsenalnak is. Madridban viszont még mindig dühösek rá egy vitatott 11-es szituáció miatt az Atletico Arsenal elődöntő visszavágójáról. Az Atlético szerint Siebert egyértelmű büntetőt nem adott meg Griezmann ellen, és a VAR sem avatkozott közbe. És álláspontjuk szerint a játékvezetői döntések egyértelműen befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és ezzel az Atlético BL döntőbe jutását. A spanyol sajtó napokig támadta a döntést, de az UEFA végül így is őt jelölte a fináléra. A budapesti döntő német asszisztensekkel és német-spanyol VAR csapattal dolgozik majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Sláger FM. Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden,

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: a Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lannert Judit szerint szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. Új vasúti rakodó épül Tatán átfogó fejlesztéssel. Holnap reggel érkezik a bringás reggeli akció Budapesten is. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felül kell vizsgálni a nemzeti alaptantervet, és a 21. századi követelményekhez kell igazítani, mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt az Országgyűlés Oktatási Bizottságában. Azt mondta, egy nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert szeretnének kialakítani, amelyben Magyarország ismét kezdeményező szereplő lehet. Lannert Judit azt mondta, hogy a tartalomfejlesztésért külön miniszteri biztost neveznek ki. A cél egy nyitott, korszerű és nemzetközileg versenyképes tanulási rendszer kialakítása. A tervek között szerepel a tanulói és pedagógusi terhek csökkentése, a tankönyv választási szabadság bővítése, az igazgatói hatáskörök erősítése és a pedagógus továbbképzési rendszer átalakítása. Átfogó közlekedési fejlesztés indult Tatán. Új vasúti rakodó és kapcsolódó létesítmények tervezésére kötött szerződést az Építési és Közlekedési Minisztérium a Rodenmérnöki irodával. A közel 294 millió forintos megbízás részeként 4200 négyzetméteres rakodó, 2-300 méteres vágány, új átjáró és felüljáró tervei készülnek el. A környező úthálózat is megújul, stabilizált földút, a Honvéd utca felülvizsgálata és egy 2570 négyzetméteres parkoló előkészítése is szerepel a tervekben. Idén is csatlakozik a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Kerékpáros Klub országos bringás reggeli kezdeményezéséhez. Holnap 7 és 9 óra között a Rákóczi téren várják a bicikliseket reggelivel. A résztvevők kakaós csigát, sajtos pogácsát, almát, üdítőt és túródudit kapnak. A szervezők célja, hogy megszólítsák a rendszeresen kerékpárral közlekedőket és erősítsék a helyi bringás közösségeket. A program országosan több mint 120 helyszínen zajlik, mintegy 10 000 kerékpárost érintve. A BKK május 14-éig szemléletformáló közlekedési programsorozatot is tart, amely a fenntartható és biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet. Nagyszabású Ki mit tud versenyt rendez május 31-én a Savoia Park, amelyre énekes, táncos, zenélő és versmondó óvodásokat és általános iskolásokat várnak. A fellépéseket háromtagú zsűri értékeli, Palug Edina, Szabó Máté és Vágó Bernadett színművészek. A nevezés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és több mint 120 díjat osztanak ki, játékoktól és könyvektől kezdve gokartozáson át a Csodák Palotája belépőkig. A program 13 órakor kezdődik a Savoia Parkban. A német Daniel Siebert lesz a budapesti BL döntő játékvezetője május 30-án a Puskás Arénában. A 42 éves bíró 2015 óta vezet nemzetközi mérkőzéseket, és bár ez lesz az első európai kupa döntője, a mostani szezonban már 9 BL meccset dirigált, köztük kettőt az Arsenalnak is. Madridban viszont még mindig dühösek rá egy vitatott 11-es szituáció miatt az Atletico Arsenal elődöntő visszavágójáról. Az Atlético szerint Siebert egyértelmű büntetőt nem adott meg Griezmann ellen, és a VAR sem avatkozott közbe. És álláspontjuk szerint a játékvezetői döntések egyértelműen befolyásolták a mérkőzés végeredményét, és ezzel az Atlético BL döntőbe jutását. A spanyol sajtó napokig támadta a döntést, de az UEFA végül így is őt jelölte a fináléra. A budapesti döntő német asszisztensekkel és német-spanyol VAR csapattal dolgozik majd. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: hiszem, amíg élek, mindenem megvesz.
1: Adjon nekem.
0: Meg kell a szív megszakad.
2: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.
3: Dr. Béres
4: Herceg.
3: Rock the city, let's go!

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Dini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egyazon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedűjátéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk, még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van, és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam poétri, a kezdet, fiai, óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételleté kollégája pécsi gimijében. No, hát itt minden van, ami csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 11-én a Zeneházában érkeznek.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Vitézi Dávid átalakítaná a közlekedési fejlesztéseket. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatásellenes ügyek kivizsgálására. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jelentős átalakításokat tervez a közlekedési és beruházási területen Vitézi Dávid. A miniszterjelölti meghallgatáson elhangzottak szerint felülvizsgálná a kiemelt beruházási rendeleteket, a korábbi titkosításokat, valamint az autópálya koncessziót, amely szerinte rejtett pénzkiáramlást okoz. A fővárosban a vasútfejlesztés tartja a legkritikusabbnak, különösen az elővárosi vonalak megújítását. A reptéri vasutat szerinte úgy érdemes megépíteni, hogy ez az országos hálózatba kapcsolódjon, így nincs szükség arra, hogy külön reptéri express épüljön. A KRESZ teljes modernizálását is szükségesnek tartja a közúti balesetek csökkentése érdekében. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az országbérlet és a MÁV gyesebb együttműködés megmarad. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. A politikus 2014 és 2026 között volt parlamenti képviselő, és a gyanú szerint egy 2024-ben megválasztott polgármesterrel állapodott meg abban, hogy a munkabérei részét visszaosztották a valótlan tartalmú szerződéssel, több mint 14 millió forintos kárt okozva az országgyűlés hivatalának. A főügyészség szerint a cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Az ügyben korábban két másik szemét kihallgattak, egyikük bűnügyi felügyelet alatt áll. A főügyészség közleménye nem tartalmaz neveket, de a fővárosi törvényszék április 20-án közölte, bűnügyi felügyeletbe került Nagy Barnabás halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere, a Telex pedig közölte az érintett országgyűlési képviselő Bóna Zoltán. Integritás programot indít a Magyar Orvosi Kamara a hivatásellenes, etikátlan vagy törvénysértő ügyek kivizsgálására. A kamara bizalmas bejelentő felületet hoz létre, és kezdeményezi azok felelősségre vonását, akik bizonyíthatóan visszaéltek hatalmukkal a betegbiztonság vagy kollégái kárára. A MOK szerint az előző politikai időszakban az egészségügyi dolgozókat rendszer szintű sérelmek érték, és a szakmai autonómia helyreállításához szükség van az igazságtételre. A kamara üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök bocsánatkérését, ugyanakkor hangsúlyozta, a megbékélés nem előzheti meg a felelősség tisztázását. A céljuk nem megtorlás, hanem egy tiszta, etikus szakmai környezet megteremtése. Megtorpant a budapesti albérletárak emelkedése, közölte a kshingatlan.com lakbérindex. A márciusi drágulás után áprilisban stagnáltak a bérletdíjak 0,1%-os csökkenéssel, így az éves növekedés 4,9%-ra lassult, amire 5 éve nem volt példa. A szakértők szerint a bérlők fizetőképessége elérte a határát, miközben az otthonstart program sokakat terelt saját lakás felé. A kínálat ugyanakkor bővül, május elején mintegy 10 000 kiadó lakás volt elérhető Budapesten, főként a 13., a 11. és a 6. kerületben. A legolcsóbb környékek Csepel, Kispest és Kőbánya, míg az agglomerációban Érd továbbra is drága, 232 000 forintos medián lakbérrel, ezzel az ország legdrágább megyei jogú városai közé került. 4 évtizednyi szolgálat után kiállítási darabként folytatja pályafutását egy Rolls-Royce RB211 hajtómű, amely az Aeroplex hangárjából került a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új kőbányai időszaki kiállítására. A modern gázturbinás motor tavaly júliusig a DHL egyik Boeing 757-esé repült, párja pedig az Aeroplex képzési központjában marad oktatási célokra. A múzeum a biztonságos és kooperatív közlekedés témáját mutatja be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 15-én, pénteken délután 17 órától a Magyar Zeneháza zenepedagógiai termében, igen, ott a Városliget szívében örömzene alkotás kezdődik immáron 5. alkalommal, a 20. század világa színes papír és a montázsok címmel. Tavaly évben indult egyébként ez a sorozat, és hát rendszeresen teltházzal fut, mert hogy hasonló című klubjuk testvére ez. Azonban, ahogy a nevéből is adódik, itt nem a közös zenei játékon van a hangsúly, hanem a zenehallgatáson, mi máson a zeneházában, és a muzsika által inspirált alkotó tevékenységen. Két havonta ismétlődő alkalmakról van szó, ezek tematikusak, különböző zenei világgal és alkotási technikákkal találkozhatnak a résztvevők, immár az utolsó alkalomhoz érkeztek. A 20. század zenei világát idézik meg május 15-én, ahogy mondtam, a téma a folklorizmus és a jazz. Alkotásokhoz felhasználható anyagok pedig a színes papírok, újságok, és a kulcs szó a montázs ma. Az új sorozat az Öröm zene alkotás célja, hogy a közös zenei játékok után a zene által inspirált alkotás örömét is felfedezzék. A kedves látogatók az alkotó tevékenység segítségével fejlesztik, ugyanis a fantáziát, kibontakoztathatják kreatív energiáikat, miközben kiszakadnak a hétköznapokból, és szerintem pont ez a lényeg. Reményeik szerint, mármint a szervezők reményei szerint a foglalkozás során felfedezik a közös figyelmes zenehallgatásban és az elmélyült alkotásban rejlő örömöt. Mindezt a már megszokott kellemes klubhangulatban egy pohár tea mellett lazítva tehetik meg. Hiszik, hogy mindenkiben benne rejlik a kreativitás. Ugyanakkor a részvétel semmilyen művészi előképzettséget vagy rajztudást nem igényel. Mert hogy mit mesél számunkra a klasszicizmus korának muzsikája? Hát ez kiderül. Ott május 15-én pénteken délután 15 órától.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Magyar Péter bemutatta a kormány szóvivőket. Két nap alatt 271 tonna élelmiszer adomány gyűlt össze a Magyar Élelmiszerbank országos akcióján. A főtáv felkészül a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A Tisza kormány három új szóvivőt mutatott be, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát, akik mind újságírói háttérrel érkeznek áll a miniszterelnök posztjában. Magyar Péter azt írta, hogy a kabinet szerint a cél egy olyan kommunikációs rendszer kialakítása, amelyben a sajtóval való együttműködés nem kivétel, hanem alapelv. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a bizottsági meghallgatása után. A 10,4 milliárd eurónyi uniós forrás lehívásáról elkezdték a tárgyalásokat, folyamatosan dolgoznak, a projektek menedzselését el kell végezni, az uniós szabályok szerint a kifizetéseknek szeptember végéig kell megtörténnie. Magyarországon és a régióban elsőként kapott nemzetközi akkreditációt a Semmelweis Egyetem onkointervenciós részlege. A minősítés igazolja, hogy a daganatos betegek célzott képalkotó vezérlésű kezelése a legszigorúbb nemzetközi protokollok szerint zajlik. Az intervenciós onkológia olyan kíméletes eljárásokat alkalmaz, mint a szövetmintavétel, a daganatok vérellátásának megszüntetése, vagy a krió és termoabláció. A részlegen évente mintegy 3000 beavatkozást végeznek, és ez a szám folyamatosan nő. Hamarosan zárul a fűtési időszak Budapesten. A budapesti közművek főtáv divíziója szerint már minimális a távhőfelhasználás. A hivatalos szezon május 15-ig tart, de a hőmérséklet függő automatikus szabályozás miatt a hőközpontok a melegedéssel maguktól kikapcsolnak. A fűtés leállás után a szakemberek megkezdik a nyári karbantartásokat. Erről Orbán Tibor, a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettese beszélt a Sláger FM-nek.
3: Fűtési szezon leállítása után az őszi beindulásig, ami ugye elvileg szeptember 15-től kötelező a jogszabály szerint, ha a tisztelt ügyfél azt igényli, elvégezzük azokat a karbantartásokat, amelyek a szokásos, a mindennapi köznyelvben is karbantartás, ugye, ami rendszeres vagy eseti, de ahhoz szükséges, hogy a különféle berendezések, hőforrások, távvezetékek és hőközpontok megfelelően is megbízhatóan működjenek az egész év során. Ezen túlmenően azokat a